Ámén 8 éves lett, akkor apja megelégelte az, hogy hát ilyen családban kelljen éljen, és elhagyta a családját, végül elvált, és teljesen magára hagyta ezt az asszonyt, aki egyedül kellett, hogy nevelje ezt a két fiút. Nagyon nehéz körülmények között kapott csak munkát, sokat kellett dolgozzon, alig látta a gyermekeit, és ettől ennek azért a következménye, hogy Ben az 5. osztályban már annyira rosszul tanult, hogy osztályutolsó lett. Az anya nagyon szomorú volt emiatt, a fia kikerült az utcára, utcafiú lett belőle, ők Detroitban éltek. Detroit abban az időben a bűnözésnek a városa volt, nagyon sok gang, banda volt, különböző bűncselekmények, és ez a fiú is egyre mélyebb süllyedt és egyre lejjebb került. Annyira, hogy amikor 14 éves volt, egy osztály verekedésben vett részt, nagyon ingerlékeny, nagyon durva gyerek lett, azért is, mert a szeme egyre betegebb lett, nagyon súlyos szembetegséget is kapott, és hasba szúrta az egyik osztálytársát. Akit csak éppen az mentett meg, hogy a nadrág szíja elég széles volt, és így nem lett életveszélyes az a sérülés, amit kapott. Feltehetjük a kérdést, hogy vajon mi lesz egy ilyen utca gyerekből. Azt hiszem, hogy nem sok jót jósolhatunk neki. Az édesanyja is egyre többet sírt miatt, egyre szomorúbb lett, és az ő szomorúságában Istennek köszönhetően az anya a Bibliához fordult. Elkezdte olvasni Bibliát, egyre többet imádkozott az ő gyermekeiért, egyre mélyebben bele ásta magát a Bibliának a kutatásába, végül elkezdett járni a gyülekezetbe is, egy közeli adventista gyülekezetbe járt minden hétvégén, szombatonként, és aztán majd vitte magával az ő fiait is. Nagyon érdekes volt, amikor a gyülekezetben hétről hétre misszió történeteket mondtak el, Ben nagyon figyelt, nagyon érdeklődéssel kísért ezeket a történeteket, hiszen olyan orvosokról, orvosmisszionárusokról szólt, akik távoli országokban nagyon-nagyon sok emberen segítettek. És ekkor ez a fiú egy nagyon életre szóló elhatározást tett. Azt mondta, hogy ember, hívő ember akarok lenni. Célul tűztem ki, hogy orvos leszek, és az ember bűn okozta betegségeit fogom gyógyítani. Hát ugye, amikor egy ilyen kicsi, fiatal gyerek még rossz tanulmányi eredményekkel ilyen elhatározást tesz, akkor úgy gondolnánk, hogy hát ez csak egy ilyen fellángolás volt, és bizony nem sokat fog eredményezni. Mégis az lett a következménye az édesanyja szigorának is, aki áttiltotta a gyerekeket a televízió nézéstől, és nagyon érdekes volt, hogy tanulatlan anya létére megkövetelte a gyermekeitől, hogy hetente 2 könyvtári könyvet olvassanak el, készítsenek olvasónaplót, és ő úgy tett, mintha értette volna, mindig elolvasta az ő füzetüket, az ő feljegyzésüket. Úgyhogy a végeredményben elég sikeresen végezte az iskolát, 5. osztály végére osztályutolsóból osztály első lett, és azután nagyon kiváló tanulmány eredményeket folytatott középiskolában, felsőbb iskolákban is, annyira, hogy egyre több diplomát szerzett, végül orvosi diplomát is szerzett, és kiváló világhírű sebész lett belőle. Annyira, hogy 32 éves korában a John Hopkins idegsebészetnek és onkológiai osztálynak az igazgatója lett belőle. A korabeli újságok, a korabeli kollégák mind-mind hihetetlenül figyelték ennek a fiatalembernek a felfele ívelését, hiszen ilyen fiatalon soha nem lett senkiből még kórházigazgató. Vajon minek köszönhető az, hogy ez a utcagyerek, ez a detroiti bandatag ennyire meg tudott változni, ennyire új életet élt. Élete során több mint 24 különböző magas kitüntetés kapott már az ő munkájáért, és világhírű agysebész is lett többek között, mert 1987-ben egy német sziámi ikrent, akik az agyuknál voltak összenőve, sikeres műtéttel szétválasztott, és ennek köszönhetően megkapta a tudományok doktora kitüntetést már 1987-ben. Azóta több száz agyműtétet hajtott végre, és több sziámi ikren végzett műtéteket, és talán itt a jobb alsó sarokban lévő képeket nem olyan régen láttuk a televízióban is, az iraki sziámi párról. Az ő műtétjükön is benne volt abban az orvos csoportban, aki vezette ezt a műtétet,
És a műtétnek az elején megállapította, hogy nem lesz sikeres, bár az elején is hangsúlyozták, hogy 50% az esély arra csak, hogy életbe maradhassanak, de ez a 29 éves lánypár nagyon is ragaszkodott hozzá, hogy még ennek a kockázatát is vállalják, hogy szeretnének külön életet élni, és amikor a műtét felénél jártak, akkor már bizonyos volt, hogy nem lesz sikeres. A szülőket tájékoztatták erről, de a szülők ragaszkodtak hozzá, hogy folytassák a műtétet, mert jobb lesz, ha nem ébrednek fel inkább a lányok együtt, mint hogy nem, tehát arra ébrednének fel, hogy nem sikerült ketté választani őket. Úgyhogy ez a műtétjük nem lett sikeres, de nagyon sok egyéb műtét sikeres volt. A legfrissebb újsághír július 20-án, csütörtökön, amikor is dr. Benjamin Samuel Carson az egyik legmagasabb kitüntetést kapta az amerikai színes bőrűek társaságától, és így egyre növekszik azoknak az elismeréseknek a szám. Az a kérdés, ami engem foglalkoztat ennek az embernek a története kapcsán az, hogy hogyan érte el ezt egy detroiti utca gyerek? Hogyan érte el az, hogy egy ilyen verekedős, majdnem gyilkos emberből valóban az emberek segítője, emberi életek megmentője lett? Amikor az újságírók számtalanszor megkérdezték tőle, akkor ő mindig az ő válaszában kihangsúlyozta, hogy ez Istennek köszönheti, és egyedül annak a szoros kapcsolatnak, amit ő Istennel nap mint nap fenntartott és ápolt. A kérdés, ami bennünket is kell, hogy most foglalkoztasson, hogy hogyan éljünk mi Jézussal? Hogyan éljük a mi életünket? Hiszen olyan sokat hallunk róla, olyan sokat beszélünk, itt is rengeteg előadást, különböző bibliai tanulmányokat hallhatunk, és mi az, ami igazán segíthet bennünket. Én szeretnék a Bibliához fordulni, Jézus Krisztusnak a szavaihoz, és ő az, aki ebben fog bennünket tanácsolni. Hogy kérdezzem meg itt, hogy ki az, aki közületek szereti a szőlőt? Ugye? Nagyon sokan szeretjük, szinte mindenki. Szoktatok-e arra gondolni, hogy a gyönyörű szőlőfürt, az hogyan terem, hogyan jön létre? Mi az, ami megtermi a szőlőfürtöt? A szőlővessző, így van. És ugye tudjuk azt, különösen biztos vannak itt szakemberek, akik szoktak a szőlővel foglalkozni, metszik, ápolják, gondozzák, hogy minél szebb legyen, minél ízletesebb legyen a termés, hogyha levágjuk a szőlővesszőt, akkor abból mi lesz? Mire lehet használni? Ugye nem fognak bőle kosarat, nem lehet bőle különböző hasznos dolgokat tenni. Arra jó csak, hogy eltüzeljék, és általában kint ott a kertben, a mezőn szokták eltüzelni. Jézus Krisztus a Bibliában hasonlóképpen beszél erről, és hangsúlyozza azt, hogy mennyire fontos, hogy teremjen a szőlő. És melyik szőlővesző hoz termést? Ez is nagyon egyszerű, csak is az, amelyik a tőkéhez csatlakozik, amelyik szorosan ott van, amelyik onnan szívja nap mint nap a táplálékot, onnan szedi a különböző életet adó vitaminokat, ásványanyagokat és mindent, ami szükséges ahhoz, hogy életben maradhasson. Ezért nyugodtan elmondhatjuk, hogy csak az a szőlővesző hoz termést, amelyik rajta marad a tőkén. A vesző magától képes teremni? Nem képes teremni. A nem képes teremni, és ugyanúgy a tőről levágott vessző is elszárad, és semmi másra nem való, csak hogy kidobják, vagy eltüzeljék, és megsemmisüljön. Jézus Krisztus ez pontosan így fogalmazza meg a János evangéliumában. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Ti pedig a szőlővesszők. Aki én benne marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt. És nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Figyeljük meg ezekben a mondatokban az, hogy mi az a, mire Jézus Krisztus rámutat. Jézus Krisztus arról beszél, hogy a mennyei atya szőlőműves. Vagyis, ami Istenünk, egy olyan szerető, gondoskodó Isten, akinek mi a vágya, mi az álma a mi életünkkel kapcsolatban. Hiszen az ember, vagyis mi, a szőlővesszők vagyunk, ehhez hasonlítja az Úr Jézus Krisztus, és az ő vágya, hogy mi is ízletes, szép gyümölcsöt teremjünk, gazdag legyen a mi gyümölcs termésünk. Jézus Krisztus pedig mihez hasonlította magát? A tőkéhez. Ő a szőlőnek a töve. És azt szeretné, hogy mi mindig milyen kapcsolatban legyünk vele?
mindig szoros kapcsolatban legyünk vele, mert csak akkor lehet a mi életünk eredményes, akkor teremhetünk olyan gyümölcsöket, amelyeket a jó cselekedeteink jellemeznek. Másoknak a javára élhetünk, másoknak az eredményét láthatjuk, és ezeket követhetjük. Hadd mondjam el azt is, hogy ha sikerül a mi életünkben a szőlőhöz hasonlóan olyan szoros kapcsolatot kialakítani Jézus Krisztussal, mint amit a valódi szőlő tesz a tőkével, akkor örömteli lehet az életünk. Jézushoz tartozni többszörös öröm. Egyrészt öröm a mennynek a számára, hiszen ha belegondolunk abba, hogy olyan megváltónk van, Jézus Krisztus, aki annyira szeret bennünket, hogy életét adta, akkor ő örül annak, hogyha mi szeretjük őt, és őt a mi barátunkká választjuk. Öröm az embernek az életében, és öröm a környezetében lévőknek az életében. Miért öröm az embernek az életében? Azért, mert megtapasztalhatja azt, hogy Jézus az ő barátja, megtapasztalhatja azt, hogy Jézus mindig vele van, akkor is, amikor beteg, akkor is, amikor a műtőasztalon van, akkor is, amikor vizsgázik, akkor is, amikor különböző nehézségei vannak az életben, és látszólag boldogtalannak kellene lennie. De tudhatja azt, hogy egy olyan barátja van, egy olyan társa van, aki szereti őt, aki túl fogja segíteni őt. És olyan jó, amikor megtapasztaljuk azt, hogy ebből a bajból is Isten túl tud bennünket segíteni, hogy tovább tudunk lépni. Aztán öröm azok számára is, akik mellettünk élnek. Milyen jó volt ma reggel is megtapasztalni örömmel azt, hogy bár kellemetlen volt gondolom a tegnap esti rosszulét és betegség, de Isten túl tudott ezen is segíteni. És azért engedte meg, hogy azokat, akik itt vagyunk a környezetben, bennünket is erősítsen a hitben. Hogy tanítson, hogy az imádság mennyire lényeges, és mennyire fontos dolog. És így, amikor a körülöttünk lévők is látják azt, hogy Jézussal éljük a mi életünket, akkor milyenek lehetünk? Gondoljunk csak arra, milyen férj és milyen feleség. Türelmesebb, kedvesebb, odaadóbb, szolgálatkényszebb. Milyenek lehetünk a mi családtagjainkhoz, vagy milyenek lehetünk a munkahelyen a munkatársainkhoz. Sokkal becsületesebbek, szorgalmasabbak, odaadóbbak, jó kapcsolatot építhetünk a főnökünkkel, vagy a beosztottunkkal. És ez mind annak a titka, hogy mennyire maradunk szoros kapcsolatban Jézus Krisztussal, vagyis a szőlő tőkével. El kell mondjuk azt, mint hogy egy fiatalember megfogalmazta az ő megtérése után, azt mondta, hogy Jézussal egészen más élni. Sokkal jobb, sokkal reménytelibb, sokkal céltudatosabb. Miben is más ez az élet? Hiszen a keresztény ember is óvodába jár, iskolába jár, munkahelyre jár. A keresztény embert is éri különböző nehézségek és problémák. A keresztény is elmegy az orvoshoz, lehet, hogy az orvos egy rossz hírt kell neki mondjon. A keresztény is elveszítheti a munkahelyét, és hónapokon át munkanélkül lehet. A keresztény is megbukhat a vizsgán, és mégis azt kell mondjuk, hogy Jézus Krisztussal élni egészen más. Egészen más azért, mert ő a mi barátunk, és egy olyan látásmódot ad a keresztény ember számára, amely segít őt abban, hogy ezeket a negatív tapasztalatokat is nem tragédiaként éli meg. Nem úgy éli meg, hogy ez a világ végét jelenti az ő számára, hogy most már nem érdemes élni, nem úgy éli meg, hogy feladja az életet, hanem sokkal inkább úgy, hogy tudja, hogy az ő barátja, a világnak a megváltója, aki annyira szereti őt, hogy az életét adta érte, tudja azt, hogy az ő barátja az a teremtő, aki az ő életét is újjá tudja teremteni. Az a teremtő, aki akár a megromlott házasságát is meg tudja újítani. Egy olyan barát, aki gondviselő Isten, aki a nap terhei között, a nap problémái között is gondoskodik. És ugye hallottunk egy történetet valamelyik este, hogyha még éhezel is, hogyha még nincs mit egyél is, de Istenhez fordulsz, akkor Isten gondoskodni fog. És ő a vigasztaló is, aki bátorít, aki reménységet ad, aki megtanít arra, hogy tovább lépjél, és tovább haladjál az életnek a rögös országútján. És hogy Ben Carsonnal kezdtem, szeretnék a végén is egy újságcikkből idézni, mert rámutat arra ez az újságcikk, számtalant lehetett volna még hozni, hogy ez a fiatalember, ez a Carson doktor, miért is éli Jézussal az életét? Minek köszönhető, hogy ilyen sikeres ember lett?
Így fogalmazta meg az egyik újság, Carson hithű tagja az adventista egyháznak, melynek Isten tiszteletén minden szombaton részt vesz. Minden új napot 2 órás bibliatanulmányozással kezd, és minden műtétje előtt imádkozik, mielőtt a beteghez nyúlna. Nagyon sok feladata van, nagyon-nagyon sok fele elszólítja kötelesség, és mégis azt ír arról az újság, hogy hogyan kezdi a napjait? 2 percig olvassa a Bibliát? Nem. Azt ír arról az újságíró, hogy minden nap 2 óra hosszáig mit csinál? A Bibliát olvassa és a Bibliát tanulmányozza. Ezzel ápolja a kapcsolatot. Azután imádkozik is. Valaki úgy fogalmazott egyszer, hogy az ima az olyan, mint az életnek a lélegzetvétel. Egy partra dobott hal előbb-utóbb elpusztul, mert hiányzik az a környezet a számára, ahol élhetne. És a keresztény ember számára ugyanilyen az imádság, az Istennel való kapcsolat, az Istennel való beszélgetés. És nem egy olyan fajta ima, mint amit épp hallottam ma reggel a mezőn, valaki beszélgetett, hogy különböző betanult imádságokat mormolunk, hanem pontosan olyan, amikor mobillal felhívjuk a barátunkat, vagy a szüleinket, vagy a gyermekeinket, és beszélgetünk. Jézus Krisztussal is ugyanígy tudunk beszélgetni, csak sokkal könnyebb, mert mindig van térerő, mindig van energia, mindig meghallgat, mindig figyel, sohasem jelez foglaltat, sohasem az üzenet rögzítője kapcsol be, hanem ő mindig tudja azt, hogy mikor, mire van szükségünk, csak arra vár, hogy mi is rádöbbenjünk erre, és mi is kérjük őt. Én úgy gondolom, hogy van egy olyan titok, amit el kell itt mondjunk, vagy meg kell fogalmazzunk, hogy mi is a Jézussal élésnek a titka. Én úgy gondolom, hogy az, hogy vannak emberek, akik sokszor a problémán keresztül nézik Istent. És amikor megpróbálják Istent nézni, de előbb a problémát látják, sokszor olyan nagy ez a probléma, hogy a nagy problémától már nem is látják Istent. De az az ember, aki Istennel jár, az az ember, aki Jézus Krisztussal jár, és úgy éli az ő életét, ő először, mint ahogy Ben Carson is minden reggel, Istenre néz. Az élete minden pillanatában Istenre néz. És azt próbálja, hogy meglássa Istennek a hatalmát, és azután néz a gondokra és a problémákra. És mi lesz ennek az eredménye? Hogy nagyon sokszor ezek a gondok és a problémák eltörpülnek, szinte semmivé lesznek, szinte olyanokká válnak, hogy nem bosszantják az életünket, és nem adnak nekünk gondot és problémát. Ezért arra szeretnék mindenkit bátorítani, hogy tanuljuk meg, hogy ne a problémán keresztül nézzük Istent, hanem Istenen keresztül nézzük a problémát. Vagyis a gyakorlatban ez ugyanazt jelent a mi számunkra is. Hogyha reggel Istenre nézel először, akkor vele kezd el a napot, vedd el a Bibliádat, olvassad a Bibliát, imádkozzál, beszélgessél a te Isteneddel, és ha ezt fogod tenni, akkor így több esélyt adsz Istennek, hogy cselekedjék a te életedben ma, és életednek a mindennapján. Amen.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamis.

0: Igen, morzsa.
1: A mai témakörünk az Úr Jézus segítségével egy kérdés valóságban, honnan jövünk. Ez egy olyan kérdés, amit nagyon is tisztáznunk kell az űrzavaros világban, annál inkább, mert különböző irányelvek, különböző eszmék élnek is, jelentkeznek újabb és újabb eszmék. Hogyan jött létre az élet a Földön? Én most elsorolok néhány tételt, ősrobbanással, második véletlenül, fejlődéssel, vagy értelmes tervezéssel. Sajnos mi egy olyan világban élünk, ahol különböző helyen, akár migránsok, akár nem migránsok robbantást követnek el, és a robbantás még sehol nem hozott rendet. Ha ősrobbanással jött létre az élet a Földön, akkor honnan ez a csodálatos rendezetlenség? Ha másik tételre térünk, hogy véletlenül fejlődés útján jöttünk létre, akkor ennek a fejlődésnek most is kellene egy folyamata, hogy legyen. Azonban hadd mondjak el egy orvosi tételt, egy orvosi tényezőt, ha mi fejlődés útján jöttünk volna létre, akkor egész másképp folynának a dolgok, mint ahogy folynak. Mit akarok ezzel mondani? Hallgattam egy előadást, két doktorátussal rendelkező előadó tartotta, orvosi doktorátusa is volt neki, és lelkészi doktorátusa is volt neki. És egy nagyon-nagyon egyszerű dolgot mondott el, és azt mondtam, hogy ezt elmébe próbálom vésni, amíg élek ezen a földön, soha ne felejtsem el. 500 évekként, 3000 évre visszamenőleg kezdte bizonyítani azt, hogy a hölgyek 40 év táján váltak ivarére. És 500 évekre lebontva már nem emlékezem, hogy melyik 500 évben mennyik haladtak előre, és azt mondta, hogy ma a hölgyek 9 és 13 éves korban válnak ivaréretté. A majom mama 3000 évvel ezelőtt is 10 éves korában vált ivaréretté, és ma is. Akkor fejlődünk, vagy degenerálódunk. Gondolkodjunk el ezen, ez nagyon elgondolkodható tény. Azonban mielőtt rátérünk a mai témakörünkre, még egy bevezetőt is szeretnék hozni. Egy űrsétára szeretnélek benneteket ma este elvezetni. Ez az űrsét miből áll? Először is tudom azt, hogy mindannyian nagyon gyakran este felnézünk, különösen nyári estéken, nézzük azt, hogy milyen csodálatos az égboltozat. Ha felnézünk a csillagos égre, akkor látjuk azt, hogy óriási sebesség. Második, hatalmas bolygók. A harmadik tétel, amire szeretnék tényt deríteni, beláthatatlan távolság. Ne csak a fogalmakat mondjuk el, nézzük meg az elsőt, óriási sebesség. Gondolkodjunk is, gondolatban induljunk el. Ha 40 ezer kilométer per óra sebességgel száguldanánk, akkor fél nap kellene, hogy elérjünk a holdig, fél év, hogy eljussunk a napig, 118 ezer év, hogy eljussunk a legközelebbi csillagig, és körülbelül másfél millió fényév a legközelebbi galaxisig. Óriási sebesség, óriási távolság. Olyan távolságok vannak a világegyetemben, amit mi egyszerűen soha felfogni, ami véges agyunkkal nem vagyunk képesek. Annál is inkább, mert a legközelebbi galaxis a csillagások szerint másfél millió fényévre van, és amíg kimondom azt, hogy egy, az 300 ezer kilométert megtesz a fény. Fel se tudjuk fogni ezt a csodálatos teremtést. Azonban a második hatalmas bolygók. Szeretném képletesen, vagyis rajzban, ahogy a csillagászok ezt elkészítették, látni azt, hogy hogyan aránylik a Föld a többi bolygókhoz, csak itt a naprendszerben először, majd utána kilépünk a naprendszerből, és szemlélünk még néhány más bolygót is. Látjuk, hogy milyen hatalmas a mi bolygónk a Föld, látjuk a Vénusz kisebb, Mars még inkább, Merkurus annál inkább, a Plutó a legkisebb. De nem szeretnék sokat időzni ezen, mert a bibliai tételeken szeretnék foglalkozni, de ahogy említettem, bevezetőben mindannyiatokat elvezetek egy űrsétára. A következő kép, látjuk a Föld mekkora a Neptunhoz, az Uránuszhoz, a Szaturnuszhoz és a Jupiterhez mérten. Látjuk, hogy milyen hatalmas, most hozom a Föld nagyságát a Jupiterhez, és egy kis gömböcske áll előttünk, a Jupiterhez viszonyítjuk. Azonban nézzük meg a következőt. A Jupiter a naphoz mérten így viszonyul. Tehát ez a nap, ami napkorunk, vagyis ami napunk, amit látunk naponta, Jupiter olyan kicsi, sajnos itt a kivetítésen én itt közelre látom, egy pontocska a Föld. De ne álljunk meg itt, haladjunk tovább. Nézzük meg, hogy a nap milyen parányi. Utána van a Siritus, a Pluis, az Artarus, és itt látjuk, hogy mekkora arányban vannak egymással a bolygók. Ki teremtette mind ezeket? Ki tartja fenn? Ki szabta meg a Föld forgásának gyorsaságát, a rohanását a világűrben, és így tovább? És az utolsó kép, amit még szeretnék hozni, a csillagászok maguk idejében azt mondták, hogy a Betelgez már mint olyan, az Arturusus után Betelgez vagy Betelgeuses, attól nagyobb nem létezik, és végül felfedezték a csillagászok, amit most tudunk, de hogy mit fognak felfedezni jövőben, azt nem tudjuk, az Antarész eddig a legnagyobb bolygó, ami létezik a világon. Ha Isten nincs, akkor ki teremtette mindezeket? Szeretném a harmadik kérdést is megtárgyalni egy rövid idő alatt, beláthatatlan távolság. A tejút, ugye tejútnak nevezzük azt, ami nyáron nagyon szépen végig fénylik esténként az égboltnak a kellős közepén, 200-tól 400 milliárd csillagból áll, nem bolygóból, csillagból áll. A hossza 97.800 fényév, és a szélessége körülbelül 16.300 fényév. Óriási, beláthatatlan távolságok, és ami különös, a Földünk mintegy 6000 éve száguld óriási sebességgel a világűrben, és nem ütköztünk össze, és nem is fogunk soha összeütközni. De vajon miért? Azért, mert mindegyik bolygónak számukat nem tudjuk kimondani, de mindegyik bolygónak Isten szabta meg az útját és az irányát. Amit látható, az Orion kötfolt nyílása. Erről az Orion kötfoltról, amit a csillagászok tudnak, az a következő. Az átmérője 3.382.300 fényéve. El tudjuk képzelni? Kimondjuk azt, hogy egy, és egy másodperc alatt 300.000 kilométer tesz meg a fény, és több mint 3 millió fényév, amint látjuk, az átmérője. A következő adat szintén a csillagászoktól tudok mondani, az pedig a következő, a mélysége több mint 10 millió fényév. Sokan úgy vélik, hogy az Orion csillagképben található valahol az Isten királyi széke, található a menny. Én azt mondom, hogy mi halandó emberek ma este ne is foglalkozzunk tovább ezzel, én szeretném meglátni, és mindannyian megláthatjuk Isten trónusát. 10 millió fényémet kilométerekbe ültetjük át, akkor valamikor gyerekkoromban, fiatalkoromban szerettem számolni, 96 kvintrillió kilométer mélysége az Orion csillagfoltnak. Kedves testvéreim, csak azért hozom ezt, hogy lássuk meg, hogy egy hatalmas világegyetemben élünk, és mindezt Isten teremtette meg. Olvastam egy cikket, egy tudományos cikket, és ami az érdekessége benne az, hogy nem más, mint az amerikai NASA vezérigazgatója, csillagász, szakértő írta meg, és az volt a címe, frappás, nem magyarul jelent meg, mert a mi országainkban sehol se nem jelenhetett meg, ahol ateizmus volt, amiért a tudós hisz Istenben. Ebből a cikkből csak néhány fontos dolgot hozok. Ha Isten nincs, akkor ki szabta meg a Föld forgásának gyorsaságát? És nagyon egyszerű képletekkel áll elő, és azt mondja, ha 10-szer gyorsabban forogna a Föld, mint ahogy forog, létezhetne az élet a Földön. Nem, mert a centrifugális erő következtében mindannyian lerepülnénk a Földről, és a napi olyan gyorsan váltakozna, hogy a biorendszerünk képtelen volna elviselni. Tudós ugyanakkor azt írja, vajon létezhetne az élet a Földön, ha 10-szer lassabban forogna? Akkor sem, mert a napi egyenlőségnél a 12 óra helyett 120 óra volna nappal, és 120 óra éjszaka, és ami nappal nem égne meg, éjszaka minden megfagyna, megint lehetetlen volna az élet a Földön. Ha Isten nincs, akkor kiszabta meg a Föld forgásának gyorsaságát. Kiszabta meg a Hold távolságát a Földtől. Miért? Nagyon röviden szeretném felvázolni az apályt és a dagályt, köszönve az áramlatokat a Hold vonzó erejének, megint ezzel a 10-szeres képlettel megy, és azt mondja, ha 10-szer közelebb lenne a Hold a Földhöz, akkor minden 6 óra hosszában kihúzná valahol a tengerből a vizet a szárazföldre. Léteztek-e a fizikai és vegyi törvények a feltalálásuk előtt? Sok tudóst tudunk, és felsorolhatjuk a tudósokat, hogy melyik tudós, melyik kémiai vagy pedig fizikai törvényt fedeztek fel, de ők csak a meglévő törvényeket fedezték fel, a meglévő törvényeket pedig a felfedezésük előtt kiteremtette, ha Isten nincs. És megint hol találkozunk? Értelmes tervezés. És kedves testvéreim, ezt az értelmes tervezést szeretném Isten segítségével tömören először Dióhéjba bemutatni. Kedves testvéreim, lehet, hogy úgy vagyunk, hogy ja, beszélni a hatnapi teremtésről. Igen, beszélni a hatnapi teremtésről. Tudjátok, hogy miért időszerű ma beszélni a hatnapi teremtésről? Azért, mert az adventista egyházon kívül egyetlen egy keresztény egyház sem nem hiszi a hatnapi teremtést. Más szóval, olvassátok el, gyermekek hittankönyvében ott én is elolvastam, és azért tudok beszélni. Szakirodalmakban olvasunk, különböző egyházaknak hittankönyveiben találhatjuk meg. Isten nem 6 nap alatt teremtette a Földet, hanem 6 hosszú korszakon keresztül. Elfogadható-e ez egy mennybe készülő ember számára? Ezért hozom azt vázlatosan, és kedves testvéreim, szeretném a Föld történetét, a Föld teremtés történetét, hogy ma este ne csak átismételjünk, hanem lássunk benne olyan dolgokat, ami számunkra igen-igen fontos és áldásos. Figyeljük meg az értelmes tervezést. Első nap Isten teremtette az eget, földet és a világosságot. Második nap teremtette a levegő eget. Harmadik nap és a szárazföldet elválasztotta és a növényvilágot. Negyedik nap teremtette a napot, holdat és a csillagokat. Ötödik nap teremtette a víz is és a szárnyas állatokat, hatodik nap teremtette a szárazföldi állatokat és az embert, és hetedik nap Isten megáldotta és megszentelte a hetedik napot, a szombatot. Én azért hoztam egy lapon a teremtés történetét, hogy lássuk meg, hogy milyen értelmes tervezés van. És én arra kérlek benneteket, hogy figyeljük meg, hogy Isten mit tett az első 3 nap alatt. Megalapozta az élet feltételét a Földön. Megalapozta azt, hogy amikor teremtett víz és a szárnyas állatokat, a szárazföldi állatokat és végül az ember, akkor teremtette meg, amikor már minden élet feltétel megvolt. Ki vett részt a teremtésben? Kedves testvéreim, ma különböző vallás áramlatok léteznek a világon. Azonban mi nem arról beszélünk, mi a mi eredetünkről szeretnénk tanulni, és ezért lássuk meg, hogy a 3 isteni személy közül, Atya, Fiú és Szentlélek közül ki vett részt a teremtésben. A Biblia egyszerűen, amikor kinyitjuk, így kezdődik. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, a föld pedig kietlen is puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek felett. Több mint 30-szor van megemlítve az Isten név a teremtés hatnapi, pontosabban hétnapi történetében. Pontosabban 35-ször. Nem akarlak benneteket fárasztani, de egy gyönyörű dolgot szeretnék itt hozni. Amikor itt kezdődik a Biblia magyar nyelven, hogy kezdetben teremtette Isten, akkor itt álljunk meg ennél az Isten szónál. Héberben az Isten két betűből áll, E és L. Izrael, küzdöttél Istennel és győztél. Dániel, Isten az én bírám. De a többes számot így alkotja a héber, hogy Elohim, Elohim. Ami nagyon különös, ismétlem, 35-ször van megemlítve a hétnapi teremtés történetében az Isten név, és minden egyes alkalommal Elohim van említve, vagyis azt jelenti, hogy az Istenség vett részt a teremtés történetében, ami azt jelenti, hogy a három isteni személy, Atya, Fiú és Szentlélek. Teremtésnek napjai szó szerinti napok, vagy évezredekig tartottak. Én tudom azt, hogy mi él a nagy keresztény világban, de mi a Bibliához ragaszkodunk. És akkor vagyunk biztos alapon, ha csak azt fogadjuk el minden dologban, ami a hitelveinket illeti, vagyis csak a Bibliára építünk, és a Biblián kívül semmit nem fogadunk el. Megint előveszem a héber szót, majd később még másra is kitérek. Ha azt mondjuk, hogy nap, akkor a héberek azt mondják, hogy jóm. Valamelyik nap történt, akkor elmondják, hogy valamelyik jómon történt. Azonban, hogyha héberben az van, hogy ha jóm, akkor 24 órás idő. És a teremtés hat napján minden egyes alkalommal a héber szöveg azt mondja, hogy ha jóm. 24 órás nap alatt történt meg az első napi teremtés és a mindennapi teremtés is. Nem fejlődés útján, nem évezredekig tartottak a teremtési napok vagy évmilliókig, hanem 1-24 óráig. Olvassuk el az igéből, hogy Isten mit teremtett első nap. Mózes első könyvének az első részében találjuk a hatnapi teremtést, és itt az első rész 3-tól az 5-ig terjedő verséből olvasom. Mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó, és elválasztotta Isten a világosságot a sötétségtől, nevezte Isten a világosságot nappalnak, és sötétséget pedig éjszakának, így lett este és reggel első nap. Mi az, ami különleges az első napi teremtés történetében? Van-e élet szurok sötétben? Nézd, az élet első alapellemét teremti meg Isten első nap, és annyit mond, hogy Isten megteremti a világosságot. Nézzük tovább. Mit teremtett Isten második nap? Azért írtam ki sárga betűkkel a mennyezet szót, mert a 6-tól a 8-ig terjedő versekben összesen 5-ször fordul elő a mennyezet. És most próbáljuk úgy olvasni, mintha sohasem olvastuk volna ezt a Bibliából. Mondta Isten második nap, legyen mennyezet a vizek között. Ez mit jelent? Legyen mennyezet a vizek között, amely elválasztja a vizeket a vizektől. Megalkotta Isten a mennyezetet, és elválasztotta a mennyezet alatt levő vizeket, a mennyezet felett való vizektől is úgy lett. Nevezé Isten a mennyezetet égnek, és lett este és reggel második nap. Mi az, kedves testvéreim, amire nekünk mennybe készül embereknek rá kell figyelnünk a teremtés második napján történtekben. Első olvasatra lehet, hogy gondoljátok, hogy Faragó testvér, miért ennyire kitérni és ennyire aprólékosan végigmondani? Megvan az ok. Hogyan teremtette meg Isten a mennyezetet? És mit helyezett a mennyezet fölé? Most használom azt, amit az igének a felolvasásnak a végén olvastunk, mit teremtett Isten a ég fölé, mit helyezett el, és mit teremtett Isten az ég alá. Mit helyezett az ég alá, és mit helyezett az ég fölé? Azt mondja, hogy vizet. Amikor a vízözön történetét olvassuk, akkor azt találjuk, hogy megeredtek az egek csatornái. A tudomány bebizonyította azt, hogy a vízözön előtt egyforma volt az éghajlat, az a földön a hőmérséklet, az északi sarkon épp úgy, mint az egyenlítőnél vagy a déli sarkon. Ma ez nem így van. Miért változott meg minden? Azért, mert az ég fölött levő vizekben, az egy vízbúra volt az ég fölött, és abban a vízbúrában megtörtek a napsugarak, és a napsugarak megtörve egyenlőképpen melegítették az egész föld kerekségét. Amikor a vízözön volt, akkor megeredtek az egek csatornáik, és lehullott a víz, ami az ég felett volt, megszűnt a vízbúra, és bekövetkezett az, aminek szemtanúi vagyunk egészen napjainkig. Mit teremtett Isten harmadik nap? A 9-től a 13-ig terjedő verseket olvasuk, mondta Isten. Gyűljenek egybe az ég alatt levő vizek egy helyre, hogy látható legyen a száraz. És úgy lett. Nevezte Isten a szárazat földnek, és összegyűjti a vizeket pedig tengernek, látta Isten, hogy jó. Miért választja el Isten a vizeket a szárazföldön? Miért hozza meg a szárazföldet? Miért teremti meg? Azért, hogy legyen hol élnie az embernek, a szárazföldi állatoknak, és legyen hol megteremnie a növényvilágnak. Így kezdődik mindennapi teremtés történet, hogy mondta Isten. És arra szeretném most felhívni már előre bocsátva a figyelmet, hogy a hatnapi teremtésnél minden teremtési munkát Isten úgy végzett el, hogy mondta. Azután mondta Isten, megint mondta Isten, hajtson a föld növényeket, füvet, amely magvakot hoz, gyümölcsfát, amelyek fajtájának megfelelően gyümölcsöt terem, amelyben magva lesz a földön, és úgy lett, hajtott át a föld növényeket, füvet, amely fajtájának megfelelően magvakat hoz, és gyümölcstermő fát, amelynek ugyancsak fajtájának megfelelően magva van. Látta Isten, hogy jó, így lett este és reggel harmadik nap. Nem sokat időzök ezeknél a teremtés történeti napoknál, csak a leglényegesebbre szeretnék kitérni. Istennek van teremtői hatalma. Isten azt mondta, hogy váljon szét a szárazföld a víztől, megtörtént. Azt mondja tovább, hogy különböző növények keljenek ki és nőjenek ki a földből, úgy történt. Mi a különös, kedves testvérem, ebben? Az a különös, hogy az egész teremtett világ engedelmeskedik Istennek. Elmondom tovább, de van egy bűnös, csökönyös emberi szív, amely nem akar sok esetben engedelmeskedni Istennek. A te és az én szívem melyikhez tartozik? Amely engedelmeskedik Istennek, vagy nem engedelmeskedik Istennek? Nézzük a teremtés negyedik napját, a 14-től a 19-ig terjedő versekben. Azután ezt mondta Isten, megint Isten szavával teremt. Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától és meghatározó jelei. Legyenek az ünnepeknek, a napoknak, az esztendőknek. Legyenek ezek világító testek égbolton, hogy világítsanak a földre, és úgy történt. Megint mit látunk? Az egész természet világa engedelmeskedik Isten szavának. Megalkotta Isten a két nagy világító testet, a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjon nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjon éjszaka, meg a csillagokat. Az égboltra helyezte őket Isten, hogy világítsanak a földre, és uralkodjanak nappal, meg éjszaka, és elválasszák a világosságot a sötétségért, és látta Isten, hogy jó, és lőn este, és lőn reggel negyedik nap. Itt látjuk azt, hogy Isten megteremtette a napot, holdat és a csillagokat. Látjuk azt, hogy az égboltra hogyan helyezte el Isten, és minden ott van. Ez a negyedik nap, amikor megemlíthetek egy dolgot, Úgy gondolom, hogy többé-kevésbé, ha megkérdeznének bennünket, akár éjfél tájon, hogy ki fedezte fel Amerikát, mindannyian tudjuk, hogy Kolumbusz Kristóf. De miért? Miért fedezte fel Amerikát Kolumbusz Kristóf? Vajon ő neki az volt a terve, hogy felfedezzen egy új kontinenst, egy új világrészt? Egyáltalán nem. Ő bibliaolvasó ember volt. Ezt a mi nyelvünkön sehol forrásban nem fogjuk megtalálni, azonban az angol szász világban bőven találunk erre vonatkozó kijelentést, hogy mélyen vallásos ember volt és bibliaolvasó. És mivel olvasta a Bibliát, a Bibliában megtalálta Kolumbusz Kristóf azt, hogy föld kerek. És ő úgy gondolta, ne kelljen a jó reménység fokot megkerülni, tehát Afrikát megkerülve eljutni Indiába, hanem úgy gondolta, hogy mivel a föld kerek, ha ő elindul nyugatra, akkor is el fog jutni Indiába, ahol az aranyterem idézőjelbe, mert ott rengeteg arany volt. És így indult el, csak nem tudta, hogy közbeékelődik a kontinens, és egy új kontinens fog felfedezni. Teremtés 5. napján mit teremtett Isten? 20-től a 23-ig terjedő verseket olvasom. Azután ezt mondta Isten: pesdüljenek a vizek élő lényeknek nyüzsgésétől, és repdessenek madarak a föld felett, az égbolt alatt, és megteremtette Isten a nagy vízjállatokat, a vizekben nyüzsgő különféle fajta úszó állat élőlényeket, és az ő különféle fajta madarakat, látta Isten, hogy ez jó. Azután megáldotta Isten őket: szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a tengervizét, a madár is sokasodjon a földön. Így lett este és reggel 5. nap. Micsoda tervszerűség! Hadd mondjam el, kedves testvérem, hogy a tudomány világában két irányzat van. Az egyik irányzat a fejlődéstan, ami még mindig fennáll, a másik irányzat pedig az értelmes termezés, vagy pedig Isten teremtett mindent, ami látható és láthatatlan. Nézzük a teremtés 6. napját. Mit teremtett Isten? Itt több minden hosszú leírás van a 6. napon, és külön-külön képeken hozom. Azután ezt mondta Isten: hozzon létre a föld különféle fajta élőlényeket, csúszómászokat és egyéb állatokat, és úgy történt. Megalkotta Isten a különféle fajta földi állatokat, a különféle fajta barmokat, meg a föld mindenféle csúszómászóját, látta Isten, hogy ez jó. Kedves testvéreim, a Károli féle Biblia, amit használunk, nemeket használ. Itt azt mondja, hogy a különféle fajta barmokat. Nem tudom, hogy kinek kellett, vagy kinek volt alkalma a fajok eredetét átolvasni Marxtól. Minden embernek, aki az ateista világnézetet vallja, nagy problémája van a fajokkal. Miért? Azért, mert van 100 féle kukorica, van 100 féle buza, de a buzát és a kukoricát nem lehet keresztezni, mert az külön faj. A fajokon belül léteznek különböző kombinációk. Ugyanúgy van az állatvilágban, ugyanúgy van a növényvilágban, ugyanúgy van például az alma világában. Volt valamikor piros delicesz, meg sárga delicesz. Most létrehozták az úgynevezett jonagoldot, ami ugyanaz, kettőnek az összekeverése is. Mind a két növénynek vagy almának az íze benne van. Azt látjuk, hogy a nemek között, vagyis a fajok között nincsen kereszteződés, de a fajokon belül igen. És ez kizárja azt a lehetőséget, hogy fejlődés útján jött létre az ember a földön. Nézzük tovább a 26-tól a 28-ig terjedő verseket, akkor mondta Isten: alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, uralkodjék a tenger halain és az ég madarain és az állatokon, az állatok és az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Kedves testvéreim, miért választotta el Isten az egész teremtéstől az ember teremtését? Megfigyelhető az a bibliai leírásban, és azért is olvastam szó szerint a teremtés történetét a Bibliából, mert azt látjuk, hogy Isten szólt, ahogy később a Zsoltáros elmondja, parancsolt és előállott. Miért nem mondta Isten azt, hogy legyen ember? Megtehette volna? emelkedjen ki a földből ember, mint ahogy emelkedjen ki bármilyen dinoszaurusz, vagy elefánt, vagy csiga, vagy hangya. Isten számára nem volt probléma. Azonban, kedves testvéreim, azt, hogy Isten elválasztotta az ember teremtési módját, ebből is láthatjuk Isten minden tudását, minden hatóságát és minden tudását. Miért teszem a hangsúlyt erre, hogy látható Istennek minden tudása? Azért, mert Isten tudta azt, hogy a teremtéstől számítva ennyi és ennyi évezred el fog múlni, amikor megjelenik a fejlődéstan, és azt mondja, hogy az ember állatból származott. Tanultuk ezt mindannyian az iskolában. Lehet, hogy ma is még itt-ott elvétve található ez. Ezért Isten az ember teremtési módját elkülönítette az összes teremtési módtól, amit eddig a Bibliában olyan csodálatosan és egyszerűen leírva találtuk. Azonban ebből a ige szakaszból szeretnék még valamit kihangsúlyozni. Gyönyörű dolgot. Nem azt mondja az ige, hogy teremtek embert az én képemre és hasonlatosságomra, hanem hogy van írva? Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Mit jelent ez a kijelentés? Ez a kijelentés egy hatalmas igazságot tár elénk, hogy a teremtésben részt vesz a három isteni személy, Atya, Fiú és Szentlélek. Csak egy összehasonlítást hozok, ahogy kezdtük a Bibliát olvasni ma este, az Istenség részt vett a teremtésben, Isten lelke levegett a vizek felett, a Szentléleknek megvolt a maga munkája. Jézus Krisztusról azt olvassuk az új szövetségi Szentírásban, hogy ami lett, minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, és nem csak a bolygónkat teremtette, hanem az egész világegyetemet Jézus Krisztus, tehát Jézus Krisztus a Teremtő Isten, és már is kialakul a kép, hogy alkossunk embert, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, azonban engedjétek meg, hogy még egy párhuzamat hozzak. Ahogy a három isteni személy részt vett a teremtésben, úgy a három isteni személy részt vesz a megváltásban. Jézus Krisztus, mint Isten emberi testet öltött magára, meghalt értünk a Golgotai kereszten. A Szentléleknek az a feladata, hogy meggyőzzön bennünket a mi hibáinkról és bűneinkről, és elvezesse minden igazságra, de mi az Atya szerepe a megváltásunkban? Lehet, hogy sokszor olvastuk a szöveget, csak nem kötöttük össze a dolgot. János evangéliumának 15. részében, az első versekben Jézus Krisztus azt mondja, hogy én vagyok igazi szőlőtő, ti a szőlővesző, és az én Atyám a szőlőmunkás. És mi az Atyának a feladata a megváltás tervben? Az a vesző, amely gyümölcsöt nem terem, lemetsz, ami vesszőt meghagy, az megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ki végzi ezt el? Itt látjuk az Atya szerepét a megváltás történetében. Azonban, ha tovább olvassuk még a teremtés történetét, megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfiúvá és nővé teremtette őket. És megáldotta őket, és ezt mondta nékik, Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hajtsátok birodalmatok alá a földet, uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, földön mozgó minden élőlényen. Itt látjuk azt, hogy Isten utoljára teremti az emberpárt, Ádámot és Évát, és Ádámot teszi a föld fejedelméből. Mit adott Isten elederül az embernek édenben? Ami különös a teremtés történetében, drága testvérem, hogy nem csak a teremtésről szól. Isten megadta az embernek, hogy mit tegyen, és megadta az állatoknak is, hogy mit tegyenek. Ott van mindjárt a teremtés történetében, Mózes első könyve első rész 29. versében ez áll, azután ezt mondta Isten, nektek adom az egész föld színén minden makkozó füvet és minden fát, amelynek makkozó gyümölcse van, mindez legyen a ti eledeletet. Mit adott eledelül, mit egyen? Gyümölcsöt és magvakat. Ugyanezt látjuk, hogy az állatoknak is megadta továbbiakban, minden földi állatnak, az ég minden madarának és minden földön csúszómászójának pedig, amelyben élet van, elederül adott minden zöld növényt, és úgy történt, látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó, és így lett este és reggel hatodik nap. Mit adott az állatvilágnak? A vadállatoktól kezdve a szelíd állatoknak mit adott eledelül? Zöld növényt. Ez volt az Isten eredeti terve és munkássága Édenben. Azonban, kedves testvéreim, engedjetek meg, hogy még egy dolgot elmondjak. Én, amikor fiatalkoromban kezdtem olvasni a Bibliát, én azt gondoltam először, hogy a Bibliában tévesen van valami megírva. A teremtés történetében. Miért mondja a Biblia azt, hogy lett este és lett reggel? Hát nem reggel kellett volna legyen először és utána este? Ha fellapozzuk a Héber Bibliát, akkor ott még szebben találjuk, és azt mondja, hogy volt éjszaka és volt nappal első nap. Mikor kezdődik a Biblia szerint a nap? Éjféltől nem, mert addig, amíg nem volt az embernek karórája, vagy lemondott a napóráról, és eljutott addig, hogy legyenek más idő meghatározók, a 24 órás idő, azelőtt nem volt csak reggeltől reggelig, vagy estétől estélig, és a Biblia szerint Isten hogy méri az időt? Naplementétől naplementéig. Én sokat elgondolkodtam azon, hogy miért van ez így? Miért van ez így, hogy először volt éjszaka, és utána nappal első nap? Miért nem volt először nappal, és utána éjszaka első nap? Tudjátok, hogy milyen végkövetkezetésre jutottam? Lehet, hogy ti már eljutottatok másra. Ha van valami jó ötletetek, én nagyon szívesen elfogadom, beszélgethetünk erről utána. Azért, mert Isten tudta azt, hogy a bűn következtében az ember 6 nap alatt elfárad. És gondoljunk a szombatra.

tett valamit? Olvassuk el Mózes első könyve második részéből a második és a harmadik verset. Hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a hetedik napon minden alkotó munkájától. A hetedik nap, mivel azon pihent meg Isten minden teremtő és alkotó munkájától. Kedves testvéreim, mi a rendhagyó ebben a hetedik napi leírásban a teremtés történetén belül? Hány nap alatt készült el, hány nap alatt teremtette meg Isten mindent, ami a Földön van? Hat nap alatt. És itt nagyon különös az, hogy Isten valamit tett a hetedik napon. Mit csinált? Megpihent. Hát először is hadd kérdezzem meg, hogy Isten elfáradt. Felteszek még egy kérdést. Az, ami a teremtés történetének leírását illeti, azt Isten elmondhatta volna 10 perc alatt, és minden helyre került volna. Miért teremtett Isten 6 napon át? Miért várta meg, hogy elmúljon a 6 nap, és megvolt minden napnak a teremtési munkája? Miért nem mondta el 10 perc alatt az egészet, és minden helyre került volna? Azért, mert Isten maga példát adott. Hány napig teremtett Isten? 6 napig. És mit mond Isten? 6 napon át végezd minden munkádat, de a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja, semmilyen munkát ne végezz, és se te se fiat, se leányod, senkit a kapuidon belül van. Miért? Mert 6 nap alatt teremtette az Úr az eget és a földet. Kedves testvéreim, lehet, hogy első pillanatra jelentéktelennek tűnik mindez. De most még egy összefüggést szeretnék hozni, mielőtt még két nagyon fontos szóra felhívom a figyelmeteket. Kedves testvéreim, mi tudjuk azt, hogy miért tart egy év 365 napig, 6 óráig és meghatározó percig és másodpercig, mert a Föld megteszi a maga pályáját a nap körül. Tudjuk azt, hogy miért tartozik 24 óráig egy nap, mert annyi idő alatt fordul meg a tengelyek körül. De honnan van a hétnek az eredete? Honnan ered a hét? A történelem folyamán tudjuk azt, hogy megpróbálták lerövidíteni 5 napos hétre. Tudjuk azt, hogy a dekádok Egyiptomban és a francia forradalomban is ott voltak, hogy 10 napig tartott a hét, egyik se másik változása nem felelt meg. Honnan ered a hét? A 7 nap alatt semmi nem történik a világegyetemben. A 7 eredete az nem más, mint az Isten, ahogy 6 nap alatt teremtette az eget és a földet, a 7. napon pedig megnyugodott. És kedves testvéreim, erre a két szóra szeretném még felhívni kedves figyelmet, azután Isten megáldotta és megszentelte a 7. napot. Ki volt az, aki megáldotta és megszentelte? Isten. És melyik a 7. nap? A teremtés 7. napja a szombat. Miért adta Isten nekünk is embereknek ünnepnapul a szombatot? Azért, hogy mi is azon megpihenjünk. És mit jelent az, hogy megszentelte? Ez a megszentelt szó egy fogalom a keresztény világban, különösen a katolikus világban, hogy szentelt vízzel megszentelik valaki, vagy egy szent kép van. Mit jelent a magyar nyelvben az, hogy valamit megszentelek? Ez a fiatal zenére szentelte az életét. Arra különítette el, és mire különítette el Isten a szombatot? Arra, hogy azon a napon ünnepeljünk mi is, jöjjünk imaházba, dicsérjük a mindenható Istent. Mivel mindannyian teremtményei vagyunk, nem a véletlen műve, nem fejlődés útján jöttünk létre, a bűn következtében degenerálódunk. Sajnos ez az élet valósága. Ezért, kedves testvéreim, Isten segítsen meg bennünket, hogy visszaemlékezünk minden 7. napján a Teremtő Istenre, teremtés történetére, a teremtés igazságára, és Isten segítsen meg bennünket, hogy boldogan dicsérjük a mindenható Istent, és arra használjuk mi is a 7. napot, amit Isten adta azt. Ebben segítsen meg Isten mindenünket az ő kegyelméből. Amen.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem. Az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma.

Aidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek, és

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm a kedves televíziónézőket és a rádióhallgatókat is. Ez itt a Láthatár, mai beszélgetésünk címe pedig Szeretettel formált gyermekkor. Gyereknap van ma, egy nap, ami gyerekekről szól, de szülőkről is egyaránt. Arról, hogy a szülők mit adnak tovább a gyerekeiknek, és talán arról is, hogy mit hoznak magukkal a saját gyermekkorukból. Vannak emlékek, amelyek nem halványulnak el, és nem azért, mert különlegesek voltak kívülről nézve ezeket, hanem mert tartalmaztak figyelmet, tartalmaztak jelenlétet, és tartalmaztak szeretetet. És talán ezek azok a pillanatok, amelyek csendben, de mélyen formálják egy gyermeknek az életét. Mai adásunkban arról beszélgetünk, hogyan formálódik a gyermekek élete, nem csak a szavakon keresztül, hanem közös élményekben, a szülőkkel, alkotásokban, és abban az egyszerű, de mégis kihívásos dologban, összetevőben, amit úgy hívunk, hogy jelenlét. Ma ezekről beszélgetünk a címünk és az adásunk keretén belül, és ennek a beszélgetésnek a vendég meghívottja ma Papp Andrea, múzeumpedagógus, aki egyben gyermekkiadvány, szerkesztő és gyermekszombatiskola felelős. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek, Andrea, a stúdióban, és örülök, hogy ma gyereknapon gyerektevékenységekről beszélgethetünk.
1: Üdvözöllek, Renáta, köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm szépen az előlegezett bizalmat. Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat is.
0: Egy nagyon jó, egy nagyon kreatív beszélgetés előtt állunk, sok mindent terveztünk mára, alkotásokat is, ötleteket is át fogunk adni a nézőknek, reméljük, hogy a hallgatóknak is. Azonban, mielőtt belemennénk részletekbe a mai témánk, kapcsolatosan, meg szeretnénk ismerni téged is jobban, és érdekelne bennünket az, hogy neked van olyan gyermekkori emléked, vagy élményed, ami még ma is számodra egy kedvenc emlék, egy kedvenc élmény?
1: Számos kellemes emlékem van a gyerekkoromból, és nem tudnék meghatározni pontosan egy adott alkalmat, vagy egy adott emléket. Viszont az egyik kedvencem, az tulajdonképpen egy szokás, amit mi a családban gyakoroltuk, legfőképpen télen, amikor korán sötétedett, ilyenkor vacsora után gyakran társasoztunk. És most így visszagondolva, a játék örömén túl az együttlét volt az, ami valóban különlegessé tette ezeket az alkalmakat. Természetesen akkor ezt nem így fogtuk fel, hanem örültünk a játéknak, de szerintem nagyon kellemes időtöltés volt a családban.
0: Ma gyereknap van, és szülőként is megéled a gyereknapot, nem csak azokon az emlékeken keresztül, amelyek alkották a te saját gyermekkorod. Ebből a szemszögből, a szülői szemszögből mit gondolsz a gyereknapról? Hogyan készülsz rá? Mit jelent számodra ez a nap?
1: A szülői szemmel természetesen másképp nézek erre a napra, mint annak idején gyerekként. És amióta a gyerekeink megszülettek, azóta mindig figyelünk arra, hogy ezen a napon még különlegesebbnek és még fontosabbnak érezzék magukat. Annak ellenére, hogy a személyes meggyőződésem az, hogy az egész gyerekkor egy vidám gyereknap kellene legyen, sajnos a hétköznapi zsúfoltságban ez nem mindig megvalósítható. Ezért mindig tudatosan készülünk arra, hogy ez a nap hozzon valami pluszot nekik is és nekünk is, és megpróbálunk minél többet együtt lenni, lehetőleg a nap teljes 24 óráját együtt tölteni.
0: Szülőként mit tölt el ezen a napon? Hogy mi az, amit szeretnél látni a gyermekeiden?
1: Hát a vidámságot és az örömet szeretném látni. Egy szülőnek az a legnagyobb boldogság és elégtétel, hogyha a gyerek jól érzi magát, és ez láthatóvá is válik. És mindent megteszünk annak érdekében, hogy a gyerekek nem csak ezen a napon, hanem minden napon, viszont ezen a napon különlegesen gondtalannak és jól érezzék magukat.
0: Az anyaságon kívül, egy szolgálat keretén belül is, de így a hivatásod keretén belül is foglalkozol a gyerekekkel, és az lenne a kérdésem, hogy mesélnél erről a szolgálatról, amit már sok éve végzel, ugyebár felvétel előtt elmondtad, hogy milyen régóta kezdtél már el foglalkozni a gyerekekről. Elmesélnéd nekünk azt, hogy miért kezdtél el gyermekszombatiskola felelősként a gyerekekre fókuszálni inkább, mi motivált leginkább?
1: Hát valóban nagyon régóta végzem ezt a feladatot. A gyülekezetben a gyermekszombatiskola keretén belül 18 éve foglalkozok gyerekekkel. Azon kívül már 24 éve szervezzünk vakációs bibliaiskolákat, és ezek keretén belül is szerveztem gyermekprogramokat és gyermektevékenységeket, és a munkahelyemen is szintén 24 éve szervezek olyan tevékenységeket, amelyek a gyerekeket bevonják, és levezetem ezeket. A gyermekszombatiskolai szolgálat az egy folyamatos munka, és tulajdonképpen amikor 2002-ben az első vakációs bibliaiskolát megszerveztük, akkor döbbentünk rá, és akkor kezdtem érezni először, hogy mekkora felelősség számunkra a gyerekek lelki nevelése és a lelki fejlesztése. Azon kívül, amiután a gyermekeink megszülettek, természetesen még több motiváltságot éreztem arra, hogy a gyerekekkel foglalkozzak és a gyerektevékenységekben részt vegyek.
0: Milyen foglalkozást igényel ez a szolgálat? Elmondtál már néhány tevékenységet, amit magába foglal, de tudnál részletesebben beszélni erről?
1: Hát ez a szolgálat nem korlátozódik föltétlen az istentiszteleti alkalmakra. Hétköznap is szoktunk szervezni tevékenységeket a gyerekekkel, múzeumlátogatásokat, vagy kirándulásokat, játszónapokat szervezünk nekik rendszeresen a gyermekszombatiskolai csoportnak, és a számomra ez nem egy elvégzendő feladat, tehát nem egy olyasmi, hogy most kipipáltuk ezt a feladatot, és akkor végeztünk, hanem ez annyira folyamatossá vált, hogy már része az életemnek, és már egy késztetés, egy hivatás, és egy életstílus számomra.
0: És miből döbbentél rá, hogy a szolgálaton túl már a szívedhez közelebb érzed ezt a tevékenységet? Mik voltak azok a dolgok, amiből rájöttél, hogy közel áll hozzád az, hogy a gyerekekkel foglalkozzál?
1: Úgy éreztem, hogy ebben a munkában meg tudom találni a helyemet a szolgálatban. Úgy éreztem, hogy ebben a munkában fel tud használni Isten az ő munkatársaként, és amikor együtt vagyunk a gyerekekkel, akkor úgy érzem, hogy olyankor ők is jól érzik magukat, és örülnek a tevékenységeknek. Ez nagyon sokat számít.
0: Te hogyan teszed a gyereknapot emlékezetessé? Mondtad, hogy számodra fontos az, hogy a gyerekek vidámak legyenek, azelőtt a 24 óra alatt, de nem csak, hanem minden nap. Azonban tudjuk azt, hogy a szülőknek a gyerekek nevelésén kívül N plusz egy feladatuk van, felelősségük, és korlátozódik az idejük, korlátozódik a figyelmük, korlátozódik az energiájuk, és akkor ennek függvényében mit tanácsolnál, beszélgessünk akár erről, hogy te hogyan teszed emlékezetessé, vagy hogyan tennéd emlékezetessé ezt a napot?
1: Általában már korábban elkezdünk készülni a családban a gyereknapra. Olyankor mindig szabaddá tesszük magunkat a férjemmel együtt a teljes napra, és megpróbálunk olyan tevékenységeket keresni, ami őket a leginkább érdekli, vagy ők a legjobban élveznék, illetve nagyon sokszor a gyermekszombatiskolai csoporttal együtt szervezünk tevékenységeket, akár szombaton, akár hétköznap, és ilyenkor, ha együtt vannak a barátaikkal is, az még jobb nekik.
0: Az emlékezetességét egy ilyen napnak mi teszi ki?
1: Az együttlét mindenképp. Tehát a gyerekek nem föltétlenül az esemény miben létére koncentrálnak. Nekik nincsenek irreális elvárásaik. Nagyon sokszor olyan mozdanatokat, olyan szavakat, vagy olyan pillanatokat tartanak észbe, amelyek fölött a szülők elsiklanak, vagy a felnőttek nem figyelnek rá, de nekik megmarad az emlékezetükbe valamilyen oknál fogva, és az ő elvárásuk csak az, hogy együtt legyünk, hogy bízhassanak bennünk, hogy törődjünk velük, hogy lássuk, halljuk őket, és ezek az élmények, ezek a közös élmények szerintem minden tárgyi ajándéknál, vagy minden tárgyi megvalósításnál többet jelentenek számukra.
0: Fontos ez a jelenlét, ez az együttlét ebben a modern korban is, amikor a technológia az dominál, sok minden elveszi a figyelmüket, vagy annál inkább fontosnak tartod, hogy ebben az időben is töltsenek együtt időt a gyerekek egymás között, és a szüleikkel is.
1: Annál inkább fontosnak tartom szerintem az együttlét, az egyik legfontosabb összetevője a megfelelő kapcsolatnak, és a szülőkkel és a barátokkal való közös események, közös élmények mindenképp jobban meghatározzák a gyerekeknek a fejlődését, mint akár egy ismeretterjesztő sorozat. Tehát bármilyen jó dolgot szeretnénk adni nekik a technológián keresztül, ez semmiképp nem írja felül a személyes kapcsolatot.
0: Visszaemlékszem én is, amikor gyerek voltam, voltak olyan meghatározó gondolatok vagy tanácsok a nagyszüleim részéről, amik úgy megmaradtak, de nem tudtam eldönteni, hogy mi alapján maradtak meg, és valóban azok erősen meghatározóak voltak aztán a felnőtt életemre is a döntésekben, úgyhogy az, amit mondtál, szerintem nagyon valós. A gyerekek sokszor megjegyeznek dolgokat, amikre a felnőttek abszolút nem is gondolnának, hogy megjegyzik, és ezek csak akkor tudnak létrejönni, hogyha a szülők időt töltenek velük, figyelnek rájuk, és ott vannak velük, egyszerűen a jelenlétüket fenntartják. Szerinted a gyerekeknek mire van szükségük? Már a játékokat is úgy emlegetted, hogy nem feltétlenül az anyagiakra, vagy arra, hogy sok mindenre tegyenek szert, nem feltétlenül erre van szükségük, de tinikorig hogyan azonosította a szükségleteiket?
1: Hát a gyerekek szükséglete, az alap szükséglete az, hogy a szülő minden percben legyen jelen az életébe. Tehát minden élménybe, minden eseménybe legyen jelen a szülő. És azon kívül, mint amint már említettem, a jelenléten kívül a törődést, a megértést, a bátorítást és a biztonságot jelenti nekik a szülő. Ez a lelki szükség, az lelki szükségleteiknek a kielégítése fontosabb az anyagi szükségleteik kielégítésénél, természetesen nem elhanyagolandó az anyagi része sem a dolognak. Szükségük van játékokra, szükségük van eseményekre, szükségük van programokra, de minden, amit együtt tesznek, az meghatározza őket. Lehet, hogy nem is gondolnak rá abba a pillanatba, de később kellemes emlékként marad meg számukra.
0: Lehetne úgy is gondolkodni a játékokról, mint eszközök, amelyek jobban egymáshoz kössenek, amik által többet töltsünk együtt időt. Valahogy úgy gondolom, hogy a szülők néha játékokat vesznek a gyerekeknek, hogy a gyerekek lefoglalják magukat. De valóban lehet úgy is elképzelni ezt a dolgot, hogy vagy helyesebb úgy is elképzelni a dolgot, hogy a gyerekeknek játékokat vesznek, hogy együtt játszanak, hogy együtt legyenek, hogy együtt használják őket?
1: Mindenképp. Megmondom őszintén, nagyon kevés olyan gyereket láttam, aki egyedül játszik. A szülő mindig partner a játékba, mindig valamilyen szerepet betölt a játékba, akár építőkockákkal játszanak, akár gyurmáznak, akár bármilyen kreatív tevékenységet végeznek együtt. A szülő mindig ebbe partner, mindig az egyik társ ő. Ez a közös játszás, a társas játékozás és a szabadtéri játékok is szintén hozzájárulnak a kötődés és a megfelelő kapcsolat kialakulásához. Az egyik legmeghatározóbb szempont a gyerekek fejlődésében az a közös játék, a szülőkkel való közös játék.
0: ha szülőként vagy gyermekszombatiskola felelősként kellene most gondolkozzál tevékenységeken, amelyek hasznosak és érdekesek a gyerekek számára, akkor milyen tevékenységek gondolsz így legelső sorban? És beszélhetünk itt külön a nagyobbakról, de beszélhetünk külön a kisebbekről is. Talán még mielőtt tevékenységeket javasolnánk, látsz-e különbséget az igényekben a kisebbek számára, illetve a nagyobbak számára? Különböznek az igényeik?
1: Természetesen különböznek az igényeik, minden tevékenységet és minden programot az életkori sajátosságokhoz kell alakítani. A két egyforma gyerek nincs. Minden család, minden szombatiskolai csoport fel kell ismerje az érdeklődési körét, és annak függvényében alakítsa ki a programjait és a tevékenységeit. Tehát egy biztos receptet nem lehet mondani, ami mindig beválik, viszont valóban vannak olyan tevékenységek, amelyek általában pozitív reakciót váltanak ki, és amit a gyerekek kedvelnek, ilyenek például a természettel kapcsolatos tevékenységek, állatokkal, növényekkel, világegyetemmel kapcsolatos foglalkozásokat nagyjából mindig kedvelik. Ilyenkor lehet szervezni akár a gyermekszombatiskolai csoporttal, akár kisebb körbe a családba is, például állatkerti látogatásokat, vagy múzeumi sétákat, vagy planetáriumba elmenni, de akár egy egyszerű séta a parkba, vagy a ház körül, vagy a kertbe is érdekes lehet, hogyha néhány érdekes tudnivalót elmondunk nekik, vagy kreatív feladatokat adunk nekik, vagy ha egyszerűen csak beszélgetünk séta közben. Ezek mind pozitív reakciót váltanak ki a gyerekekben.
0: A mindennapokban szerintem mindenki, nem csak a szülők azt tapasztalhatják, hogy a zsúfoltságból adódóan nehezebben tudunk koncentrálni, odafigyelni másokra. És ebből adódóan talán az is felmerülhet, hogy a szülők lehet, hogy nem ismerik fel, hogy a gyerekek milyen irányba élveznének tevékenykedni, mik az érdeklődési köreik. Hogyha tudatosan kellene erről a szülők gondolkodjanak, és szeretnék jobban megismerni a gyermekeiket ilyen téren, akkor mire lehetnek figyelmesek, melyek azok a jelek, amelyek elárulják, hogy a gyerekeik miben érdekeltek, milyen irányultságúak?
1: Hát a gyermekek érdeklődési körének a felismerése az egyik legfontosabb szülői feladat az én véleményem szerint, hogyha beszélgetünk a gyerekekkel, ha együtt játszunk velük, ha minden válaszukra figyelünk, tehát ha meghallunk minden választ és minden kérdést, amit feltesznek, nem nehéz felismerni, hogy mi az, amivel szívesen foglalkoznának, vagy mi az, ami jobban érdekli őket. Az előző kérdéshez visszatérve például általában a szabadtéri tevékenységek azok, amelyek jobban vonzák a gyerekeket, és kérdezted, hogyha a kisebbek, illetve a nagyobbak érdeklődési köre szempontjából van-e valamilyen különbség. A kisebbek inkább szeretnek az érzékekre hagyatkozni. Például egy gyermekszombatiskolai foglalkozás esetén fontos, hogy minél több érzékszervükkel felfogják azt a bizonyos témát, amiről beszélünk. A nagyobbak inkább szeretnek kvízeket oldani, vagy társasjátékozni, de komplexebb beszélgetésekbe is be lehet vonni őket. És az érdeklődési kör az változó. A család és a szülők értékrendje is befolyásolja a gyerekek érdeklődési körének a kialakulását, és szerintem mindenféle szempontból fontos figyelembe venni ezt a tényezőt. Semmiképp nem elhanyagolandó.
0: Hogyan szoktad a korosztályokat kategorizálni? Év szerint, vagy az alapján, amit látsz róluk és a viselkedésükről, vagy a tevékenységeket illetően?
1: Is, szerintem. A gyermekszombatiskolai csoportok nagyon sok esetben, különösen a mi környezetünkben vegyes csoportok, ritkán lehet két külön csoportot kialakítani, mert nem biztos, hogy elég gyerek van hozzá. Most a vegyes csoportokba alkalmazkodnak egymáshoz, viszont vannak valóban olyan tevékenységek, amelyeket a kisebbek nem értenek, illetve más tevékenységek, amelyet a nagyobbak unnak. Ennek ellenére nagyobb gyerekeket is be lehet vonni olyan tevékenységekbe, amelyeket korábban esetleg nem kedveltek, illetve lehet olyan programokat és tevékenységeket szervezni nekik, amelyekről talán információ hiányába esetleg unalmasnak címkéztek fel, és végül mégis érdekesnek tartják őket. De semmiképp nem kényszeríthetjük rá őket folyamatosan olyan tevékenységekre, ami nem kapcsolódik valamilyen szinten az érdeklődési körükhöz.
0: Az jó, hogyha a szülők azért nyitnak, hogy a gyerekek megismerjenek több mindent, tehát hogy akár a zenei világ fele, művészetek fele, a tudomány fele, tehát hogy így próbálnak minél több mindent bemutatni nekik, és akkor a gyerek ezek közül majd kiválasztja azt, ami neki jobban tetszik.
1: Igen, pontosan. Ez a legmegfelelőbb hozzáállás szerintem. Minél több lehetőséget és minél szélesebb látókört nyissunk meg a gyerekek előtt, hogy legyen alkalmuk és legyen választási lehetőségük, mert az érdeklődési körük is változik. Ami egy kisebb óvodáskorú gyereket érdekel, az egy iskoláskorú gyereket már nem érdekel. Tehát az ő saját egyéni érdeklődési körük is az évek elteltével változik, alakul, csiszolódik, és ezt, amint említettem, a család is befolyásolja, vagy befolyásolhatja. A szülőknek mindenképp az a céljuk, hogy megfelelő módszerekkel egy helyes értékrendet alakítsanak ki a gyerekekbe, és ehhez hozzájárul az, hogy minél több vetületét megismerjék a világnak.
0: Mit gondolsz, mennyire korán kell elkezdjenek a szülők gondolkodni tudatosan ezekről, hogy olyan tevékenységeket is nyújtsanak a gyerekeknek, amelyek megnyitják ezeket az utakat a gyerekek számára, hogy aztán eldöntsék, hogy miben érdekeltek inkább?
1: A legkisebb kortól kezdve szerintem, akár pár éves kortól kezdve már be lehet vonni a gyerekeket mindenféle tevékenységbe a megfelelő módszerekkel, tehát az életkori sajátosságokhoz alkalmazkodó módszerekkel, játékosan. Tulajdonképpen mindennek az alapja az, hogy játékosan végezzük a feladatunkat.
0: Lehet ezt alkalmazni az otthoni tevékenységekre is? Most gondolok arra, hogy a lánygyerekeket bevezetni lassan a női szerepkörbe, tehát a főzés, takarítás, így játszani ilyen dolgokat is, vagy a fiú gyerekeket például férfi szerepkörű játékokhoz összekapcsolni. Lehet akár így ezen módszer által ezekre is nevelni a gyerekeket?
1: Mindenképp lehet, és sőt, ajánlott is szerintem. Nem hiszem, hogy föltétlenül különbséget tennék a férfi és a női szerepkör között, mert a gyerekeknek minden játék jó, ők minden játékot szeretnek, különösen amit együtt játszunk, tehát közösen sütünk egy süteményt, és ők kivághatják a kekszformákat, azt a fiúk és a lányok is nagyon élvezik, és nagyon szeretik, és minden olyan tevékenységet, amit mondjuk idézőjelbe kötelező otthon elvégezni, a házi munkákra gondolok, és amit azért csak nem hagyhatunk el minden nap. Ha belevonjuk a gyerekeket egy ilyen közös játékba, bármilyen típusú kreatív foglalkozásba, akkor ők nem érzik azt, hogy én most végzem a dolgomat, és ő akkor egy darabig félre lesz téve, hanem ők is része ennek a munkavégzésnek, vagy ennek a feladatnak, és ezt mind játéknak tartják, és játéknak vélik.
0: És ez majd segít, feltételezem, felnőtt korban önállósodni is ezekben a dolgokban.
1: Mindenképp. Tehát minden közös játék és minden közös tevékenység fejleszti a gyerekek minden képességét és készségét.
0: Hogyha maga alkotásokról beszélünk, és egy olyan tevékenységről, ami kézi munkát igényel, ezeket fontosnak találod, hogy a gyerekek és a szülők alkossanak együtt?
1: Mindenképp fontosnak találom, a gyerek-szülő kapcsolat egyik meghatározó eleme ez a közös barkácsolás, a közös alkotás. Az alkotás fejleszti a gyerekek kreativitását, azon kívül segíti a rugalmas gondolkodást, a probléma megoldó képességet, önbizalmat ad nekik, fejleszti a kreativitásukat, és fejleszti az önkifejezésüket, segíti. Tehát ez mindenképp minden kreatív tevékenység hasznos és jól jön a gyerekeknek. Ezt is természetesen, mint minden mást az életkorhoz alkalmazva, és ezáltal ők megtanulják az együttlét örömét, de megtanulják használni a képességeiket és a készségeiket, megtanulják felismerni azt, hogy tulajdonképpen mire képesek, és egy bizonyos elégtételt is ad nekik, hogy ők képesek elvégezni bizonyos feladatokat, egy szép alkotást előteremteni, és ezt mind közösen együtt, és örülnek annak, amit készítenek.
0: Mennyire befolyásolják és fejlesztik az alkotások, a közös alkotások a gyermekeknek a személyiségét?
1: A közös alkotásokat témák szerint is le lehet bontani. Például egy gyermekszombatiskolai foglalkozásban az alkotás az egy olyan szemléltetési mód, vagy egy olyan eszköz, amely által a gyermek elkezd megismerkedni egy témával, elkezd megbarátkozni egy témával, kézzel fogható módon megpróbálja magáévá tenni azt az értéket, amit azáltal tanul, és megpróbálja kifejezni azt is, amit érez ezzel a témával kapcsolatban. És nagyon fontos az, hogy bizonyos ismereteket ne feltételezzünk, vagy ne tulajdonítsunk a gyerekeknek előre. Mert lehet, hogy vannak olyan témák, amelyek számunkra magától értetődőek, és már ezerszer hallottuk, de a gyerekeknek ez újdonság, és lehet, hogy akkor találkoznak először vele. És az alkotás, a kreatív tevékenység, ez hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek ezeket a témákat napjainkra is alkalmazhatóvá véljék, vagy tartsák.
0: Hány éves korig lehet a gyerekeket kézi munkával, alkotásokkal lefoglalni?
1: Nem tudom, hogyha meg lehet határozni egy életkort ezzel kapcsolatban. A kisebb gyerekek, az óvodáskorú vagy kisiskoláskorú gyerekek például inkább szeretnek egyénileg alkotni, és inkább szeretnek az érzékszerveikre hagyatkozni, de nagyobb gyerekeket is be lehet vonni ilyen nagyobb komplexitású témákba, például közös projektekbe. A serdülőkorú gyerekek szívesen vállalnak fel közös projekteket, ilyen nagyobb lélegzetű munkákat, és ez mindenképp hozzájárul ahhoz, hogy kialakítsák a csapatszellemet, az empátiát, a szintetizálás képességéhez hozzájárul ez a közös projekt. Úgyhogy szerintem nincs korhatárhoz kötve, nagyobb gyerekeket, serdülőket, vagy akár fiatalokat is be lehet vonni alkotó tevékenységbe.
0: Próbálok itt szülő fejjel gondolkodni, és egy ilyen kérdés merül fel bennem, hogy hát az óvodában a gyerekek alkotnak, tanulnak új dolgokról. Miért lenne fontos az, hogy otthon is alkossanak? Nem élik ki ezt az alkotói világukat ott a többi gyerekkel? Szükség van arra is, hogy otthon is történjenek ilyenfajta tevékenységek? Erről mit gondolsz?
1: Én szükségesnek tartom, hogy otthon is alkossunk.
0: És miért?
1: És legyünk kreatívak a gyerekekkel. Egyrészt azért, mert ők szeretik megmutatni azt, hogy mire képesek. És nagyon szeretik az elismerést, a bátorítást és a kedves szavakat, amit lehet, hogy egy nagyobb közösségben, egy nagyobb csoportban nem kapnak meg egyénileg, viszont otthon megkapják. Például, ha elvégeznek egy kézi munkát, befejeznek, azzal kifejezik önmagukat, kifejezik a témához való kapcsolódásukat, vagy kifejeznek valamilyen érzelmet, és nagyon fontos számukra az, hogy a szülő ezt felismerje, ehhez kapcsolódjon, vagy akár közösen, sokszor szükségük van segítségre, amit lehet egy nagyobb csoportba nem mindig tudnak megkapni, és azt a segítséget a szülő meg tudja adni nekik, és ez is az önbizalmat fejleszti, és ez is a probléma megoldó képességet javítja.
0: Ezen felül a kreatív tevékenységek értékeket is át tudnak adni a gyerekeknek?
1: Természetesen értékeket is át tudnak adni, mert a gyermekszombat iskolai tevékenységben például a barkácsolásnak megvan egy bizonyos célja, egy meghatározott célja, és ez a cél az, hogy konkrétan közel kerüljön a gyerek az illető témához, és ezek az értékek, amit akár otthon, akár egy óvodai csoportba, vagy egy gyermekszombatiskolai csoportba megtanulnak a barkácsolás vagy egy alkotás által, ennek a célja a visszaemlékezés. Például, hogyha elkészítünk egy munkát, egy közös munkát szombaton, a gyermekszombatiskolába, azt hazaviszik, az bekerül a szobájukba, vagy a nappaliba, egy látható helyre, pár hétig biztos, és ahányszor ránéznek, ahányszor azzal kapcsolatba kerülnek, ahányszor elmennek mellette, ők egy bizonyos ponton kapcsolódnak, és visszaemlékeznek ahhoz a témához, amit azáltal tanultak.
0: Nem lenne ez a beszélgetés teljes, hogyha nem adnánk még konkrétabb ötleteket is a szülőknek, és éppen ezért hoztál néhány szemléltető példát is otthoni tevékenységre, kreatív tevékenységre. Bemutattad nekünk ezeket? Mesélnél róluk? És ha lehetséges, akkor el is készíthetjük együtt őket.
1: Két ötletet hoztam. Otthoni és gyermekszombatiskolai célra is fel lehet használni. Az egyik egy szemléltetés, amiből aztán egy kreatív alkotás lesz, ez így ilyen kettő az egybe. A másik pedig a gyermekszombatiskolai tanulmányok, a második negyedévi tanulmányok első leckéjének a javaslata az adott témához. Kezdjük akkor az elsővel. És általában a gyerekeknek nagyon fontos a szemléltetés. Ők nem tudják a témákat maguk elé képzelni úgy, ahogy a felnőttek, mert nincs meg ehhez szükséges eszköztáruk még egyelőre. Éppen ezért nagyon-nagyon fontos és elengedhetetlenül fontos az, hogy minden esetben valamilyen formában szemléltessük nekik. Most ez a mai szemléltetés és téma a reggeli a parton történetnek a szemléltetése, amikor Jézus a feltámadása után találkozik a tanítványokkal, és egy csodálatos halfogás is része ennek a történetnek, és egy közös együttlét Jézussal. Ez itt, ez a kék lap, ez szemlélteti a tengert.
0: Ezt elvehetem, igaz?
1: Igen, elveheted. És ez szemlélteti a partot. Megkérlek akkor, hogy ezt ide ragasszuk föl.
0: Lássuk valahogy így, hogyha állítjuk, akkor talán láthatóbb lesz a nézők, és inkább a nézők számára. Tehát ez a tenger, és most felragasztjuk rá a partot. Próbálok minél figyelmesebb munkát elvégezni. Itt ez így jó lesz?
1: Nagyon jó, tökéletes. Igen. És akkor utána a gyerekeknek érdekes és fontos a figyelemfelkeltés, illetve a meglepetés ereje. És többféle formában szoktuk ezt megvalósítani a gyerekszombatiskolában, de akár otthon is. Lehet ez egy kis zsák, amiben különböző tárgyakat teszünk, vagy lehet egy meglepetés doboz, amiben egy bizonyos tárgyat teszünk, amit ők kapcsolnak majd a témához, amiről beszélgetünk. most egy ilyen tekercset hoztam, és ezt rendre kibontva fogjuk felfedezni azokat az eszközöket, amelyek a történetnek a részei. És hát ugye most nem akarom nagyon részletezni a történetet, mert valószínűleg, hogy ez mindannyiunk számára ismerős, a történetnek a főszereplője Jézus. Szándékosan ilyen semleges figurát hoztam, de a gyermek szombatiskolában ezeket a fafigurákat meg szoktuk festeni. Ők szoktak nekik arcot és ruhát festeni, úgy, ahogy ők elképzelik, és ahogy ők látni szeretnék. És Jézus a feltámadása után találkozni szeretne a tanítványaival, akik elég érzékeny lelkiállapotban vannak, és különösen Péterrel szeretne beszélgetni ez alkalommal. És elindul, ő tudja, hogy hol találja őket, tudja, hogy hol van az a hely, ahol ők találkoznak, és közösen együtt lehetnek, és akkor elindul. Megkérlek, hogy a figurát is ragazd ide a partra. Terepasztal vagy homokláda segítségével is szoktuk szemléltetni ezeket a történeteket. És Jézus elmegy, ő látja, hogy a tanítványok ott vannak, a tanítványok nem veszik észre még őt. És Jézus tevékenykedik konkrétan. Tehát nem prédikálni akar, nem egy tanulságot akar levonni, hanem együtt lenni velük. És tüzet rak a parton. Most itt elég sok ilyen kis fácskát hoztam, amiből lesz a tűz. Hogyha gondolod, akkor fölragaszthatod őket, hogy legyen belőlük tűz, vagy esetleg csak oda is tehetjük. Mindeniken van ragasztó. És Jézus azáltal, hogy konkrétan tevékenykedik, közben segítek én is neked, azáltal, köszönöm, hogy konkrétan tevékenykedik, azáltal még közelebb kerül a tanítványokhoz. Természetesen erre inkább a tanítványoknak van szüksége, ők fogják majd értékelni ezt. Viszont a gyerekeknek nagyon fontos az, hogy ők ne egy elvont fogalomként tekintsenek Jézusra, és ők közel érezzék magukat hozzá, és barátnak tartsák őt.
0: Ilyenkor, amikor előkészíted ezeket az anyagokat, mindent előre eltervezel, mindent előre kigondolsz, előkészítesz, vagy igen, szoktál spontaneitásra is hagyni egy kis teret?
1: Hát az improvizálás az nagyon veszélyes a gyerekcsoportok esetében, mert ha nem tervezünk meg pontosan minden percet, ha nem készítjük elő a programtervet, ha nem osztjuk be megfelelően az időt, akkor holt idő alakulhat ki, ami összezavarja őket, és megbontja a rendet. Uh-huh. Ennek ellenére bármilyen esemény hozhat meglepetéseket.
0: És erre fel minden kell
1: alkalommal,
0: készülni.
1: Igen, minden alkalommal lehetnek meglepetéseink, úgyhogy van, amikor muszáj improvizálni, de a legideálisabb az, hogyha bizonyos szinten minden alkalommal felkészültek vagyunk.
0: Hogy tud egy felnőtt arra felkészülni ezekre a meglepetésekre, amiket a gyerekek tudnak okozni? A maga a tapasztalat adja idővel, vagy vannak a tarsolyodban trükkök is, ami, vagy előre kigondolt dolgok, amikkel majd lefoglalod őket, és akkor nem engeded meg ezeknek a holt időknek a
1: van, a tapasztalat létét is adja mindenképp, de mindig van. Mindig van nálam például egy előkészített téma, vagy egy előkészített játék, vagy egy valamilyen tevékenység, kreatív tevékenység, amit bevetünk, hogyha valami fennakadás történik. Mindig kell gondolni arra, hogyha az A terv nem válik be, akkor legyen egy B terv is. És időnként valóban előfordul, hogy azt kell bevetni. A gyermekszombatiskolai szolgálat alkalomra való felkészülés rengeteg szemponttól függ. Például attól, hogy milyen hosszú lesz az esemény, aminek az ideje alatt gyermekfoglalkozásokat tartunk, hogy milyen alkalom ez, istentiszteleti alkalom, vagy kirándulás, vagy gyermekszombatiskolai tanulmányátvétele, hogy milyen napszakban lesz megtartva délelőtt, vagy délután, vagy akár este, hogy körülbelül hány gyerekre és milyen korcsoportokra számíthatunk, és az összes szempont, a fenti felsorolt szempontok tisztázása után is még jöhetnek meglepetések.
0: Uh-huh. Haladjunk tovább az alkotással.
1: Tüzet rakott Jézus a parton. Nem muszáj az összes.

0: és egy ilyen kis csillagot is hoztam. Kérlek. És akkor Jézus reggelit készít nekik, halat süt nekik a parton. Nagyon érdekes a történetnek a menete, mert Jézus előre tudja, hogy ők bent a tengeren csüggettek, bajba vannak, amiatt, mert egész éjjel kint voltak, és nem sikerült nekik a munkájuk végzése. És a
1: és hogyha itt a gyerekek mondjuk másképp képzelik el, hogy a hal még a vízben úszik, akkor bárhogy, meg szoktad mondani nekik, hogy tegyék fel, vagy bárhogy teszik
0: bárhogy jó. Teszik jó. Tehát ahogy ők elképzelik, ahogy közelebb áll hozzájuk. Vannak bizonyos tevékenységek, amelyek, vagy bizonyos alkotások, amelyeknél a keretet meg kell tartani, mert másképp elveszti a lényegét, de ez egy szabad elgondolású történetbemutatás, éppen ezért itt nekik teljes szabadságuk van, hogy ahogy gondolják, úgy tegyék a tárgyakat föl. És akkor következik Jézusnak a találkozása a tanítványokkal. A tanítványok ugye kint vannak a parton. Most a csónakot azt ők elkészítik, ahogy ők szeretnék. Én egy ilyen egyszerű hajtogatott papírcsónakot hoztam, ez a legkönnyebben elkészíthető, de ők feltehetik és elkészíthetik, ahogy gondolják. Ez a szabadság megvan nekik, de természetesen az időtől is függ. A barkácsolásnak és az alkotásnak nem, ez nem önmagában a cél. Ez csak egy szemléltetés, csak egy kiegészítés. Tehát jó, hogyha minél könnyebben elkészíthető, minél rövidebb és minél egyszerűbb. Nem kell túlságosan túlbonyolítani. És akkor ugye Jézus szól nekik, hogy vessék ki a hálót a jobb oldalra, és az megtelik hallal. És akkor felteszik ide a hálót is, bele a halakat. És itt két tanítvány figurát is hoztam. És akkor így valahogy kicsomagoltuk a történetet. És ezt a kicsomagolást, ezt ők lépésről lépésre végignézik, végigfigyelik, és ezzel azonosulnak. Így végigkövetik a történetnek a menetét. És ezt az alkotást utána hazaviszik, és ahogy már említettem, valahova kikerül egy látható helyre. És vannak olyan alkotások, amelyek például nálunk már évek óta egy bizonyos helyen állnak, és minden alkalommal, amikor ránéznek, vagy amikor felfigyelnek rá, akkor eszükbe jut az az alkalom, illetve az a téma. És ez a célja tulajdonképpen a barkácsolásnak, hogy azt az értéket, amit átadtunk a témával, azt egy kézzelfogható módon az emlékezetükbe vessék.
1: Lehet a témákat folytatólagos módon is egymásra építeni? Szoktad még vissza is emlékeztetni őket, hogy emlékeztek arra az alkotásra, arra a történetre, azokra a dolgokra, amiket legutóbb beszéltünk át, ma ennek folytatásra lesz a következő?
0: Igen, általában folytatólagosak, mert a gyermekszombatiskolai lecke bibliai történeteket folyamatosan mutatja be, és sőt, olyan is előfordul, amikor egy alkotást elkezdünk egy bizonyos témával, és utólag kiegészítjük a történet többi részével, amit majd egy másik alkalommal tanulunk meg. Tehát ugyanazt az alkotást több héten keresztül kiegészítjük más eszközökkel, vagy más elemekkel. Például, hogyha lelki növekedésről beszélünk, és elültetnek valamilyen magot, akkor azt végigkísérik, ahogy a növény kikel, kibújik, és megnő. Azt a gyermekszombatiskolába, vagy akár otthon is, az ablakpárkányra kiteszik, és végigfigyelik. És amikor már megnőtt, amikor már teljes értékű növény lett, akkor visszatérünk a témára.
1: Mivel az időnk nagyon előre haladt, van még egy alkotás, amit elhoztál nekünk, és be szeretnéd mutatni.

0: Hogyha erről úgy gondolod, hogy levontuk a következtetéseket is,
1: Igen.
0: akkor térjünk át a másikra, lássuk, hogy az miről szól.
1: Ez az alkotás is nagyon egyszerű. Ezt, amit említettem, a második negyedévi gyermekszombatiskolai tanulmány első leckének a javaslata, a téma Izsák és Rebeka, és ez egy kedvességfa. Arról szól, és az alapgondolat az, hogy Isten velem van, ő segít, hogy kedves legyek másokkal. Ezt, hogyha a gyerekek elkészítik, ez nagyon egyszerű. A gyermekszombatiskolai leckéből, a tanítói mellékletből ki lehet nyomtatni a sablont, rá kidíszítik fűvel, vagy akármivel szeretnék, és ilyen színes szíveket tesznek az ágakra. Most ezekbe a színes szívekbe, amiket az ágakra rátesznek, a nagyobb gyerekek már, akik írni tudnak, beírhatják azt, hogy melyek azok a kedvességi cselekedetek, amit ők esetleg hajlandóak, vagy szeretnének másoknak megtenni. A kisebb gyerekek akár be is rajzolhatják, vagy üresen is hagyhatják ezeket a szíveket. Illetve akár még imacélokat is lehet ezekbe így beleírni. És akkor ezt elkészítik a gyermekszombatiskolába a barkácsolás, a kézműves tevékenység keretén belül, és a feladat az, hogy a következő héten oda ajándékozzák egy olyan személynek, akikkel ők kedvesek szeretnének lenni. Ez arra vezeti rá a gyerekeket, hogy ők meghatározzák és megfogalmazzák azt, hogy a kedvesség miben nyilvánul meg. Az egyik dolog az, hogy ők megtanulták Izsák és Rebeka történetét. Tanultak olyan bibliai szereplőkről, akikkel nem találkozhatnak, akiket nem ismernek személyesen. Viszont a lelki érték, amit ők átvesznek, és ők megtanulnak, és ami bennük marad, az, hogy a kedvesség cselekedeteit magukénak nyilvánítsák, és ezt kifejezzék, és ezt gyakorlatba ültessék.
0: Megmutatjuk a nézőknek is, megfordítjuk az alkotást. Nagyon kreatív ötlet ez is. Egyszerű, viszonylag könnyen meg tudják a gyerekek rajzolni, színezni, ragasztani. Hogyha kellene összegezzük a mai beszélgetést, és egy tanácsot kellene megfogalmazzál, vagy egy gondolatot kellene kiemeljél a mai adásból, annak kapcsán, hogy mit jelent egy szeretettel formált gyermekkor, akkor mivel zárnád ezt a beszélgetést?
1: Szeretettel formált gyermekkor szerintem azt jelenti, hogy úgy szeressük a gyerekeket, ahogy szükségük van rá, ahogy ők szeretnék, hogy szeressük őket. És a legfontosabb egy szülő számára az én véleményem szerint az, hogy mindig elérhetőek legyünk a gyerekeknek, mi legyünk az a biztos pont, amiben mindig kapaszkodnak, és ahova mindig visszatérnek, velünk érezzék magukat a legnagyobb biztonságba, és minden törődést, minden odafigyelést, minden megértést, minden bátorítást az ő irányukba fejezzük ki, és az együttlét, a jelenlét az nagyon-nagyon-nagyon fontos. Használjunk ki minden együtt tölthető percet.
0: Segítsen az Úr, hogy legyen mindenkinek ideje, energiája, figyelme és akarata ezt megvalósítani. Köszönjük szépen, Andrea, hogy ilyen kreatív ötleteket is elhoztál a stúdióba, és hogy megmutattad nekünk. Nem bonyolultak, egyszerű mindenkinek elkészíteni, és talán a legnagyobb értéke ezeknek az, hogy örömöt hoz a gyerekek életébe, és érzékelhetik a szülőknek a szeretetét a közös tevékenység által. Köszönöm, hogy megismerhettünk téged közelebbről is, betekintést adtál a saját életedbe, és arra is, hogy hogyan alakult ki ez a szeretet a gyerekek iránt, és miért választottál úgy, hogy a gyerekekkel szeretnél foglalkozni. Örülök, hogy itt voltál, és sok áldást kívánok a szolgálatodra nézve a továbbiakban is.
1: Köszönöm szépen nektek is, viszont kívánom az Úr áldja meg a szolgálatotokat, és köszönöm szépen a meghívást és a bizalmat.
0: Köszönjük szépen! Köszönöm önöknek is, kedves nézők, kedves hallgatók, kedves szülők és kedves gyermekek, hogy figyelemmel követték a mai adást. A Látótár műsorában egy családi témában, gyereknapi témában beszélgethettem el Pap Andrea, a múzeumpedagógussal, gyermekkiadvány szerkesztővel és gyermekszombatiskola felelőssel. Vele együtt meghatároztuk azt, hogy miért fontos a jelenlét, miért fontos a szeretet, miért fontos a kreatív aktivitás a gyerekekkel, és nem csak azt fogalmaztuk meg, hogy miért, hanem azt is megmutattuk, hogy hogyan lehet ezeket megvalósítani. Remélem, hogy hasznos az önök családi életük számára, és amennyiben úgy tartják, hogy igen, akkor nagyon nagy szeretettel visszavárom még a Láthatár műsorába önöket, hiszen lesznek hasonló tematikák és vendég meghívottak, akik nagyon nagy szeretettel szeretnének jó dolgokat átadni önöknek. A mai adásunk itt véget ér, én elköszönök önöktől, és sok áldást kívánok én is önöknek. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad életet!

Negyedik zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

0: Bibliai ABC.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit a mai Biblia tanulmányozáson. Hogy egy újabb alkalmunk van, amikor tovább tanulmányozhatjuk a Bibliát, foglalkozhatunk a Biblia ABC-jével, a Biblia alaptanításával. Ma egy újabb témakör áll előttünk, mégpedig azt mondhatom, hogy a Szentírásnak egyik olyan témaköre, amelyről az embereknek különböző a véleménye. Először is az ember éle halála után. Tehát ez a kérdés áll ma előttünk, éle az ember halála után. Mi történik az emberrel, amikor meghal? A meghalt embernek van-e valamilyen része, amely tovább él, élvez, szenved, vagy talán valahol nyugszik, de mégis él? Az emberek között megoszlik erre a kérdésre a válasz. Például a pogányok, azok hiszik azt, hogy az ember lelke halhatatlan. A kereszténység két csoportra oszlik ebben a kérdésben. Egyesek hiszik, hogy az ember lelke halhatatlan. Tehát amikor az ember meghal, utána még tovább él a lelke, mások viszont nem hiszik. Valójában mi az igaz? Ha az ateistákat megkérdezzük, azok nem hiszik a lélek halhatatlanságát, de nem hiszik a feltámadást sem. Hogyan tudjuk ezt a hatalmas kérdést, ezt az óriási dilemmát megoldani? Van megoldás. A megoldás a Bibliában található. Nézzük meg erről a kérdésről, hogy éle az ember, miután meghal, vagyis élve marad-e valami az emberből, miután befejezi az ember földi zarándokútját, mint egy sátrat összehajtja életét, vajon hogy áll ez a dolog? Hogy megérthessük tisztán, világosan, és minél könnyebben ezt a sokat vitatott kérdést, hogy éle az ember halála után vagy nem, lapozzuk fel a Bibliát, ahol le van írva az ember teremtése. Menjünk el a gyökerekhez, és ott a teremtés történetéből induljunk el, és alapszinten az alapfogalmakat nagyon könnyen megértjük. Mit tanít a Biblia az emberről, lényegében hány részből tevődik össze? Mózes első könyve második részének a 7. rész versében olvassuk az ember teremtés történetét. És formálta az Úristen az embert a földnek porából, és lehelt az ő orrába életnek leheletét, és így lett az ember élő lélekké. Amint olvastuk, bizonyára megtetszett figyelni azt, hogy az ember három részből tevődik össze. Ott van a test, első a test, a második az élet lehelete, és a harmadik az élő lélek. Azt olvastuk itt a Szentírásból, hogy Isten vette a port, és formálta a földporából az embert. Miután megformálta az embert a földporából Isten, élt-e az? Nem. Most a másik nagyon fontos tudnivaló, és amit nagyon-nagyon szeretnék hangsúlyozni, hogy mit lehelt Isten az ember orrába? Lelket, vagy életnek leheletét? Tapasztalatból tudom azt, hogy a többség mindjárt, miután felvetem ezt a kérdést, meg gondolkodás nélkül azt mondja, igen, az élet leheletét. Vannak, akik azt mondják, hogy a lelket lehelte, és többségük azt mondja, hogy a lelket lehelte. Azonban nézzünk bele a Bibliába, és olvassuk ismét. Ott volt a por, és megformálta a porból Isten az embert. És most olvasom. És lehelt az ő orrába életnek leheletét. Életerőt. Isten adott életet az embernek. Isten belelehelt az ő orrába életnek leheletét. És amikor a test és az isteni erő egyesült, az életerő egyesült, akkor lett egy harmadikká az ember. Lett az ember élő lélekké, vagyis lett az ember élő emberré. Mert ez a kifejezés, hogy lélek, ez emberre is vonatkozik. Például hány lelket számlál a te családod? És elmondjuk, hogy ketten vagyunk, hároman vagyunk, öten vagyunk. Vagy hány lélek számú ez a falu? Megint mit értünk alatta? Hány lakósa van ennek a falunak? Hány ember, hány személy él ebben a faluban? Ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert csak akkor tudjuk megérteni az egész bibliai tanítását a lélekkel kapcsolatban, ha az alapot tisztán látjuk, értjük, és ugyanakkor hisszük is. Elismétlem még egyszer, hogy léphessünk tovább ebben a kérdésben. Azt olvassuk itt a Szentírásban, hogy Isten formálta a föld porából az embert. Lehelt az ő órába életnek leheletét. És amikor az élet lehelete és a test egyesült, akkor a test elkezdett élni. És amikor egyesült, ezt az egyesülést a Szentírás így határozza meg, hogy lett az ember élő lélekké, vagyis lett az ember élő emberré. Mert addig a por csak egy holt tárgy volt. Amikor pedig Isten belelehelte az életnek leheletét, akkor élő személyé vált az ember. Vegyek egy nagyon egyszerű példát. Ott van a víz képlete. H2O. Két hidrogén és egy oxigén. Ha külön van az egy oxigén, és külön van a két hidrogén, van-e vízünk? Nincs. De hogyha a kettőt összekapcsoljuk, a H2-t és az egy oxigént összekapcsoljuk, akkor kapunk vizet. Jelképezze a két hidrogén a testet, az egy oxigén az élet leheletét, és Isten, amikor a kettőt összekapcsolta, akkor lett az ember élő emberré, a két hidrogén és egy oxigén pedig lesz vízé. Azonban nagyon figyelemre méltó a Szentírásnak tanítása, hogy amikor a lélek szót használja, és a lélek szót magyarázza és alkalmazza, akkor azt mondja, hogy a lélek meghal. Ebből világosan látjuk azt, hogy maga ez a tény, hogy a lélek halhatatlansága, vagy a lélek halhatatlan, nem bibliai tan. Ezt a pogányságból vette át a kereszténység. A Bibliában Isten azt mondja, a lélek, vagyis az ember, tehát meghal. Ezékiel próféta könyvének a 18. részében olvassuk a 4. versben. Íme minden lélek enyém, tehát minden ember az enyém, úgy az atyának lelke, mint a fiúnak lelke enyém, amely lélek vétkezik, annak meg kell halnia. Tessék megfigyelni azt, hogy az imént hivatkoztam arra, hogy hány lelket számlál ez a falu, a Biblia is ugyanezt használja. Amely lélek vétkezik. Hát ki tud vétkezni? Az élő ember. A halott ember már nem. Az élő ember tud vétkezni, és azt mondja, hogy amely lélek vétkezik, annak meg kell halni. Ami azt jelenti, hogy a lélek halandó. Az ember halandó. Erre tanít bennünket Isten a Szentírásban. Lapozzunk az új szövetségi Szentírásba, Lukács evangéliuma 12. részének a 19. versét olvassuk. Itt a gazdag emberről szóló tanítást mondja el Jézus Krisztus, akinek bőségben termett a földje, nagyobb csűröket kellett építeni, és csak a 19. versben leírtakat olvasom. És ezt mondom az én lelkemnek. Hát kinek mondja az ember? Ezt mondom magamnak. Ezt mondom az én lelkemnek. Én lelkem, sok javaid vannak néked, sok esztendőre eltéve. Tedd magadat kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél. Ki fog gyönyörködni? Az én lelkem, tehát én. Tehát az élő ember tud enni, inni és gyönyörködni. Még egy példát szeretnék a Bibliából felhozni, hogy mit is jelent magában ez a lélek szó, És ahol csak fellapozzuk a Szentírást, mindenhol egy igazsággal találkozunk, az pedig az, hogy az embernek a lelke az halandó, miért? Mert maga az ember halandó, és ez a szó, hogy lélek, ez a szó az élő emberre vonatkozik. A halott emberre már nem, mert a halott ember nem él. Az életet jelenti az élő lélek. Józsué könyvének a 10. részében le van írva az, hogy Józsué és az Izrael népe lépésről lépésre fokozatosan hogyan foglalják Kánaán földjét. És nagyon érdemes az egész részt elolvasni, azonban én csak egyetlen egy verset olvasok el ebből a részből. Itt leírja a Szentírás azt, hogy egy várost hogyan foglaltak el, és miután elfoglaltak, mivel Isten azt parancsolta, hogy a Kánaán földjének lakósait ki kell írtani, mert a bűnük pohara betelt, ők többé nem élhetnek a földön, ezért ezt az utasítást Józsué következetesen véghez vitte és megvalósította. És ebből a történetből csak ezt az egy mondatot, vagyis egy szöveget idézem, Józsué könyvének 10. részében a 28. verset. Makedát is bevevi Józsué ugyanazon a napon, és fegyver élére hányá azt és annak királyát. Ugye milyen szép magyar megfogalmazás. Fegyver élére hányta város lakósait és annak királyát. Mit jelent ez? Megölte. Tehát az egész város lakósát megölte, és a királyát is. Tehát azt olvastuk, és megölte őket, és most jön a lényeg rész. Lényeges rész. És egy lelket sem engedett menekülni abból. Mit mond? Egy lelket sem engedett menekülni abból, amelyek benne valálok. Mire alkalmazza a Szentírás újból a lélek kifejezést? Emberre. Mert egy embert sem engedett menekülni a városból. Az egész várost kiirtotta. Egy lelket sem engedett menekülni. Nem szeretném ezzel eltölteni az egész témakörünket, de ezt tartottam az egyik legfontosabbnak, hogy azt tisztázzuk a Biblia fényénél, hogy az ember három részből tevődik össze. Ott van a teste, második az Istentől kapott lehelet, az éltető erő, mert lehelt az ő órába életnek leheletét, tehát az élet lehelete, és lett az ember élő lélekké, élő emberré, amikor a test és az Istentől kapott életerő egyesült. Tehát amikor ez megvan, akkor lesz az ember élő emberré. Még egy dolgot szeretnék felvetni, vagyis olvasni a Szentírásból, Zsoltárok könyvéből, a 104. Zsoltárt, és a 104. Zsoltárban is nagyon szép utalást találunk erre, a 29. és a 30. versében. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket. Mit jelent ez? Elveszed a lelküket, kimúlnak és porrá lesznek újra. Elveszed az életüket, és kimúlnak, porrá lesznek. Majd utána, kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Istentől függ, hogy mi élünk-e. Isten adja az életet, Istennek joga van visszavonni azt. Még két nagyon fontos kijelentést, kettőt, akár háromat is megemlíthetünk a Szentírásból, hogy mi történik az emberrel, amikor meghal. Az egyik kijelentést a 146. Zsoltárban találjuk, 146. Zsoltár, És a 146. Zsoltárnak a 4. versében ez áll. Kimegy a lelke, visszatér földébe, és aznapon elvesznek az ő tervei. Amikor Isten visszavonja az életerőt, akkor megszűnik élni az ember. Veszek egy nagyon egyszerű dolgot. Itt van a villanyáram és az égő. Az égő jelképezze a testet. A villanyáram az éltető erőt. És amikor a kapcsolóval áramot engedünk az égőbe, akkor mit kapunk? Világosságot. Senki sem beszél arról, hogy nekünk van égőnk, meg van áramunk. Van világosságunk. Amíg tehát az égő jelképezi a testet, az áram, a villamos áram, az éltető leheletet, addig a világosság vagy a fény jelképezi az élő lelket. Amikor Isten visszavonja az ő éltető erejét az embertől, az embertől, akkor mi is kikapcsoljuk az áramot. Visszavonjuk az áramot az égőből. Van-e világosságunk? Nincs. Van-e az embernek élő lelke, amikor Isten visszavonja az éltető erőt az emberből? Hiszem, hogy mindannyian egy választ tudunk adni erre a kérdésre, hogy nincs élőlélek. Ahogy nincs világosság, amikor kikapcsoljuk az áramot az égőből, ugyanúgy a meghalt embernek csak teste van. Mert mindjárt a teremtéskor, amikor a Biblia beszámol arról, hogy az ember vétkezett, akkor ezt mondja Isten Mózes első könyvének a 3. részében, amikor itt a bűn történetének a leírását adja Isten számunkra, hogy por vagy, és ismét porrá leszel a 19. versnek a végén. Mert por vagy, és ismét porrá leszel. Miután Isten visszavonja az ő életét, miután Isten visszavonja az élet leheletét, az emberből nem marad semmi más, csak a test, mert nem is volt semmi más a teremtéskor, addig csak test, amíg Isten bele nem lehelte az emberbe az életerőt, az életnek leheletét. Lapozzuk fel a Szentírást Prédikátor könyvénél a 12. rész 9. versében, és ez alkalommal a Katolikus Egyház által kiadott Bibliából olvasom a szöveget, ami nagyon egyszerűen és könnyen érthetően elénk tárja azt, mi történik az emberrel, amikor az ember meghal. Olvasom. A por visszatér a földbe. Ugye, hogy milyen egyszerű? Ahonnét jött. Hova tér vissza a por? Ahonnét jött. Az éltető lehelet, meg az Istenhez, aki adta. Az éltető lehelet pedig az Istenhez, aki adta. Teremtés történetének az ellenkezője, a fordítottja megy végbe az ember halálakor. Isten a testet földnek porából formálta, lehelte bele az élet leheletét, a halálakor pedig az emberrel az történik, hogy az éltető lehelet megtért az Istenhez, aki adta, a föld pedig ismét porrá lesz, ahogy Isten kimondta már mindjárt a bűneset után. Akkor most felteszünk egy kérdést, ami ugyanúgy roppant fontos, hogy tisztán értsük, tisztán lássuk ezeket a dolgokat. Ezt pedig még szeretném itt Prédikátor könyvének a 9. részéből olvasni, a 7. és a 8. versből. Azt mondja, mert az élők tudják, hogy meghalnak, de a halottak semmit nem tudnak. Itt álljunk meg. Mit tudnak az élők? Azt tudják, hogy meghalnak. Kedveseim, mindannyian tudjuk azt, hogy vár ránk a halál. Igen. A halált eddig még senki sem kerülhette el. Miért? Azért, mert Isten azt mondta előre Ádámnak és Évának, hogy ha vétkeznek, meg kell halniuk. Igaz, ha itt tartunk, akkor a Biblia két halálról beszél. Az egyik halál az, ami mindannyiunkat utolér az életben, a másik halál pedig az örök halál. Az első halál a bűn következtében jött ránk, ezt szeretném újból hangsúlyozni, a bűn következtében jött ránk, a második halál pedig a bűn büntetése. Az első halálból mindenki fel fog támadni, a második halálból senki. Mindannyian elkerülhetjük az első halált, mert Jézus Krisztus azért halt meg értünk a Golgotai kereszten, hogy megváltson bennünket az örök haláltól. Elmondok önöknek egy élményemet gyermekkoromból. Abban az időben háztól temettek. Engemet a szüleim jó katolikus gyermeknek neveltek. És akkor még, amikor a pap megérkezett, a füstölőben levő parázsra tömjéntett, megtömjénezte a halottat, és én voltam az, aki elvittem a tömjénezőt, és kiürítettem meghatározott helyen és módon. Egy szóval nagyon sok temetésen részt vettem. És engemet mindig zavart, amikor a kántor vagy akár a pap énekelte, hogy Jézus Krisztus megváltott bennünket a haláltól. Hát hogy váltott meg bennünket a haláltól? Hát temetünk. Jézus Krisztus az örök haláltól, a második haláltól mentett meg. És erről a második halálról majd még a következő előadásokban, következő tanulmányunkban foglalkozunk majd, és majd látni fogjuk, hogy mennyire fontos igazság az is. Ezt csak most azért említettem meg, hogy mi nyomon követhessük tovább ezt az igazságot, ezeket a dolgokat, hogy Isten azt mondta, hogy ha szófogadatlanná vál az ember, az ő szófogadatlansága miatt bekövetkezik az első halál. Ezt mindenkinek le kell fizetni, de ez nem a bűn büntetése. A bűn büntetése a második halál. Ha már a Szentírásban ezt olvassuk, és Isten nekünk ezt mondja el, akkor higgyük el azt, amit Isten mond. Mert hogy is olvastuk? Térjünk vissza a Szentíráshoz. Prédikátor könyve 9. részének a 7. versből olvastuk. Mert az élők tudják, hogy meghalnak. De a halottak semmit nem tudnak. Amilyen igaz, hogy mi élők meg fogunk halni, ugyanolyan igaz az is, hogy a halottak semmit nem tudnak. Semmit nem tudnak. Sőt, tovább megy, és azt mondja, azoknak semmi jutalmuk nincs többi, mivel hogy emlékezetük elfelejtetett. Semmi jutalmuk nincs többé. Miért? Mivel hogy emlékezetük elfelejtetett. Tovább olvasom a 8. verset. Mind szeretetük, mind gyűlöletük, mind geredezésük immár elveszett. És többé semmi részük nincs, semmi dologban, amely a nap alatt történik. Ó, ez egy óriási kijelentés. Tehát a meghalt embereknek többé semmi részük nincs, semmi dologban, amely a nap alatt történik. Ezt Isten szava egyértelműen kimondja, és ez az igaz. Na jó, akkor emberek felteszik a kérdést. Hát, hogyha ez valójában így van, és hogyha ez igaz, már pedig ez igaz, akkor azok a jelenségek honnan vannak? A következő témakörünk a jó és a gonosz, vagyis a rossz angyalok szolgálata, vagyis a gonosz angyalok szolgálata. Ott majd bővebben foglalkozunk azzal, hogy kik azok, akik megjelennek itt, ott, amott, és kik azok, akik teszik a csodákat a halottak nevében. Ma csak egy dolgot szeretnék hangsúlyozni. Amikor Isten megteremtette őszüleinket, és a sátán eljött, hogy kísértse őket, akkor sátán Édenben kimondta az emberiség történetében az első hazugságot. Ez az első hazugság, amelyet sátán mondott, nem más, mint a lélek halhatatlanságának a tana. Ezt mondta az asszonnyal való beszélgetésben a sátán. Olvasom, mit mond Éva, hogy utána könnyebben megérthessék a sátán kijelentését. Mózes első könyve a 3. részében, a 3. 4. versben. De annak a fának gyümölcséből, amely a kert közepén van, abból ne együnk, azt mondta Isten. Abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. Isten kijelentése egyértelmű volt. Isten azt mondta, ha esznek a tiltott vagy gyümölcséből, feltétlenül meghalnak, bekövetkezik életükbe a halál. És Isten egyértelmű és határozott kijelentésére sátán orcátlanul kijelenti az egy ellenkezőjét, mégpedig esküszót használ. Olvasom a 4. verset. És mondd a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg. Bizony nem haltok meg. Ki mondta ki az első hazugságot Édenben? Sátán. És mit tartalmazott az ős hazugság? Bizony nem haltok meg. Kedveseim, kinek lett igaza? Istennek vagy a sátánnak? Kinek a szava, kinek az ígérete teljesedett és teljesedik, amit Isten mondott? De sajnos a kereszténység átvette azt, amivel meghódította a sátán a pogányságot, és a kereszténység a pogányságból átvette a lélek halhatatlanságának a tanát, és ma úgy tanítja, mintha azt Jézus Krisztus tanította volna. A Szentírásból pedig azt találjuk, ahogy olvastuk is Prédikátor könyvébe, mi élők tudjuk, hogy meghalunk, de a halottak semmit nem tudnak. Azoknak semmi részük nincs semmi dologban, ami a nap alatt történik. Ők mind cselekedetük, mind geredezésük, tehát a halottak nem feszekszenek, a halottak nem kiabálnak egymásnak, halottak nem háborúznak egymással, nincs erkölcstelenség, nem válnak el egymástól, nem ütik-verik egymást. Az élet funkciója egyszer s mindenkorra befejeződött. Lehetséges azonban, hogy amikor olvassuk a Bibliát, akkor találunk egy szót a Bibliában, amin megdöbbenünk. Ez a szó a pokol szó. Például Jézus Krisztus így mondja el Jelenések könyvében az angyal által János apostolnak, amikor beszél az ő küzdelméről és győzelméről, a Jelenések könyve első részének a 18. versében. És az élő, beszél önmagáról Jézus, pedig halott valék, és imé élek örökön öröki, ámen. És nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Mit jelent a pokol szó a Bibliában? Hogy ezt minél könnyebben megértsük. Merem remélni azt, hogy a kedves hallgatók nagy része ismeri a Hiszek egyet. És a Hiszek egyből csak a záró résznek egy-két mondatát említem meg. Poncius Pilátus alatt megfeszítetett és meghala, száll alá poklokra, és harmadnapra halottaiból feltámad. Hova szállt Jézus? Hova küldjük minden egyes alkalommal, amikor imádkozzuk a Hiszek egyet, Jézust? Száll alá poklokra. Mit jelent ez? Mit foglal magába a Hiszek egynek ez a mondata, hogy száll alá poklokra? A pokol szó, amelyet használ a Szentírás, a halottak helye, tehát a sír. És amikor görögben olvassuk ezt, én nem akarok görög szavakat használni, inkább lefordítom és magyarul mondom el, nálam vannak a sírnak, tehát zárójelbe pokolnak, nálam vannak a sírnak és a halálnak kulcsai. Mit jelent ez? Én legyőztem a halált, Én legyőztem a sírt. Mert ha van kulcsunk, akkor be tudunk menni a saját lakásunkba. De ha nincs, akkor a saját lakásunkba sem tudunk bemenni. Jézus azt mondja, én nekem van birodalmam, nekem van hatalmam, én győztem. Szeretném nagyon röviden megemlíteni a Szentírásból, hogy a pokol szó mit jelent a Szentírásban. Először is egy ószövetségi példát hozok fel a 16. Zsoltárból. A 16. Zsoltárnak 10. versében találjuk, amikor Károly Gáspár fordította az ószövetségi Szentírást héberről magyarra, akkor ezt a szót meghagyta héber nyelven. Nem tudom, hogy miért, lehet, hogy azért, hogy minél pontosabb, minél hitelesebb maradjon, mert nem tudod mit kezdeni ezzel a szóval, és így olvassuk. A Zsoltár 16. rész 10. verse. Mert nem hagyott lelkemet a Seolban. Nem engedett, hogy a te szented rothadást lásson. Mit jelent az, hogy nem hagyott lelkemet? Nem hagysz engemet a Seolban. A Seol héber szó, ami lefordítva magyarul sírt jelent. Görögben Hádész, tehát Jézus Krisztus a Hádészba ment, megint a sírba ment, hogy onnan harmadnapra halottaiból feltámadjon. Ezt találjuk számos helyen. Tehát a pokol szónak egyik jelentése a sír, a halottak helye, ahová helyezzük halottainkat, szeretteinket, amikor meghalnak. A pokol szónak másik jelentése az újszövetségi Szentírásban található Máté evangéliumának 5. részében. Ezt maga Jézus Krisztus használta, természetes a hádés szó, aminek a jelentése egy bizonyos értelemben más, de mégis segít megérteni azt, ami történik az emberrel, embertestével. Itt a Máté evangéliumának 5. részében olvassuk a 29 és 30. verset. Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vágd ki azt és vesd el magadtól, mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, sem hogy egész tested a gyehennára vettessék. Tessék megfigyelni? Gyehennára vettessék. És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt, és vesd el magadtól, mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, sem hogy az egész tested a gyehennára vettessék. Hát mit is jelent ez a gyehenna szó? A gyehenna szó a zsidó történelemben vezethető vissza, a geena, vagy gyehenna, az a hely, ahová dobálták, vagy ahová tették Jeruzsálemet, szemetét. Így tudjuk elmondani. A Hinnon völgyében volt Jeruzsálem szeméttelepe. És ebből a Hinnon szóból lett a geena szó, amit magyarosított Károly is, és lett belőle a gyehenna. Tehát Jeruzsálem szeméttelepe, és hogy minél több szemét beleférjen abba a völgybe, amely Jeruzsálemnek a déli részén volt, így felégették a szemetet, a fát, a törmeléket, mindent, ami elégethető, és állandóan füstölgött, állandóan égett. És egy fadarab, egy deszkadarab, meddig ég, amíg el nem ég. És Jézus Krisztus ezzel szemlélteti azt, hogy a végső büntetés is addig fog tartani, ameddig a bizonyos ember, aki a végső büntetés osztály részét kapja meg, hogy megsemmisül. Tehát ez a másik jelentése, vagy második jelentése a pokol szónak, tehát a gyehenna, és a harmadik pedig a sötétség helye. Most vessünk fel, kedveseim, még egy kérdést. Milyen állapotban van az ember, amikor meghal? Tud-e valamit? Ezt előbb olvastuk a Szentírásból, hogy az élők tudják, hogy meghalnak, de a halottak semmit nem tudnak. A halottaknak semmi részük nincs többé, semmi dologban, amely a nap alatt történik. Szeretném először is Jób könyvéből olvasni a 14. részből, mivel példázza, mivel hasonlítja össze az ember fizikai állapotát. A Szentírás milyen állapotban van az ember, amikor meghalt. Költői szavak ezek nagyon csodálatosan példázza Jób könyvében a 14. rész 7-től a 12. terjedő verseket olvasom. Mert a fának van reménysége, ha levágják, ismét kihajt, és az ő hajtásai el nem fogynak. Még ha megagódik is a földben a gyökere, és ha elhal is a porba törzsöke, a víznak illatától kifakad, ágakat hajt, mint a csemete. Nagyon szép leírás, de most tessenek figyelni. De ha a férfi meghal és elterül, ha az ember kimúlik, hol van ő? Mint a víz kiapad a tóból, a patak elapad, kiszárad. Úgy fekszik le az ember, és nem kell fel, az egek elmúlásáig sem ébrednek, nem költetnek fel az ő álmukból. Csodálatos kifejezés. Nem költetnek fel az ő álmukból. Jézus Krisztus is használja ezt a kifejezést, hogy álom. Például Lázárnál azt mondja, elmegyek és felköltöm őt. Mikor meghalt, akkor tanítványainak azt mondta, Lázár, a mi barátunk, elaludt. Miért alvással hasonlítja össze a Szentírás az első halált? Azért, mert ahogy az alvásból, az álomból van felserkenés, úgy a halálból is van feltámadás. Ezért itt azt mondja, hogy a végidejéig nem támadnak fel. Hogy ezzel kapcsolatban is egy gyönyörű bibliai kijelentést olvassak. Dániel próféta könyve ezekkel a szavakkal fejeződik be, amikor már Dániel elvégezte prófétai küldetését, és Isten szinte búcsút vesz az ő idős, hűséges prófétájától. Dániel próféta könyvének a 12. rész 13. verse így szól. Te pedig menj el a vég felé, és majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén. Mit mond a Szentírás? Menj el a vég felé, és majd nyugszol. Az ember, amikor meghal, sem nem élvez, sem nem szenved, mert nincs minek szenvednie, mert csak a test marad meg. És felkelsz a te sorsodra a napoknak végén. Amit ebben az életben vetünk, azt fogjuk a feltámadás pillanatában learatni. Mert amilyen biztos a halál, ugyanolyan biztos a feltámadás is. És a Szentírás arra tanít bennünket, hogy az emberek közül senki, kedveseim, senki, harmadszor is mondom, nem kapja se jutalmát, se büntetését a halál pillanatában, hanem mindenki akkor kapja meg a jutalmat vagy a büntetést, amikor feltámad. Azonban, mielőtt erről szólnánk bármit is, szeretnék szólni akkor, hogy mit mond a Szentírás az ember nem él. Az ember meghalt. Az emberből a halál után nem maradt semmi, csak a test. Akkor azt látjuk, hogy a Biblia tanítása szerint az ember halandó. Van-e valaki, aki halhatatlan? Igen, a Biblia beszél róla, de ez, nem is mondom el előbb, mielőtt olvasnám, Timóteushoz írt első levélből a 6. rész 15. és 16. versében olvassuk a következő szavakat. Amit a maga idejében megmutatom, a boldog és egyedül hatalmas, a királyoknak királya és uraknak ura. Kié egyedül a halhatatlanság, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik, akit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat, akinek tisztesség és örökkévaló hatalom. Kié egyedül a halhatatlanság? Istené. Istené, akit az emberek közül soha senki nem látott. Csak Isten a halhatatlan. Úgy az angyalok, mint mi emberek, teremtményei vagyunk, és a mi életünk Istentől függ. Ez vonatkozik angyalokra is, és emberekre is. Próbáljunk gondolkodni. A Biblia beszél arról, hogy eljön az emberiség történetében az az időszak, amikor Isten meg fogja semmisíteni a bűnösöket, az embereket, örökre a második halálban megsemmisíti, ezt Jelenések könyvének a 20. részében találjuk feljegyezve, de nem csak az embereket fogja megsemmisíteni, hanem a bukott angyalokat, a fellázadt angyalokat is. Ami azt jelenti, ha volna halhatatlan lelke, akár az angyaloknak, akár az embereknek, akkor ezeket nem lehet megsemmisíteni. Ezért Isten a hűségeseknek örök életet ajánl és kínál, amilyen biztos az, hogy a hűségesek örökké fognak élni, ugyanolyan biztos az, hogy örökre meg lesznek semmisítve azok az emberek, akik nem fogadják el Jézus Krisztust és igazságát, és nem élnek az ő akarata szerint. Isten halhatatlan. Ő örökké él. Istennek nem volt kezdete, Istennek nincs vége. Azonban, kedves jelenlevő tisztelt hallgatóim, a mi témakörünk nem volna teljes, hogyha nem beszélnénk az örök élet ajtajáról. Lapozzuk fel a Róma beliekhez írott levelet a 6. rész 23. versénél. 6. rész 23. verse. Mert a bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, ami Urunk Jézus Krisztusban. Két hatalmas dolgot állít egymás mellé itt a

Szentírásból. Szeretnék hozni egy nagyon egyszerű példát. Szeretnék, hogyha közösen együtt logikával, logikusan gondolkodnánk. Ha igaz az a tévtanítás, hogy az ember lelke halhatatlan, és amint meghal az ember, ha jó volt, azonnal a lelke megy a mennybe, ha rossz volt, azonnal megy a pokolba, akkor, kedveseim, a jó emberek alig várnák, hogy meghaljanak. Márpedig én nem találkoztam még, pedig már megőszültem, emberrel, aki kívánja a halált, még akkor is, ha ezt néha ki is mondja. 10 évig gondoztuk nagytatánkat. Olyan sokszor elmondta nekem, úgy szeretnék már meghalni. Halálosan megbetegedett. Az orvos lemondott róla, és azt mondta, hogy 2-3 nap múlva bekövetkezik a halál. Csoda révén meggyógyult, és még élt 1 évig. De az alatt, az 1 év alatt egyetlen egyszer sem mondta, hogy szeretne meghalni. Mi is talán úgy gondterhelten, problémák között azt mondjuk, jobb volna meghalni, csak ezt nem veszik komolyan. Isten az embert életre teremtette, és bennünk az a vágy van, hogy mi éljünk, mi élni szeretnénk. Senki sem szeret meghalni. De visszatérek ahhoz, amit megkezdtem. Az ember meghal. Alig várja, halljak meg, mert akkor repülök a mennybe. Ilyennel még nem találkoztam. Miért? Mert valójában ez nem is valós dolog. Ahogy említettem az előbb, logikával gondolkodjunk. Ha igaz az, hogy a jók a mennybe mennek, a közepesek megtisztulnak a tisztító tűzbe, és megint a mennybe mennek, a gonoszok pedig egyenesen mennek a pokolba, akkor Jézus Krisztus miért jön el? A jók a mennyben vannak, megkapták már jutalmukat, a gonoszok a földben vannak, bocsánat, a pokolban vannak, ők is megkapták a büntetésüket, akkor mi értelme van Jézus Krisztus eljövetelének? Akkor mi értelme van a hiszek egynek, amikor azt mondjuk, hogy onnan lészen eljövendő, és ítélni fog eleveneket és holtakat? Hát akkor miért jön el Jézus? Tetszenek érezni, hogy a lélek halhatatlanságának a tana mennyire üveglábakon áll? Mennyire nem állja meg helyét a Biblia mérlegén? Még a logika mérlegén sem, nehogy a Biblia mérlegén megállná. Ezért egy ide vonatkozó példát hozok. Amikor Lázár, Jézus Krisztusnak nagyon jó barátja, meghalt. Az előbb hivatkoztam rá, Jézus azt mondta, Lázár, ami barátunk elaludt, elmegyek, hogy felköltsem. És amikor odaért Betániába, Márta kimegy elébe, és azt mondja neki, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Jézus semmit nem mondott, csak azt mondta, feltámad a te testvéred. És tessék megfigyelni, a Mártának a hite mi volt? Ezt mondta, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Mikor fogja az ember a jutalmat kapni? Az utolsó napon. És amikor Jézus Krisztus oda megy a sírhoz, és amikor felkiált, akkor nem azt mondja, hogy Lázár, jöjj le a mennyből, mert az én barátom voltál és hűséges szolgám, hanem azt mondja János evangélium a 11. részének a 43. versbe. És mikor ezeket mondá, fennszóval kiálta, Lázár, jöjj ki! Honnan? A sírból. Jézus Krisztus is elmondja azt, hogy az igazak sírja, amikor ő eljön, akkor megnyílnak, és feltámadnak az örök életre. Természetes, lesz feltámadás az örök kárhozatra is. Még egy történetet szeretnék megemlíteni a Szentírásból. Jézus Krisztus fel volt feszítve a keresztve 2 gonosztevő közé. Az egyik megtért, a másik szidalmazta. És amikor szívét átadta az egyik lator Jézus Krisztusnak ott a haláltusában a kereszten, akkor ezekkel a szavakkal fordult a lator Jézus Krisztushoz. Lukács evangélium a 23. rész, 42. verse. És mondta Jézusnak, Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljössz a te országodba. Mit mond? Emlékezzél meg én rólam, mikor? Nem amikor majd most felmész

a mennybe, hanem amikor majd eljössz a te dicsőségedbe. Kedveseim, a Bibliában található emberek történetleírásaiból, akik hittek teljes szívvel Istennek, legyen az Márta, legyen az ime a Latora kereszten, és még egy-két példát szeretnék felsorolni, embereknek mi volt a hite? Mikor kapják a jutalmat? Amikor meghal az ember, vagy amikor feltámad? Mit hittek az őskeresztények, a mi elődeink? Mit hittek azok, akik Jézus Krisztus közvetlen tanítványai voltak, maguk az apostolok mit hittek? Hitték azt, amit eddig a Bibliából is olvastunk. Amikor az ember meghal, megszűnik az élet minden funkciója. A test porrá lesz, és ennek mi szemtanúi vagyunk. És amikor eljön a feltámadás, azt szerint kapja meg mindenki a jutalmat, és a büntetést is, amit ebben az életben vetett. Először, amit legfontosabbnak tartok, amit Jézus Krisztus ezzel kapcsolatban mondott. János evangéliumában az 5. részben így olvassuk az 5. résznek a 28 és 29. versét. Jézus mondta ezeket a szavakat. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a koporsóban vannak, meghallják az ő szavát. Miről beszél Jézus? Feltámadásról. Kedveseim, fájó, hogy a keresztény emberek inkább elhiszik azt, amit Édenben a sátán kimondott, hogy nem haltok meg, és olyan kevesen hiszik azok közül, az emberek közül, akik kereszténynek már tartják magukat, a feltámadást. Általában apró pénzzel fizetnek ki, mikor azt mondják, hogy nem jött még onnan vissza senki, pedig jött vissza. Jézus Krisztus 4 embert feltámasztott. Az apostolok is támasztottak embert. Az Ószövetségben is találunk emberek feltámasztásával. Maga Jézus Krisztus is feltámadt. És ő, aki a feltámadás és az élet, ő, aki a teremtő, neki joga van, hatalma van visszaadni az életet minden embernek. És itt is azt mondja, eljön az óra, amikor mindazok, akik a koporsóban vannak, meghallják az ő szavát, és most jön a döbbenetes kijelentés. És kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, és akik a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Most itt találkozunk egy nagyon fontos dologgal. Kedveseim, hogyan örököljük mi a mennyet? Testben vagy lélekben? Mit mond itt Jézus Krisztus először is? Akik a jót cselekedik, az kijönnek az élet feltámadására. Tehát kijönnek, testben fogják örökölni, és nem lélekben. Azonban még egyetlen egy ígét tudunk ezzel kapcsolatban olvasni. Korintus Belekhez írott első levélből, és az első levélben találjuk a 15. rész 53. versében a következőt. Mert szükséges, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és a halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságban öltözik, és a halandó halhatatlanságban öltözik, akkor beteljesül az íge, amely meg vagyon írva, elnyeletett a halál diadalra. Jézus Krisztus eljöveteléről beszél itt különben a Szentírás. És azt mondja, hogy igen, lesz feltámadás, és testben fogjuk örökölni a mennyeknek országát. Hogy ez mennyire így van, mennyire így hitték az őskeresztények. Két biblia verset szeretnék ezzel kapcsolatban hozni. Az egyiket a hithősök történetének fejezetéből, a zsidókhoz írt levél 11. részében Pál apostol felvonultatja a hithősöknek egy részét, és ez róluk a következőket olvassuk a 37-től a 40. terjedő versekben. Ezek a hithősök nagy része nem természetes halállal halt meg. Megkövesztettek, kínpróbát szenvedtek, szétfűrészeltettek, kardra hányattak, juhoknak és kecskéknek bőrében bújdostak, nélkülözve, nyomorgattatva, gyötörtetve.
akikre nem volt méltó a világ, bújdosva pusztákon és hegyeken, meg barlangokban és a földnek hasadékaiban, és mindezek, noha hitáltal jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet. Tessenek csak figyelni. Ezek a hithősök, akik életüket tették le hitükért, akiket üldöztek, kínoztak, rabláncba vertek, békókba, azt mondja, hogy és mindezek, noha hitáltal jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet. Mivel Isten mi felülünk valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül tökéletességre jussanak. Pál apostol is, Péter apostol is, János is, és a többi hithősök, akik életüket tették le azért, mert hűségesek maradtak Isten igazságához, ott várják a sírban, várják a feltámadás pillanatát. Mert amikor Jézus Krisztus eljön, akkor fogja megkapni minden hűséges gyermeke az örök élet jutalmát. Hogy ez mennyire így van, nagyon sok helyen találjuk még a Szentírásban. De Pál apostol szavait szeretném idézni, aki a római börtönből írta Timóteusnak a második levelet, és a második levél negyedik részéből a 6-tól a 8-ig terjedő verseket, amikor olvassuk, akkor látjuk azt, hogy ezeket a szavakat Pál apostol már akkor írja, amikor ki volt mondva mele felette a halálos ítélet, és várta a kivégzés pillanatát. És a 6. versben ez áll, mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállt. Várja a halálos ítéletet. És így hangzik tovább. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, mert megáld nékem az Úr a manapon, az igaz bíró, nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. Mit mond el Pál apostol? Engem nem sokára kivégeznek. Felettem már ki van mondva halálos ítélet. De a jutalmat nem a halálom pillanatában kapom meg. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, mert megáld nékem az Úr a manapon. Melyik napon? Amikor Jézus Krisztus eljön. A manapon az igaz bíró. De nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. Kedveseim, azt szeretném kérdezni, mi volt Pál apostolnak a hite? Hogy az ember halála pillanatában kapja a jutalmat, vagy pedig Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelekor. Higgyünk Istennek. Mert hogyha elhisszük azt, amit Isten mond, és a Szentírás tanítása szerint élünk, akkor mi is örök élet részesei lehetünk. De ha nem hisszük el, és úgy gondoljuk, hogy azt, amit mi tudunk, és amire tanítottak bennünket, azt szerint élünk, ami nem egyezik meg a Szentírással, akkor sajnos nem lehet az örök élet az osztály részünk. Higgyünk Istennek, és bízzunk benne. Jézus Krisztus azt mondta, én elmegyek és helyet készítek néktek, és ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Jézus Krisztus ezt az ígéretet először a tanítványoknak adta. És azt mondja, hogy akkor veszi őket, akik hűségesek, akik szeretik őt, amikor én eljövök. Akkor kapjátok meg a jutalmat a ti hűségetekért. Higgyük Istennek, és higgyük el azt, hogy ez az élet az egyetlen alkalom, amikor mi dönthetünk Krisztus mellett. Megtanulhatunk élni a Szentírás szava szerint. Isten segítsen meg, hogy hűséges gyermekei legyünk, és hogy hűségesen kövessük, drága jó megváltó Jézus Krisztusunkat az ő kegyelméből. Amen.

Hatodik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könnyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hét.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

0: találkozás Jézussal.
1: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, témánk élet Jézussal. A Szonyának 23 testvére volt, egy nagyon szegény családban született és nőtt fel, egész korán elveszítette az édesanyját, az iskolai tanulmánya is nem könnyen mentek, úgyhogy a harmadik osztálytól kiesett az iskolából, és úgy nőtt fel, hogy nem járt iskolába. 13 évesen férhez is kellett menjen, ahhoz, hogy élhesse az ő életét, és a férje 15 évvel nála idősebb férfi volt. Eleinte egész jól éltek, két fia született, akit Curtisnek és Benjaminnak hívtak, és az életük elég jól haladt, de amikor Curtis, illetve Benjamin 8 éves lett, akkor apja megelégelte azt, hogy hát ilyen családban kelljen éljen, és elhagyta a családját, végül elvált, és teljesen magára hagyta ezt az asszonyt, aki egyedül kellett, hogy nevelje ezt a két fiút. Nagyon nehéz körülmények között kapott csak munkát, sokat kellett dolgozzon, alig látta a gyermekeit, és ettől ennek azért a következménye, hogy Ben az 5. osztályban már annyira rosszul tanult, hogy osztályutolsó lett. Az anya nagyon szomorú volt emiatt, a fia kikerült az utcára, utcafiú lett belőle, ők Detroitban éltek, Detroit abban az időben a bűnözésnek a városa volt, nagyon sok gang, banda volt, különböző bűncselekmények, és ez a fiú is egyre mélyebb süllyedt és egyre lejjebb került. Annyira, hogy amikor 14 éves volt, egy osztály verekedésben vett részt, nagyon ingerlékeny, nagyon durva gyerek lett, azért is, mert a szeme egyre betegebb lett, nagyon súlyos szembetegséget is kapott, és hasba szúrta az egyik osztálytársát. Akit csak éppen az mentett meg, hogy a nadrág szíja elég széles volt, és így nem lett életveszélyes az a sérülés, amit kapott. Feltehetjük a kérdést, hogy vajon mi lesz egy ilyen utca gyerekből. Azt hiszem, hogy nem sok jót jósolhatunk neki. Az édesanyja is egyre többet sírt miatt, egyre szomorúbb lett, és az ő szomorúságában Istennek köszönhetően az anya a Bibliához fordult. Elkezdte olvasni a Bibliát, egyre többet imádkozott az ő gyermekeiért, egyre mélyebben bele ásta magát a Bibliának a kutatásába, végül elkezdett járni a gyülekezetbe is, egy közeli adventista gyülekezetbe járt minden hétvégén, szombatonként, és aztán majd vitte magával az ő fiait is. Nagyon érdekes volt, amikor a gyülekezetben hétről hétre misszió történeteket mondtak el, Ben nagyon figyelt, nagyon érdeklődéssel kísért ezeket a történeteket, hiszen olyan orvosokról, orvosmisszionárusokról szólt, akik távoli országokban nagyon-nagyon sok emberen segítettek. És ekkor ez a fiú egy nagyon életre szóló elhatározást tett. Azt mondta, hogy ember, hívő ember akarok lenni. Célul tűztem ki, hogy orvos leszek, és az ember bűn okozta betegségeit fogom gyógyítani. Hát ugye, amikor egy ilyen kicsi fiatal gyerek még rossz tanulmányi eredményekkel ilyen elhatározást tesz, akkor úgy gondolnánk, hogy hát ez csak egy ilyen fellángolás volt, és bizony nem sokat fog eredményezni. Mégis az lett a következménye az édesanyja szigorának is, aki áttiltotta a gyerekeket a televízió nézéstől, és nagyon érdekes volt, hogy tanulatlan anya létére megkövetelte a gyermekeitől, hogy hetente 2 könyvtári könyvet olvassanak el, készítsenek olvasónaplót, és ő úgy tett, mintha értette volna, mindig elolvasta az ő füzetüket, az ő feljegyzésüket. Úgyhogy a végeredményben elég sikeresen végezte az iskolát, 5. osztály végére osztályutolsóból osztály első lett, és azután nagyon kiváló tanulmány eredményeket folytatott középiskolában, felsőbb iskolákban is, annyira, hogy egyre több diplomát szerzett, végül orvosi diplomát is szerzett, és kiváló világhírű sebész lett belőle. Annyira, hogy 32 éves korában a John Hopkins ideg sebészetnek és onkológiai osztálynak az igazgatója lett belőle. A korabeli újságok, a korabeli kollégák mind-mind hihetetlenül figyelték ennek a fiatalembernek a felfele ívelését, hiszen ilyen fiatalon soha nem lett senkiből még kórházigazgató. Vajon minek köszönhető az, hogy ez a utcagyerek, ez a detroiti bandatag ennyire meg tudott változni, ennyire új életet élt. Élete során több mint 24 különböző magas kitüntetést kapott már az ő munkájáért, és világhírű agysebész is lett többek között, mert 1987-ben egy német szijámi ikrent, akik az agyuknál voltak összenőve, sikeres műtéttel szétválasztott, és ennek köszönhetően megkapta a tudományok doktora kitüntetést már 1987-ben. Azóta több száz agyműtétet hajtott végre, és több szijámi ikren végzett műtéteket, és talán itt a jobb alsó sarokban lévő képeket nem olyan régen láttuk a televízióban is, az iraki szijámi párról. Az ő műtétjükön is benne volt abban az orvos csoportban, aki vezette ezt a műtétet, és a műtétnek az elején megállapította, hogy nem lesz sikeres, bár az elején is hangsúlyozták, hogy 50% az esély arra csak, hogy életbe maradhassanak, de ez a 29 éves lánypár nagyon is ragaszkodott hozzá, hogy még ennek a kockázatát is vállalják, hogy szeretnének külön életet élni, és amikor a műtét felénél jártak, akkor már bizonyos volt, hogy nem lesz sikeres. A szülőket tájékoztatták erről, de a szülők ragaszkodtak hozzá, hogy folytassák a műtétet, mert jobb lesz, ha nem ébrednek fel inkább a lányok együtt, mint hogy nem, tehát arra ébrednének fel, hogy nem sikerült ketté választani őket. Úgyhogy ez a műtétjük nem lett sikeres, de nagyon sok egyéb műtét sikeres volt. A legfrissebb újsághír július 20-án, csütörtökön, amikor is dr. Benjamin Samuel Carson az egyik legmagasabb kitüntetést kapta az amerikai színes bőrűek társaságától, és így egyre növekszik azoknak az elismeréseknek a szám. Az a kérdés, ami engem foglalkoztat ennek az embernek a története kapcsán az, hogy hogyan érte el ezt egy detroiti utcagyerek? Hogyan érte el az, hogy egy ilyen verekedős, majdnem gyilkos emberből valóban az emberek segítője, emberi életek megmentője lett? Amikor az újságírók számtalanszor megkérdezték tőle, akkor ő mindig az ő válaszában kihangsúlyozta, hogy ezt Istennek köszönheti, és egyedül annak a szoros kapcsolatnak, amit ő Istennel nap mint nap fenntartott és ápolt. A kérdés, ami bennünket is kell, hogy most foglalkoztasson, hogy hogyan éljünk mi Jézussal? Hogyan éljük a mi életünket? Hiszen olyan sokat hallunk róla, olyan sokat beszélünk, itt is rengeteg előadást, különböző biblia tanulmányokat hallhatunk, és mi az, ami igazán segíthet bennünket. Én szeretnék a Bibliához fordulni, Jézus Krisztusnak a szavaihoz, és ő az, aki ebben fog bennünket tanácsolni. Hogy kérdezzem meg itt, hogy ki az, aki közületek szereti a szőlőt? Ugye? Nagyon sokan szeretjük, szinte mindenki. Szoktatok-e arra gondolni, hogy a gyönyörű szőlőfürt, az hogyan terem, hogyan jön létre? Mi az, ami megtermi a szőlőfürtöt? A szőlővesző, így van. És ugye tudjuk azt, különösen biztos vannak itt szakemberek, akik szoktak a szőlővel foglalkozni, metszik, ápolják, gondozzák, hogy minél szebb legyen, minél ízletesebb legyen a termés, hogyha levágjuk a szőlővesszőt, akkor abból mi lesz? Mire lehet használni? Ugye nem fognak bőle kosarat, nem lehet bőle különböző hasznos dolgokat tenni. Arra jó csak, hogy eltüzeljék, és általában kint ott a kertben, a mezőn szokták eltüzelni. Jézus Krisztus a Bibliában hasonlóképpen beszél erről, és hangsúlyozza azt, hogy mennyire fontos, hogy teremjen a szőlő. És melyik szőlővesző hoz termést? Ez is nagyon egyszerű, csak is az, amelyik a tőkéhez csatlakozik, amelyik szorosan ott van, amelyik onnan szívja nap mint nap a táplálékot, onnan szedi a különböző életet adó vitaminokat, ásványanyagokat és mindent, ami szükséges ahhoz, hogy életben maradhasson. Ezért nyugodtan elmondhatjuk, hogy csak az a szőlővesző hoz termést, amely rajta marad a tőkén. A vesző magától képes teremni? Nem képes teremni. A nem képes teremni, és ugyanúgy a tőről levágott vessző is elszárad, és semmi másra nem való, csak hogy kidobják, vagy eltüzeljék, és megsemmisüljön. Jézus Krisztus ez pontosan így fogalmazza meg a János evangéliumában. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. ti pedig a szőlővesszők. Aki én benne marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt. És nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Figyeljük meg ezekben a mondatokban az, hogy mi az a, mire Jézus Krisztus rámutat. Jézus Krisztus arról beszél, hogy a mennyei atya szőlőműves. Vagyis, ami Istenünk, egy olyan szerető, gondoskodó Isten, akinek mi a vágya, mi az álma a mi életünkkel kapcsolatban. Hiszen az ember, vagyis mi, a szőlőveszők vagyunk, ehhez hasonlítja az Úr Jézus Krisztus, és az ő vágya, hogy mi is ízletes, szép gyümölcsöt teremjünk, gazdag legyen a mi gyümölcs termésünk. Jézus Krisztus pedig mihez hasonlította magát? A tőkéhez. Ő a szőlőnek a töve. És azt szeretné, hogy mi mindig milyen kapcsolatban legyünk vele? Mindig szoros kapcsolatban legyünk vele, mert csak akkor lehet a mi életünk eredményes, akkor teremhetünk olyan gyümölcsöket, amelyeket a jó cselekedeteink jellemeznek. Másoknak a javára élhetünk, másoknak az eredményét láthatjuk, és ezeket követhetjük. Hadd mondjam el azt is, hogy ha sikerül a mi életünkben a szőlőhöz hasonlóan olyan szoros kapcsolatot kialakítani Jézus Krisztussal, mint amit a valódi szőlő tesz a tőkével, akkor örömteli lehet az életünk. Jézushoz tartozni többszörös öröm. Egyrészt öröm a mennynek a számára, hiszen ha belegondolunk abba, hogy olyan megváltónk van Jézus Krisztus, aki annyira szeret bennünket, hogy életét adta, akkor ő örül annak, hogyha mi szeretjük őt, és őt a mi barátunkká választjuk. Öröm az embernek az életében, és öröm a környezetében lévőknek az életében. Miért öröm az embernek az életében? Azért, mert megtapasztalhatja azt, hogy Jézus az ő barátja, megtapasztalhatja azt, hogy Jézus mindig vele van, akkor is, amikor beteg, akkor is, amikor a műtőasztalon van, akkor is, amikor vizsgázik, akkor is, amikor különböző nehézségei vannak az életben, és látszólag boldogtalannak kellene lennie. De tudhatja azt, hogy egy olyan barátja van, egy olyan társa van, aki szereti őt, aki túl fogja segíteni őt. És olyan jó, amikor megtapasztaljuk azt, hogy ebből a bajból is Isten túl tud bennünket segíteni, hogy tovább tudunk lépni. Aztán öröm azok számára is, akik mellettünk élnek. Milyen jó volt ma reggel is megtapasztalni örömmel azt, hogy bár kellemetlen volt gondolom a tegnap esti rosszulét és betegség, de Isten túl tudott ezen is segíteni. És azért engedte meg, hogy azokat, akik itt vagyunk a környezetben, bennünket is erősítsen a hitben. Hogy tanítson, hogy az imádság mennyire lényeges, és mennyire fontos dolog. És így, amikor a körülöttünk lévők is látják azt, hogy Jézussal éljük a mi életünket, akkor milyenek lehetünk? Gondoljunk csak arra, milyen férj és milyen feleség. Türelmesebb, kedvesebb, odaadóbb, szolgálatkényszebb. Milyenek lehetünk a mi családtagjainkhoz, vagy milyenek lehetünk a munkahelyen a munkatársainkhoz. Sokkal becsületesebbek, szorgalmasabbak, odaadóbbak, jó kapcsolatot építhetünk a főnökünkkel, vagy a beosztottunkkal. És ez mind annak a titka, hogy mennyire maradunk szoros kapcsolatban Jézus Krisztussal, vagyis a szőlő tőkével. El kell mondjuk azt, mint hogy egy fiatalember megfogalmazta az ő megtérése után, azt mondta, hogy Jézussal egészen más élni. Sokkal jobb, sokkal reménytelibb, sokkal céltudatosabb. Miben is más ez az élet? Hiszen a keresztény ember is óvodába jár, iskolába jár, munkahelyre jár. A keresztény embert is éri különböző nehézségek és problémák. A keresztény is elmegy az orvoshoz, lehet, hogy az orvos egy rossz hírt kell neki mondjon. A keresztény is elveszítheti a munkahelyét, és hónapokon át munkanélkül lehet. A keresztény is megbukhat a vizsgán, és mégis azt kell mondjuk, hogy Jézus Krisztussal élni egészen más. Egészen más azért, mert ő a mi barátunk, és egy olyan látásmódot ad a keresztény ember számára, amely segít őt abban, hogy ezeket a negatív tapasztalatokat is nem tragédiaként éli meg. Nem úgy éli meg, hogy ez a világ végét jelenti az ő számára, hogy most már nem érdemes élni, nem úgy éli meg, hogy feladja az életet, hanem sokkal inkább úgy, hogy tudja, hogy az ő barátja a világnak a megváltója, aki annyira szereti őt, hogy az életét adta érte. Tudja azt, hogy az ő barátja az a teremtő, aki az ő életét is újjá tudja teremteni. Az a teremtő, aki akár a megromlott házasságát is meg tudja újítani. Egy olyan barát, aki gondviselő Isten, aki a nap terhei között, a nap problémái között is gondoskodik. És ugye hallottunk egy történetet valamelyik este, hogyha még éhezel is, hogyha még nincs mit egyél is, de Istenhez fordulsz, akkor Isten gondoskodni fog. És ő a vigasztaló is, aki bátorít, aki reménységet ad, aki megtanít arra, hogy tovább lépjél, és tovább haladjál az életnek a rögös országútján. És hogy Ben Carsonnal kezdtem, szeretnék a végén is egy újságcikkből idézni, mert rámutat arra ez az újságcikk, számtalant lehetett volna még hozni, hogy ez a fiatalember, ez a Carson doktor miért is éli Jézussal az életét. Minek köszönhető, hogy ilyen sikeres ember lett? Így fogalmazta meg az egyik újság. Carson hithű tagja az adventista egyháznak, melynek Isten tiszteletén minden szombaton részt vesz. Minden új napot 2 órás bibliatanulmányozással kezd, és minden műtétje előtt imádkozik, mielőtt a beteghez nyúlna. Nagyon sok feladata van, nagyon-nagyon sok fele elszólítja kötelesség, és mégis azt ír arról az újság, hogy hogyan kezdi a napjait? 2 percig olvassa a Bibliát? Nem. Azt ír arról az újságíró, hogy minden nap 2 óra hosszáig mit csinál? A Bibliát olvassa és a Bibliát tanulmányozza. Ezzel ápolja a kapcsolatot. Azután imádkozik is. Valaki úgy fogalmazott egyszer, hogy az ima az olyan, mint az életnek a lélegzetvétel. Egy partra dobott hal előbb-utóbb elpusztul, mert hiányzik az a környezet a számára, ahol élhetne. És a keresztény ember számára ugyanilyen az imádság, az Istennel való kapcsolat, az Istennel való beszélgetés. És nem egy olyan fajta ima, mint amit épp hallottam ma reggel a mezőn, valaki beszélgetett, hogy különböző betanult imádságokat mormolunk. Hanem pontosan olyan, amikor mobillal felhívjuk a barátunkat, vagy a szüleinket, vagy a gyermekeinket, és beszélgetünk. Jézus Krisztussal is ugyanígy tudunk beszélgetni, csak sokkal könnyebb, mert mindig van térerő, mindig van energia, mindig meghallgat, mindig figyel, sohasem jelez foglaltat, sohasem az üzenetrögzítője kapcsol be, hanem ő mindig tudja azt, hogy mikor, mire van szükségünk, csak arra vár, hogy mi is rádöbbenjünk erre, és mi is kérjük őt. Én úgy gondolom, hogy van egy olyan titok, amit el kell itt mondjunk, vagy meg kell fogalmazzunk, hogy mi is a Jézussal élésnek a titka. Én úgy gondolom, hogy az, hogy vannak emberek, akik sokszor a problémán keresztül nézik Istent. És amikor megpróbálják Istent nézni, de előbb a problémát látják, sokszor olyan nagy ez a probléma, hogy a nagy problémától már nem is látják Istent. De az az ember, aki Istennel jár, az az ember, aki Jézus Krisztussal jár, és úgy éli az ő életét, ő először, mint ahogy Ben Carson is minden reggel, Istenre néz. Az élete minden pillanatában Istenre néz. És azt próbálja, hogy meglássa Istennek a hatalmát, és azután néz a gondokra és a problémákra. És mi lesz ennek az eredménye? Hogy nagyon sokszor ezek a gondok és a problémák eltörpülnek, szinte semmivé lesznek, szinte olyanokká válnak, hogy nem bosszantják az életünket, és nem adnak nekünk gondot és problémát. Ezért arra szeretnék mindenkit bátorítani, hogy tanuljuk meg, hogy ne a problémán keresztül nézzük Istent, hanem Istenen keresztül nézzük a problémát. Vagyis a gyakorlatban ez ugyanazt jelent a mi számunkra is. Hogyha reggel Istenre nézel először, akkor vele kezd el a napot, vedd el a Bibliádat, olvassad a Bibliát, imádkozzál, beszélgessél a te Isteneddel, és ha ezt fogod tenni, akkor így több esélyt adsz Istennek, hogy cselekedjék a te életedben ma, és életednek a mindennapján. Amen.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre.

Kelj fel, uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem a földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gondot.

0: Ige morzsa.
1: A mai témakörünk az Úr Jézus segítségével egy kérdés valóságban: honnan jövünk? Ez egy olyan kérdés, amit nagyon is tisztáznunk kell az űrzavaros világban, annál inkább, mert különböző irányelvek, különböző eszmék élnek is, jelentkeznek újabb és újabb eszmék. Hogyan jött létre az élet a Földön? Én most elsorolok néhány tételt: ősrobbanással, második véletlenül, fejlődéssel, vagy értelmes tervezéssel. Sajnos mi egy olyan világban élünk, ahol különböző helyen akár migránsok, akár nem migránsok robbantást követnek el, és a robbantás még sehol nem hozott rendet. Ha ősrobbanással jött létre az élet a Földön, akkor honnan ez a csodálatos rendezetlenség? Ha másik tételre térünk, hogy véletlenül fejlődés útján jöttünk létre, akkor ennek a fejlődésnek most is kellene egy folyamata, hogy legyen. Azonban hadd mondjak el egy orvosi tételt, egy orvosi tényezőt: ha mi fejlődés útján jöttünk volna létre, akkor egész másképp folynának a dolgok, mint ahogy folynak. Mit akarok ezzel mondani? Hallgattam egy előadást, két doktorátussal rendelkező előadó tartotta, orvosi doktorátusa is volt neki, és lelkészi doktorátusa is volt neki. És egy nagyon-nagyon egyszerű dolgot mondott el, és azt mondta, hogy ezt elmébe próbálom vésni, amíg élek ezen a Földön, soha ne felejtsem el. 500 évekként, 3000 évre visszamenőleg kezdte bizonyítani azt, hogy a hölgyek 40 év táján váltak ivarére. És 500 évekre lebontva már nem emlékezem, hogy melyik 500 évben mennyik haladtak előre, és azt mondta, hogy ma a hölgyek 9 és 13 éves korban várnak ivaréretté. A majom mama 3000 évvel ezelőtt is 10 éves korában várt ivaréretté, és ma is. Akkor fejlődünk, vagy degenerálódunk? Gondolkodjunk el ezen, ez nagyon elgondolkodható tény. Azonban mielőtt rátérünk a mai témakörünkre, még egy bevezetőt is szeretnék hozni. Egy űrsétára szeretnélek benneteket ma este elvezetni. Ez az űrsét miből áll? Először is tudom azt, hogy mindannyian nagyon gyakran este felnézünk, különösen nyári estéken, nézzük azt, hogy milyen csodálatos az égboltozat. Ha felnézünk a csillagos égre, akkor látjuk azt, hogy óriási sebesség. Második, hatalmas bolygók. A harmadik tétel, amire szeretnék tényt deríteni, beláthatatlan távolság. Ne csak a fogalmakat mondjuk el, nézzük meg az elsőt, óriási sebesség. Gondolkodjunk és gondolatban induljunk el. Ha 40 ezer kilométer per óra sebességgel száguldanánk, akkor fél nap kellene, hogy elérjünk a holdig, fél év, hogy eljussunk a napig, 118 ezer év, hogy eljussunk a legközelebbi csillagig, és körülbelül másfél millió fényév a legközelebbi galaxisig. Óriási sebesség, óriási távolság. Olyan távolságok vannak a világegyetemben, amit mi egyszerűen soha felfogni, ami véges agyunkkal nem vagyunk képesek. Annál is inkább, mert a legközelebbi galaxis a csillagások szerint másfél millió fényévre van, és amíg kimondom azt, hogy egy, az 300 ezer kilométert megtesz a fény. Fel se tudjuk fogni ezt a csodálatos teremtést. Azonban a második, hatalmas bolygók. Szeretném képletesen, vagyis rajzban, ahogy a csillagászok ezt elkészítették, látni azt, hogy hogyan aránylik a Föld a többi bolygókhoz, csak itt a naprendszerben először, majd utána kilépünk a naprendszerből, és szemlélünk még néhány más bolygót is. Látjuk, hogy milyen hatalmas a mi bolygónk a Föld, látjuk, a Vénusz kisebb, Mars még inkább, Merkurus annál inkább, a Plutó a legkisebb. De nem szeretnék sokat időzni ezen, mert a bibliai tételeken szeretnék foglalkozni, de ahogy említettem, bevezetőben mindannyiatokat elvezetek egy űrsétára. A következő kép, látjuk a Föld mekkora a Neptunhoz, az Uránuszhoz, a Szaturnuszhoz és a Jupiterhez mérten. Látjuk, hogy milyen hatalmas, most hozom a Föld nagyságát a Jupiterhez, és egy kis gömböcske áll előttünk, a Jupiterhez viszonyítjuk. Azonban nézzük meg a következőt. A Jupiter a naphoz mérten így viszonyul. Tehát ez a nap, ami napkorong, vagyis ami napunk, amit látunk naponta, Jupiter olyan kicsi, sajnos itt a kivetítésen így közelre látom, egy pontocska a Föld. De ne álljunk meg itt, haladjunk tovább. Nézzük meg, hogy a nap milyen parányi. Utána van a Sirius, a Pluis, az Artarus, és itt látjuk, hogy mekkora arányban vannak egymással a bolygók. Ki teremtette mind ezeket? Ki tartja fenn? Ki szabta meg a Föld forgásának gyorsaságát, a rohanását a világűrben, és így tovább? És az utolsó kép, amit még szeretnék hozni, a csillagászok maguk idejében azt mondták, hogy a Betelgez már mint olyan, az Arturusus után Betelgez vagy Betelgeuses, attól nagyobb nem létezik, és végül felfedezték a csillagászok, amit most tudunk, de hogy mit fognak felfedezni jövőben, azt nem tudjuk, az Antarész eddig a legnagyobb bolygó, ami létezik a világon. Ha Isten nincs, akkor ki teremtette mindezeket? Szeretném a harmadik kérdést is megtárgyalni egy rövid idő alatt, beláthatatlan távolság. A tejút, ugye tejútnak nevezzük azt, ami nyáron nagyon szépen végig fénylik esténként az égboltnak a kellős közepén, 200-tól 400 milliárd csillagból áll, nem bolygóból, csillagból áll. A hossza 97.800 fényév, és a szélessége körülbelül 16.300 fényév. Óriási, beláthatatlan távolságok, és ami különös, a Földünk mintegy 6000 éve száguld óriási sebességgel a világűrben, és nem ütköztünk össze, és nem is fogunk soha összeütközni. De vajon miért? Azért, mert mindegyik bolygónak, számukat nem tudjuk kimondani, de mindegyik bolygónak Isten szabta meg az útját és az irányát. Amit látható, az Orion kötfolt nyílása. Erről az Orion kötfoltról, amit a csillagászok tudnak, az a következő. Az átmérője 3.382.300 fényéve. El tudjuk képzelni? Kimondjuk azt, hogy egy, és egy másodperc alatt 300.000 kilométer tesz meg a fény, és több mint 3 millió fényév, amint látjuk, az átmérője. A következő adat szintén a csillagászoktól tudok mondani, az pedig a következő, a mélysége több mint 10 millió fényév. Sokan úgy vélik, hogy az Orion csillagképben található valahol az Isten királyi széke, található a menny. Én azt mondom, hogy mi halandó emberek ma este ne is foglalkozzunk tovább ezzel, én szeretném meglátni, és mindannyian megláthatjuk Isten trónusát. 10 millió fényémet kilométerekbe ültetjük át, akkor valamikor gyerekkoromban, fiatalkoromban szerettem számolni, 96 kvintrillió kilométer mélysége az Orion csillagfoltnak. Kedves testvéreim, csak azért hozom ezt, hogy lássuk meg, hogy egy hatalmas világegyetemben élünk, és mindezt Isten teremtette meg. Olvastam egy cikket, egy tudományos cikket, és ami az érdekessége benne az, hogy nem más, mint az amerikai NASA vezérigazgatója, csillagász, szakértő írta meg, és az volt a címe, frappás nem magyarul jelent meg, mert a mi országainkban sehol se nem jelenhetett meg, ahol ateizmus volt, amiért a tudós hisz Istenben. Ebből a cikkből csak néhány fontos dolgot hozok. Ha Isten nincs, akkor ki szabta meg a Föld forgásának gyorsaságát? És nagyon egyszerű képletekkel áll elő, és azt mondja, ha 10-szer gyorsabban forogna a Föld, mint ahogy forog, létezhetne az élet a Földön. Nem, mert a centrifugális erő következtében mindannyian lerepülnénk a Földről, és a napi olyan gyorsan váltakozna, hogy a biorendszerünk képtelen volna elviselni. Tudós ugyanakkor azt írja, vajon létezhetne az élet a Földön, ha 10-szer lassabban forogna? Akkor sem, mert a napi egyenlőségnél a 12 óra helyett 120 óra volna nappal, és 120 óra éjszaka, és ami nappal nem égne meg, éjszaka minden megfagyna, megint lehetetlen volna az élet a Földön. Ha Isten nincs, akkor kiszabta meg a Föld forgásának gyorsaságát. Kiszabta meg a Hold távolságát a Földtől. Miért? Nagyon röviden szeretném felvázolni az apályt és a dagályt, köszönve az áramlatokat a Hold vonzó erejének, megint ezzel a 10-szeres képlettel megy, és azt mondja, ha 10-szer közelebb lenne a Hold a Földhöz, akkor minden 6 óra hosszában kihúzná valahol a tengerből a vizet a szárazföldre. Léteztek-e a fizikai és vegyi törvények a feltalálásuk előtt? Sok tudóst tudunk, és felsorolhatjuk a tudósokat, hogy melyik tudós, melyik kémiai vagy pedig fizikai törvényt fedeztek fel, de ők csak a meglévő törvényeket fedezték fel, a meglévő törvényeket pedig a felfedezésük előtt kiteremtette, ha Isten nincs. És megint hol találkozunk? Értelmes tervezés. És kedves testvéreim, ezt az értelmes tervezést szeretném Isten segítségével tömören először Diógéba bemutatni. Kedves testvéreim, lehet, hogy úgy vagyunk, hogy ja, beszélni a hatnapi teremtésről. Igen, beszélni a hatnapi teremtésről. Tudjátok, hogy miért időszerű ma beszélni a hatnapi teremtésről? Azért, mert az adventista egyházon kívül egyetlen egy keresztény egyház sem nem hiszi a hatnapi teremtést. Más szóval, olvassátok el, gyermekek hittankönyvében, ott én is elolvastam, és azért tudok beszélni. Szakirodalmakban olvasunk, különböző egyházaknak hittankönyveiben találhatjuk meg. Isten nem 6 nap alatt teremtette a Földet, hanem 6 hosszú korszakon keresztül. Elfogadható-e ez egy mennybe készülő ember számára? Ezért hozom azt vázlatosan, és kedves testvéreim, szeretném a Föld történetét, a Föld teremtés történetét, hogy ma este ne csak átismételjünk, hanem lássunk benne olyan dolgokat, ami számunkra igen-igen fontos és áldásos. Figyeljük meg az értelmes tervezést. Első nap Isten teremtette az eget, földet és a világosságot. Második nap teremtette a levegőeget. Harmadik nap és a szárazföldet elválasztotta és a növényvilágot. Negyedik nap teremtette a napot, holdat és a csillagokat. Ötödik nap teremtette a víz is és a szárnyas állatokat. Hatodik nap teremtette a szárazföldi állatokat és az embert. És hetedik nap Isten megáldotta és megszentelte a hetedik napot, a szombatot. Én azért hoztam egy lapon a teremtés történetét, hogy lássuk meg, hogy milyen értelmes tervezés van. És én arra kérlek benneteket, hogy figyeljük meg, hogy Isten mit tett az első 3 nap alatt. Megalapozta az élet feltételét a Földön. Megalapozta azt, hogy amikor teremtett víz és a szárnyas állatokat, a szárazföldi állatokat és végül az embert, akkor teremtette meg, amikor már minden életfeltétel megvolt. Ki vett részt a teremtésben? Kedves testvéreim, ma különböző vallás áramlatok léteznek a világon. Azonban mi nem arról beszélünk, mi a mi eredetünkről szeretnénk tanulni, és ezért lássuk meg, hogy a 3 isteni személy közül, Atya, Fiú és Szentlélek közül ki vett részt a teremtésben. A Biblia egyszerűen, amikor kinyitjuk, így kezdődik. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, a föld pedig kietlen is puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek felett. Több mint 30-szor van megemlítve az Isten név a teremtés 6 napi, pontosabban 7 napi történetében. Pontosabban 35-ször. Nem akarlak benneteket fárasztani, de egy gyönyörű dolgot szeretnék itt hozni. Amikor itt kezdődik a Biblia magyar nyelven, hogy kezdetben teremtette Isten, akkor itt álljunk meg ennél az Isten szónál. Héberben az Isten 2 betűből áll, E és L. Izrael, küzdöttél Istennel és győztél. Dániel, Isten az én bírám. De a többes számot így alkotja a héber, hogy Elohim, Elohim. Ami nagyon különös, ismétlem, 35-ször van megemlítve a 7 napi teremtés történetében az Isten név, és minden egyes alkalommal Elohim van említve, vagyis azt jelenti, hogy az Istenség vett részt a teremtés történetében, ami azt jelenti, hogy a 3 isteni személy, Atya, Fiú és Szentlélek. Teremtésnek napjai szó szerinti napok, vagy évezredekig tartottak. Én tudom azt, hogy mi él a nagy keresztény világban, de mi a Bibliához ragaszkodunk. És akkor vagyunk biztos alapon, ha csak azt fogadjuk el minden dologban, ami a hitelveinket illeti, vagyis csak a Bibliára építünk, és a Biblián kívül semmit nem fogadunk el. Megint előveszem a héber szót, majd később még másra is kitérek. Ha azt mondjuk, hogy nap, akkor a héberek azt mondják, hogy jóm. Valamelyik nap történt, akkor elmondják, hogy valamelyik jómon történt. Azonban, hogyha héberben az van, hogy ha jóm, akkor 24 órás idő. És a teremtés 6 napján minden egyes alkalommal a héber szöveg azt mondja, hogy ha jóm. 24 órás nap alatt történt meg az első napi teremtés és a mindennapi teremtés is. Nem fejlődés útján, nem évezredekig tartottak a teremtési napok, vagy így milliókig, hanem 1-24 óráig. Olvassuk el az igéből, hogy Isten mit teremtett első nap. Mózes első könyvében, az első részében találjuk a 6 napi teremtést, és itt az első rész 3-tól az 5-ig terjedő verséből olvasom. Mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó, és elválasztotta Isten a világosságot a sötétségtől, nevezte Isten a világosságot nappalnak, és sötétséget pedig éjszakának, így lett este és reggel első nap. Mi az, ami különleges az első napi teremtés történetében? Van-e élet szurok sötétben? Nézd! Az élet első alapellemét teremti meg Isten első nap, és annyit mond, hogy Isten megteremti a világosságot. Nézzük tovább. Mit teremtett Isten második nap? Azért írtam ki sárga betűkkel a mennyezet szót, mert a 6-tól a 8-ig terjedő versekben összesen 5-ször fordul elő a mennyezet. És most próbáljuk úgy olvasni, mintha sohasem olvastuk volna ezt a Bibliából. Mondta Isten második nap, legyen mennyezet a vizek között. Ez mit jelent? Legyen mennyezet a vizek között, amely elválasztja a vizeket a vizektől. Megalkotta Isten a mennyezetet, és elválasztotta a mennyezet alatt levő vizeket, a mennyezet felett való vizektől is úgy lett. Nevezé Isten a mennyezetet égnek, és lett este és reggel második nap. Mi az, kedves testvéreim, amire nekünk mennybe készül embereknek rá kell figyelnünk a teremtés második napján történtekben. Első olvasatra lehet, hogy gondoljátok, hogy faragó testvér, miért ennyire kitérni és ennyire aprólékosan végigmondani? Megvan az ok. Hogyan teremtette meg Isten a mennyezetet? És mit helyezett a mennyezet fölé? Most használom azt, amit az igének a felolvasásnak a végén olvastunk, mit teremtett Isten a ég fölé, mit helyezett el, és mit teremtett Isten az ég alá. Mit helyezett az ég alá, és mit helyezett az ég fölé? Azt mondja, hogy vizet. Amikor a vízözön történetét olvassuk, akkor azt találjuk, hogy megeredtek az egek csatornái. A tudomány bebizonyította azt, hogy a vízözön előtt egyforma volt az éghajlat, az a földön a hőmérséklet, az északi sarkon épp úgy, mint az egyenlítőnél vagy a déli sarkon. Ma ez nem így van. Miért változott meg minden? Azért, mert az ég fölött levő vizekben, az egy vízbúra volt az ég fölött, és abban a vízbúrában megtörtek a napsugarak, és a napsugarak megtörve egyenlőképpen melegítették az egész föld kerekségét. Amikor a vízözön volt, akkor megeredtek az egek csatornáik, és lehullott a víz, ami az ég felett volt, megszűnt a vízbúra, és bekövetkezett az, aminek szemtanúi vagyunk egészen napjainkig. Mit teremtett Isten harmadik nap? A 9-től a 13-ig terjedő verseket olvasuk, mondta Isten. Gyűljenek egybe az ég alatt levő vizek egy helyre, hogy látható legyen a száraz. És úgy lett. Nevezte Isten a szárazat földnek, és összegyűjte a vizeket pedig tengernek, látta Isten, hogy jó. Miért választja el Isten a vizeket a szárazföldön? Miért hozza meg a szárazföldet? Miért teremti meg? Azért, hogy legyen hol élnie az embernek, a szárazföldi állatoknak, és legyen hol megteremnie a növényvilágnak. Így kezdődik mindennapi teremtés történet, hogy mondta Isten. És arra szeretném most felhívni már előre bocsátva a figyelmet, hogy a hatnapi teremtésnél minden teremtési munkát Isten úgy végzett el, hogy mondta. Azután mondta Isten, megint mondta Isten, hajtson a föld növényeket, füvet, amely magvakot hoz, gyümölcsfát, amelyek fajtájának megfelelően gyümölcsöt terem, amelyben magva lesz a földön, és úgy lett, hajtott át a föld növényeket, füvet, amely fajtájának megfelelően magvakat hoz, és gyümölcstermő fát, amelynek ugyancsak fajtájának megfelelően magva van. Látta Isten, hogy jó, így lett este és reggel harmadik nap. Nem sokat időzök ezeknél a teremtés történeti napoknál, csak a leglényegesebbre szeretnék kitérni. Istennek van teremtői hatalma. Isten azt mondta, hogy váljon szét a szárazföld a víztől, megtörtént. Azt mondja tovább, hogy különböző növények keljenek ki és nőjenek ki a földből, úgy történt. Mi a különös, kedves testvérem, ebben? Az a különös, hogy az egész teremtett világ engedelmeskedik Istennek. Elmondom tovább, de van egy bűnös, csökönyös emberi szív, amely nem akar sok esetben engedelmeskedni Istennek. A te és az én szívem melyikhez tartozik? Amely engedelmeskedik Istennek, vagy nem engedelmeskedik Istennek? Nézzük a teremtés negyedik napját, a 14-től a 19-ig terjedő versekben. Azután ezt mondta Isten, megint Isten szavával teremt. Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától és meghatározó jeleit. Legyenek az ünnepeknek, a napoknak, az esztendőknek, legyenek ezek világító testek égbolton, hogy világítsanak a földre, és úgy történt. Megint mit látunk? Az egész természet világa engedelmeskedik Isten szavának. Megalkotta Isten a két nagy világító testet, a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjon nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjon éjszaka, meg a csillagokat. Az égboltra helyezte őket Isten, hogy világítsanak a földre, és uralkodjanak nappal, meg éjszaka, és elválasszák a világosságot a sötétségért, és látta Isten, hogy jó, és lőn este, és lőn reggel negyedik nap. Itt látjuk azt, hogy Isten megteremtette a napot, holdat és a csillagokat. Látjuk azt, hogy az égboltra hogyan helyezte el Isten, és minden ott van. Ez a negyedik nap, amikor megemlíthetek egy dolgot, Úgy gondolom, hogy többé-kevésbé, ha megkérdeznének bennünket, akár éjfél tájon, hogy ki fedezte fel Amerikát, mindannyian tudjuk, hogy Kolumbusz Kristóf. De miért? Miért fedezte fel Amerikát Kolumbusz Kristóf? Vajon ő neki az volt a terve, hogy felfedezzen egy új kontinenst, egy új világrészt? Egyáltalán nem. Ő bibliaolvasó ember volt. Ezt a mi nyelvünkön sehol forrásban nem fogjuk megtalálni, azonban az angol szász világban bőven találunk erre vonatkozó kijelentést, hogy mélyen vallásos ember volt és bibliaolvasó. És mivel olvasta a Bibliát, a Bibliában megtalálta Kolumbusz Kristóf azt, hogy föld kerek. És ő úgy gondolta, ne kelljen a jó reménység fokot megkerülni, tehát Afrikát megkerülve eljutni Indiába, hanem úgy gondolta, hogy mivel a föld kerek, ha ő elindul nyugatra, akkor is el fog jutni Indiába, ahol az aranyterem idézőjelbe, mert ott rengeteg arany volt. És így indult el, csak nem tudta, hogy közbeékelődik a kontinens, és egy új kontinens fog felfedezni. Teremtés 5. napján mit teremtett Isten? 20-től a 23-ig terjedő verseket olvasom. Azután ezt mondta Isten: pesdüljenek a vizek élő lényeknek nyüzsgésétől, és repdessenek madarak a föld felett, az égbolt alatt, és megteremtette Isten a nagy vízjállatokat, a vizekben nyüzsgő különféle fajta úszó állat élőlényeket, és az ő különféle fajta madarakat, látta Isten, hogy ez jó. Azután megáldotta Isten őket: szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a tengervizét, a madár is sokasodjon a földön. Így lett este és reggel 5. nap. Micsoda tervszerűség! Hadd mondjam el, kedves testvérem, hogy a tudomány világában két irányzat van. Az egyik irányzat a fejlődéstan, ami még mindig fennáll, a másik irányzat pedig az értelmes termezés, vagy pedig Isten teremtett mindent, ami látható és láthatatlan. Nézzük a teremtés 6. napját. Mit teremtett Isten? Itt több minden hosszú leírás van a 6. napon, és külön-külön képeken hozom. Azután ezt mondta Isten: hozzon létre a föld különféle fajta élőlényeket, csúszómászokat és egyéb állatokat, és úgy történt. Megalkotta Isten a különféle fajta földi állatokat, a különféle fajta barmokat, meg a föld mindenféle csúszómászóját. Látta Isten, hogy ez jó. Kedves testvéreim, én a Károli féle Biblia, amit használunk, nemeket használ. Itt azt mondja, hogy a különféle fajta barmokat. Nem tudom, hogy kinek kellett, vagy kinek volt alkalma a fajok eredetét átolvasni Marxtól. Minden embernek, aki az ateista világnézetet vallja, nagy problémá van a fajokkal. Miért? Azért, mert van 100 féle kukorica, van 100 féle buza, de a buzát és a kukoricát nem lehet keresztezni, mert az külön faj. A fajokon belül léteznek különböző kombinációk. Ugyanúgy van az állatvilágban, ugyanúgy van a növényvilágban, ugyanúgy van például az alma világában. Volt valamikor piros delices, meg sárga delices. Most létrehozták az úgynevezett jonagoldot, ami ugyanaz, kettőnek az összekeverése is. Mind a két növénynek vagy almának az íze benne van. Azt látjuk, hogy a nemek között, vagyis a fajok között nincsen kereszteződés, de a fajokon belül igen. És ez kizárja azt a lehetőséget, hogy fejlődés útján jött létre az ember a földön. Nézzük tovább a 26-tól a 28-ig terjedő verseket, akkor mondta Isten: alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, uralkodjék a tenger halain és az ég madarain és az állatokon, az állatok és az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Kedves testvéreim, miért választotta el Isten az egész teremtéstől az ember teremtését? Megfigyelhető az a bibliai leírásban, és azért is olvastam szó szerint a teremtés történetét a Bibliából, mert azt látjuk, hogy Isten szólt, ahogy később a Zsoltáros elmondja, parancsolt és előállott. Miért nem mondta Isten azt, hogy legyen ember? Megtehette volna? emelkedjen ki a földből ember, mint ahogy emelkedjen ki bármilyen dinoszaurusz, vagy elefánt, vagy csiga, vagy hangya. Isten számára nem volt probléma. Azonban, kedves testvéreim, az, hogy Isten elválasztotta az ember teremtési módját, ebből is láthatjuk Isten minden tudását, minden hatóságát és minden tudását. Miért teszem a hangsúlyt erre, hogy látható Istennek minden tudása? Azért, mert Isten tudta azt, hogy a teremtéstől számítva ennyi és ennyi évezred el fog múlni, amikor megjelenik a fejlődés tan, és azt mondja, hogy az ember állatból származott. Tanultuk ezt mindannyian az iskolában. Lehet, hogy ma is még itt-ott elvétve található ez. Ezért Isten az ember teremtési módját elkülönítette az összes teremtési módtól, amit eddig a Bibliában olyan csodálatosan és egyszerűen leírva találtuk. Azonban ebből a ige szakaszból szeretnék még valamit kihangsúlyozni. Gyönyörű dolgot. Nem azt mondja az ige, hogy teremtek embert az én képemre és hasonlatosságomra, hanem hogy van írva? Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Mit jelent ez a kijelentés? Ez a kijelentés egy hatalmas igazságot tár elénk, hogy a teremtésben részt vesz a három isteni személy, Atya, Fiú és Szentlélek. Csak egy összehasonlítást hozok, ahogy kezdtük a Bibliát olvasni ma este, az Istenség részt vett a teremtésben, Isten lelke levegett a vizek felett, a Szentléleknek megvolt a maga munkája. Jézus Krisztusról azt olvassuk az új szövetségi Szentírásban, hogy ami lett, minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, és nem csak a bolygónkat teremtette, hanem az egész világegyetemet Jézus Krisztus, tehát Jézus Krisztus a Teremtő Isten, és már is kialakul a kép, hogy alkossunk embert, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, azonban engedjétek meg, hogy még egy párhuzamat hozzak. Ahogy a három isteni személy részt vett a teremtésben, úgy a három isteni személy részt vesz a megváltásban. Jézus Krisztus, mint Isten emberi teste töltött magára, meghalt értünk a Golgotai kereszten. A Szentléleknek az a feladata, hogy meggyőzzön bennünket a mi hibáinkról és bűneinkről, és elvezesse minden igazságra, de mi az Atya szerepe a megváltásunkban? Lehet, hogy sokszor olvastuk a szöveget, csak nem kötöttük össze a dolgot. János evangéliumának 15. részében, az első versekben Jézus Krisztus azt mondja, hogy én vagyok igazi szőlőtő, ti a szőlővesző, és az én Atyám a szőlőmunkás. És mi az Atyának a feladata a megváltás tervben? Az a vessző, amely gyümölcsöt nem terem, lemetsz, ami vesszőt meghagy, az megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ki végzi ezt el? Itt látjuk az Atya szerepét a megváltás történetében. Azonban, ha tovább olvassuk még a teremtés történetét, megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfiúvá és nővé teremtette őket. És megáldotta őket, és ezt mondta nékik, Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hajtsátok birodalmatok alá a földet, uralkodjék a tenger hadain, az ég madarain, földön mozgó minden élőlényen. Itt látjuk azt, hogy Isten utoljára teremti az emberpárt, Ádámot és Évát, és Ádámot teszi a föld fejedelméből. Mit adott Isten elederül az embernek édenben? Ami különös a teremtés történetében, drága testvérem, hogy nem csak a teremtésről szól. Isten megadta az embernek, hogy mit tegyen, és megadta az állatoknak is, hogy mit tegyenek. Ott van mindjárt a teremtés történetében, Mózes első könyve első rész 29. versében ez áll, azután ezt mondta Isten, nektek adom az egész föld színén minden maghozó füvet és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van, mindez legyen a ti eledeletet. Mit adott eledelül, mit egyen? Gyümölcsöt és magvakat. Ugyanezt látjuk, hogy az állatoknak is megadta továbbiakban, minden földi állatnak, az ég minden madarának és minden földön csúszómászójának pedig, amelyben élet van, elederül adott minden zöld növényt, és úgy történt, látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó, és így lett este és reggel hatodik nap. Mit adott az állatvilágnak? A vadállatoktól kezdve a szelíd állatoknak mit adott eledelül? Zöld növényt. Ez volt az Isten eredeti terve és munkássága Édenben. Azonban, kedves testvéreim, engedjetek meg, hogy még egy dolgot elmondjak. Én, amikor fiatalkoromban kezdtem olvasni a Bibliát, én azt gondoltam először, hogy a Bibliában tévesen van valami megírva. A teremtés történetében. Miért mondja a Biblia azt, hogy lett este és lett reggel? Hát nem reggel kellett volna legyen először és utána este? Ha fellapozzuk a Héber Bibliát, akkor ott még szebben találjuk, és azt mondja, hogy volt éjszaka és volt nappal első nap. Mikor kezdődik a Biblia szerint a nap? Éjféltől nem, mert addig, amíg nem volt az embernek karórája, vagy lemondott a napóráról, és eljutott addig, hogy legyenek más idő meghatározók, a 24 órás idő, azelőtt nem volt csak reggeltől reggelig, vagy estétől estérig, és a Biblia szerint Isten hogy méri az időt? Naplementétől naplementéig. Én sokat elgondolkodtam azon, hogy miért van ez így? Miért van ez így, hogy először volt éjszaka, és utána nappal első nap? Miért nem volt először nappal, és utána éjszaka első nap? Tudjátok, hogy milyen végkövetkeztetésre jutottam? Lehet, hogy ti már eljutottatok másra. Ha van valami jó ötletetek, én nagyon szívesen elfogadom, hogy beszélgethetünk erről utána. Azért, mert Isten tudta azt, hogy a bűn következtében az ember hat nap alatt elfárad. És gondoljunk a szombatra. Ha a szombat reggellel kezdődne, akkor képesek volnánk fél éjszakát még dolgozni pénteken. És hogy jönnénk el akkor az Isten tiszteletre? Holt fáradtan. És nem volnánk alkalmasak arra, hogy találkozzunk Istennel, és figyelemmel odafigyeljünk az Isten tanítására. De mivel Isten tudta ezt, azt mondta, hogy pénteken naplementétől kezdjétek ünnepelni a szombatot, hagyjatok fel minden munkátokkal, és pihenjetek meg, és szombaton reggel, amikor eljöttök az Isten tiszteletre, akkor legyetek éberek és alkalmasak az igének hallgatására. Mit tett Isten a teremtés hetedik napján? Tett valamit? Olvassuk el Mózes első könyve második részéből a második és a harmadik verset. Hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a hetedik napon minden alkotó munkájától. A hetedik nap, mivel azon pihent meg Isten minden teremtő és alkotó munkájától. Kedves testvéreim, mi a rendhagyó ebben a hetedik napi leírásban a teremtés történetén belül? Hány nap alatt készült el, hány nap alatt teremtette meg Isten mindent, ami a Földön van? Hat nap alatt. És itt nagyon különös az, hogy Isten valamit tett a hetedik napon. Mit csinált? Megpihent. Hát először is hadd kérdezzem meg, hogy Isten elfáradt. Felteszek még egy kérdést. Az, ami a teremtés történetének leírását illeti, azt Isten elmondhatta volna 10 perc alatt, és minden helyre került volna. Miért teremtett Isten 6 napon át? Miért várta meg, hogy elmúljon a 6 nap, és megvolt minden napnak a teremtési munkája? Miért nem mondta el 10 perc alatt az egészet, és minden helyre került volna? Azért, mert Isten maga példát adott. Hány napig teremtett Isten? 6 napig. És mit mond Isten? 6 napon át végezd minden munkádat, de 7. nap az Úrnak a te Istenednek szombatja, semmilyen munkát ne végezzél, se te se fiat, se leányod, senkit a kapuidon belül van. Miért? Mert 6 nap alatt teremtette az Úr az eget és a földet. Kedves testvéreim, lehet, hogy első pillanatra jelentéktelennek tűnik mindez. De most még egy összefüggést szeretnék hozni, mielőtt még két nagyon fontos szóra felhívom a figyelmeteket. Kedves testvéreim, mi tudjuk azt, hogy miért tart egy év 365 napig, 6 óráig és meghatározó percig és másodpercig. Mert a Föld megteszi a maga pályáját a nap körül. Tudjuk azt, hogy miért tartozik 24 óráig egy nap. Mert annyi idő alatt fordul meg a tengelyek körül. De honnan van a hétnek az eredete? Honnan ered a hét? A történelem folyamán tudjuk azt, hogy megpróbálták lerövidíteni 5 napos hétre. Tudjuk azt, hogy a dekádok Egyiptomban és a francia forradalomban is ott voltak, hogy 10 napig tartott a hét. Egyik se másik változása nem felelt meg. Honnan ered a hét? A 7 nap alatt semmi nem történik a világegyetemben. A 7 eredete az nem más, mint az Isten, ahogy 6 nap alatt teremtette az eget és a földet, a 7. napon pedig megnyugodott. És kedves testvéreim, erre a 2 szóra szeretném még felhívni kedves figyelmet, azután Isten megáldotta és megszentelte a 7. napot. Ki volt az, aki megáldotta és megszentelte? Isten. És melyik a 7. nap? A teremtés 7. napja a szombat. Miért adta Isten nekünk is embereknek ünnepnapul a szombatot? Azért, hogy mi is azon megpihenjünk. És mit jelent az, hogy megszentelte? Ez a megszentelt szó egy fogalom a keresztény világban, különösen a katolikus világban, hogy szentelt vízzel megszentelik valaki, vagy egy szent kép van. Mit jelent a magyar nyelvben az, hogy valamit megszentelek? Ez a fiatal zenére szentelte az életét. Arra különítette el, és mire különítette el Isten a szombatot? Arra, hogy azon a napon ünnepeljünk mi is, jöjjünk imaházba, dicsérjük a mindenható Istent. Mivel mindannyian teremtményei vagyunk, nem a véletlen műve, nem fejlődés útján jöttünk létre, a bűn következtében degenerálódunk. Sajnos ez az élet valósága. Ezért, kedves testvéreim, Isten segítsen meg bennünket, hogy visszaemlékezünk minden 7. napján a Teremtő Istenre, teremtés történetére, a teremtés igazságára, és Isten segítsen meg bennünket, hogy boldogan dicsérjük a mindenható Istent, és arra használjuk mi is a 7. napot, amit Isten adta azt. Ebben segítsen meg Isten mindenünket az ő kegyelméből. Amen.

73. Zsoltár. Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem mindent te.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenségét.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain, aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsi!

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullám hosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm a kedves televíziónézőket és a rádióhallgatókat is. Ez itt a Láthatár, mai beszélgetésünk címe pedig Szeretettel formált gyermekkor. Gyereknap van ma, egy nap, ami gyerekekről szól, de szülőkről is egyaránt. Arról, hogy a szülők mit adnak tovább a gyerekeiknek, és talán arról is, hogy mit hoznak magukkal a saját gyermekkorukból. Vannak emlékek, amelyek nem halványulnak el, és nem azért, mert különlegesek voltak kívülről nézve ezeket, hanem mert tartalmaztak figyelmet, tartalmaztak jelenlétet, és tartalmaztak szeretetet. És talán ezek azok a pillanatok, amelyek csendben, de mélyen formálják egy gyermeknek az életét. Mai adásunkban arról beszélgetünk, hogyan formálódik a gyermekek élete, nem csak a szavakon keresztül, hanem közös élményekben, a szülőkkel, alkotásokban, és abban az egyszerű, de mégis kihívásos dologban, összetevőben, amit úgy hívunk, hogy jelenlét. Ma ezekről beszélgetünk a címünk és az adásunk keretén belül, és ennek a beszélgetésnek a vendég meghívottja ma Pap Andrea, múzeumpedagógus, aki egyben gyermekkiadvány, szerkesztő és gyermekszombatiskola felelős. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek, Andrea, a stúdióban, és örülök, hogy ma gyereknapon gyerektevékenységekről beszélgethetünk.
1: Üdvözöllek, Renáta, köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm szépen az előlegezett bizalmat. Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat is.
0: Egy nagyon jó, egy nagyon kreatív beszélgetés előtt állunk, sok mindent terveztünk mára, alkotásokat is, ötleteket is át fogunk adni a nézőknek, reméljük, hogy a hallgatóknak is. Azonban, mielőtt belemennénk részletekbe a mai témánkkal kapcsolatosan, meg szeretnénk ismerni téged is jobban, és érdekelne bennünket az, hogy neked van olyan gyermekkori emléked vagy élményed, ami még ma is számodra egy kedvenc emlék, egy kedvenc élmény?
1: Számos kellemes emlékem van a gyerekkoromból, és nem tudnék meghatározni pontosan egy adott alkalmat vagy egy adott emléket. Viszont az egyik kedvencem az tulajdonképpen egy szokás, amit mi a családba gyakoroltuk, legfőképpen télen, amikor korán sötétedett, ilyenkor vacsora után gyakran társasoztunk. És most így visszagondolva, a játék örömén túl az együttlét volt az, ami valóban különlegessé tette ezeket az alkalmakat. Természetesen akkor ezt nem így fogtuk fel, hanem örültünk a játéknak, de szerintem nagyon kellemes időtöltés volt a családban.
0: Ma gyereknap van, és szülőként is megéled a gyereknapot, nem csak azokon az emlékeken keresztül, amelyek alkották a te saját gyermekkorod. Ebből a szemszögből, a szülői szemszögből mit gondolsz a gyereknapról? Hogyan készülsz rá? Mit jelent számodra ez a nap?
1: A szülői szemmel természetesen másképp nézek erre a napra, mint annak idején gyerekként. És amióta a gyerekeink megszülettek, azóta mindig figyelünk arra, hogy ezen a napon még különlegesebbnek és még fontosabbnak érezzék magukat. Annak ellenére, hogy a személyes meggyőződésem az, hogy az egész gyerekkor egy vidám gyereknap kellene legyen, sajnos a hétköznapi zsúfoltságban ez nem mindig megvalósítható. Ezért mindig tudatosan készülünk arra, hogy ez a nap hozzon valami pluszot nekik is és nekünk is, és megpróbálunk minél többet együtt lenni, lehetőleg a nap teljes 24 óráját együtt tölteni.
0: Szülőként mit tölt el ezen a napon? Hogy mi az, amit szeretnél látni a gyermekeiden?
1: Hát a vidámságot és az örömet szeretném látni. Egy szülőnek az a legnagyobb boldogság és elégtétel, hogyha a gyerek jól érzi magát, és ez láthatóvá is válik. És mindent megteszünk annak érdekében, hogy a gyerekek nem csak ezen a napon, hanem minden napon, viszont ezen a napon különlegesen gondtalannak és jól érezzék magukat.
0: Az anyaságon kívül egy szolgálat keretén belül is, de így a hivatásod keretén belül is foglalkozol a gyerekekkel, és az lenne a kérdésem, hogy mesélnél erről a szolgálatról, amit már sok éve végzel, ugyebár felvétel előtt elmondtad, hogy milyen régóta kezdtél már el foglalkozni a gyerekekről. Elmesélnéd nekünk azt, hogy miért kezdtél el gyermekszombatiskola felelősként a gyerekekre fókuszálni inkább, mi motivált leginkább?
1: Hát valóban nagyon régóta végzem ezt a feladatot. A gyülekezetben a gyermekszombatiskola keretén belül 18 éve foglalkozok gyerekekkel, azon kívül már 24 éve szervezzünk vakációs bibliaiskolákat, és ezek keretén belül is szerveztem gyermekprogramokat és gyermektevékenységeket, és a munkahelyemen is szintén 24 éve szervezek olyan tevékenységeket, amelyek a gyerekeket bevonják, és levezetem ezeket. A gyermekszombatiskolai szolgálat az egy folyamatos munka, és tulajdonképpen amikor 2002-ben az első vakációs bibliaiskolát megszerveztük, akkor döbbentünk rá, és akkor kezdtem érezni először, hogy mekkora felelősség számunkra a gyerekek lelki nevelése és a lelki fejlesztése. Azon kívül, amiután a gyermekeink megszülettek, természetesen még több motiváltságot éreztem arra, hogy a gyerekekkel foglalkozzak, és a gyerektevékenységekben részt vegyek.
0: Milyen foglalkozást igényel ez a szolgálat? Elmondtál már néhány tevékenységet, amit magába foglal, de tudnál részletesebben beszélni erről?
1: Hát ez a szolgálat nem korlátozódik föltétlenül az istentiszteleti alkalmakra. Hétköznap is szoktunk szervezni tevékenységeket a gyerekekkel, múzeumlátogatásokat, vagy kirándulásokat, játszónapokat szervezünk nekik rendszeresen a gyermekszombatiskolai csoportnak, és a számomra ez nem egy elvégzendő feladat, tehát nem egy olyasmi, hogy most kipipáltuk ezt a feladatot, és akkor végeztünk, hanem ez annyira folyamatossá vált, hogy már része az életemnek, és már egy késztetés, egy hivatás, és egy életstílus számomra.
0: És miből döbbentél rá, hogy a szolgálaton túl már a szívedhez közelebb érzed ezt a tevékenységet? Mik voltak azok a dolgok, amiből rájöttél, hogy közel áll hozzád az, hogy a gyerekekkel foglalkozzál?
1: Úgy éreztem, hogy ebben a munkában meg tudom találni a helyemet a szolgálatban. Úgy éreztem, hogy ebben a munkában fel tud használni Isten az ő munkatársaként, és amikor együtt vagyunk a gyerekekkel, akkor úgy érzem, hogy olyankor ők is jól érzik magukat, és örülnek a tevékenységeknek. Ez nagyon sokat számít.
0: Te hogyan teszed a gyereknapot emlékezetessé? Mondtad, hogy számodra fontos az, hogy a gyerekek vidámak legyenek, azelőtt a 24 óra alatt, de nem csak, hanem minden nap. Azonban tudjuk azt, hogy a szülőknek a gyerekek nevelésén kívül N plusz egy feladatuk van, felelősségük, és korlátozódik az idejük, korlátozódik a figyelmük, korlátozódik az energiájuk, és akkor ennek függvényében mit tanácsolnál, beszélgessünk akár erről, hogy te hogyan teszed emlékezetessé, vagy hogyan tennéd emlékezetessé ezt a napot?
1: Általában már korábban elkezdünk készülni a családban a gyereknapra. Olyankor mindig szabaddá tesszük magunkat a férjemmel együtt a teljes napra, és megpróbálunk olyan tevékenységeket keresni, ami őket a leginkább érdekli, vagy ők a legjobban élveznék, illetve nagyon sokszor a gyermekszombatiskolai csoporttal együtt szervezünk tevékenységeket, akár szombaton, akár hétköznap, és ilyenkor, ha együtt vannak a barátaikkal is, az még jobb nekik.
0: Az emlékezetességét egy ilyen napnak mi teszi ki?
1: Az együttlét mindenképp. Tehát a gyerekek nem föltétlenül az esemény miben létére koncentrálnak. Nekik nincsenek irreális elvárásaik. Nagyon sokszor olyan mozdanatokat, olyan szavakat, vagy olyan pillanatokat tartanak észbe, amelyek fölött a szülők elsiklanak, vagy a felnőttek nem figyelnek rá, de nekik megmarad az emlékezetükbe valamilyen oknál fogva, és az ő elvárásuk csak az, hogy együtt legyünk, hogy bízhassanak bennünk, hogy törődjünk velük, hogy lássuk, halljuk őket, és ezek az élmények, ezek a közös élmények szerintem minden tárgyi ajándéknál, vagy minden tárgyi megvalósításnál többet jelentenek számukra.
0: Fontos ez a jelenlét, ez az együttlét ebben a modern korban is, amikor a technológia az dominál, sok minden elveszi a figyelmüket, vagy annál inkább fontosnak tartod, hogy ebben az időben is töltsenek együtt időt a gyerekek egymás között és a szüleikkel is.
1: Annál inkább fontosnak tartom szerintem az együttlét az egyik legfontosabb összetevője a megfelelő kapcsolatnak, és a szülőkkel és a barátokkal való közös események, közös élmények mindenképp jobban meghatározzák a gyerekeknek a fejlődését, mint akár egy ismeretterjesztő sorozat. Tehát bármilyen jó dolgot szeretnénk adni nekik a technológián keresztül, ez semmiképp nem írja felül a személyes kapcsolatot.
0: Visszaemlékszem én is, amikor gyerek voltam, voltak olyan meghatározó gondolatok vagy tanácsok a nagyszüleim részéről, amik úgy megmaradtak, de nem tudtam eldönteni, hogy mi alapján maradtak meg, és valóban azok erősen meghatározóak voltak aztán a felnőtt életemre is a döntésekben, úgyhogy az, amit mondtál, szerintem nagyon valós. A gyerekek sokszor megjegyeznek dolgokat, amikre a felnőttek abszolút nem is gondolnának, hogy megjegyzik, és ezek csak akkor tudnak létrejönni, hogyha a szülők időt töltenek velük, figyelnek rájuk, és ott vannak velük, egyszerűen a jelenlétüket fenntartják. Szerinted a gyerekeknek mire van szükségük? Már a játékokat is úgy emlegetted, hogy nem feltétlenül az anyagiakra, vagy arra, hogy sok mindenre tegyenek szert, nem feltétlenül erre van szükségük, de tinikorig hogyan azonosította a szükségleteiket?
1: Hát a gyerekek szükséglete, az alap szükséglete az, hogy a szülő minden percben legyen jelen az életébe. Tehát minden élménybe, minden eseménybe legyen jelen a szülő. És azon kívül, mint amint már említettem, a jelenléten kívül a törődést, a megértést, a bátorítást és a biztonságot jelenti nekik a szülő. Ez a lelki szükség, az lelki szükségleteiknek a kielégítése fontosabb az anyagi szükségleteik kielégítésénél, természetesen nem elhanyagolandó az anyagi része sem a dolognak. Szükségük van játékokra, szükségük van eseményekre, szükségük van programokra, de minden, amit együtt tesznek, az meghatározza őket. Lehet, hogy nem is gondolnak rá abba a pillanatba, de később kellemes emlékként marad meg számukra.
0: Lehetne úgy is gondolkodni a játékokról, mint eszközök, amelyek jobban egymáshoz kössenek, amik által többet töltsünk együtt időt. Valahogy úgy gondolom, hogy a szülők néha játékokat vesznek a gyerekeknek, hogy a gyerekek lefoglalják magukat. De valóban lehet úgy is elképzelni ezt a dolgot, hogy vagy helyesebb úgy is elképzelni a dolgot, hogy a gyerekeknek játékokat vesznek, hogy együtt játszanak, hogy együtt legyenek, hogy együtt használják őket?
1: Mindenképp. Megmondom őszintén, nagyon kevés olyan gyereket láttam, aki egyedül játszik. A szülő mindig partner a játékba, mindig valamilyen szerepet betölt a játékba, akár építőkockákkal játszanak, akár gyurmáznak, akár bármilyen kreatív tevékenységet végeznek együtt. A szülő mindig ebbe partner, mindig az egyik társ ő. Ez a közös játszás, a társas játékozás és a szabadtéri játékok is szintén hozzájárulnak a kötődés és a megfelelő kapcsolat kialakulásához. Az egyik legmeghatározóbb szempont a gyerekek fejlődésében az a közös játék, a szülőkkel való közös játék.
0: Ha szülőként vagy gyermekszombatiskola felelősként kellene most gondolkozzál tevékenységeken, amelyek hasznosak és érdekesek a gyerekek számára, akkor milyen tevékenységek gondolsz így legelső sorban? És beszélhetünk itt külön a nagyobbakról, de beszélhetünk külön a kisebbekről is. Talán még mielőtt tevékenységeket javasolnánk, látsz-e különbséget az igényekben a kisebbek számára, illetve a nagyobbak számára? Különböznek az igényeik?
1: Természetesen különböznek az igényeik, minden tevékenységet és minden programot az életkori sajátosságokhoz kell alakítani. A két egyforma gyerek nincs. Minden család, minden szombatiskolai csoport fel kell ismerje az érdeklődési körét, és annak függvényében alakítsa ki a programjait és a tevékenységeit. Tehát egy biztos receptet nem lehet mondani, ami mindig beválik, viszont valóban vannak olyan tevékenységek, amelyek általában pozitív reakciót váltanak ki, és amit a gyerekek kedvelnek, ilyenek például a természettel kapcsolatos tevékenységek, állatokkal, növényekkel, világegyetemmel kapcsolatos foglalkozásokat nagyjából mindig kedvelik. Ilyenkor lehet szervezni akár a gyermekszombatiskolai csoporttal, akár kisebb körbe a családba is, például állatkerti látogatásokat, vagy múzeumi sétákat, vagy planetáriumba elmenni, de akár egy egyszerű séta a parkba, vagy a ház körül, vagy a kertbe is érdekes lehet, hogyha néhány érdekes tudnivalót elmondunk nekik, vagy kreatív feladatokat adunk nekik, vagy ha egyszerűen csak beszélgetünk séta közben, ezek mind pozitív reakciót váltanak ki a gyerekekben.
0: A mindennapokban szerintem mindenki, nem csak a szülők azt tapasztalhatják, hogy a zsúfoltságból adódóan nehezebben tudunk koncentrálni, odafigyelni másokra. És ebből adódóan talán az is felmerülhet, hogy a szülők lehet, hogy nem ismerik fel, hogy a gyerekek milyen irányba élveznének tevékenykedni, mik az érdeklődési köreik. Hogyha tudatosan kellene erről a szülők gondolkodjanak, és szeretnék jobban megismerni a gyermekeiket ilyen téren, akkor mire lehetnek figyelmesek, melyek azok a jelek, amelyek elárulják, hogy a gyerekeik miben érdekeltek, milyen irányultságúak?
1: Hát a gyermekek érdeklődési körének a felismerése az egyik legfontosabb szülői feladat az én véleményem szerint, hogyha beszélgetünk a gyerekekkel, ha együtt játszunk velük, ha minden válaszukra figyelünk, tehát ha meghallunk minden választ és minden kérdést, amit feltesznek, nem nehéz felismerni, hogy mi az, amivel szívesen foglalkoznának, vagy mi az, ami jobban érdekli őket. Az előző kérdéshez visszatérve például, általában a szabadtéri tevékenységek azok, amelyek jobban vonzák a gyerekeket, és kérdezted, hogyha a kisebbek, illetve a nagyobbak érdeklődési köre szempontjából van-e valamilyen különbség. A kisebbek inkább szeretnek az érzékekre hagyatkozni, például egy gyermekszombatiskolai foglalkozás esetén fontos, hogy minél több érzékszervükkel felfogják azt a bizonyos témát, amiről beszélünk. A nagyobbak inkább szeretnek kvízeket oldani, vagy társasjátékozni, de komplexebb beszélgetésekbe is be lehet vonni őket. És az érdeklődési kör az változó. A család és a szülők értékrendje is befolyásolja a gyerekek érdeklődési körének a kialakulását, és szerintem mindenféle szempontból fontos figyelembe venni ezt a tényezőt. Semmiképp nem elhanyagolandó.
0: Hogyan szoktad a korosztályokat kategorizálni? Év szerint, vagy az alapján, amit látsz róluk és a viselkedésükről, ugye a tevékenységeket illetően?
1: És szerintem. A gyermekszombatiskolai csoportok nagyon sok esetben, különösen a mi környezetünkben vegyes csoportok ritkán lehet két külön csoportot kialakítani, mert nem biztos, hogy elég gyerek van hozzá. Most a vegyes csoportokba alkalmazkodnak egymáshoz, viszont vannak valóban olyan tevékenységek, amelyeket a kisebbek nem értenek, illetve más tevékenységek, amelyet a nagyobbak unnak. Ennek ellenére nagyobb gyerekeket is be lehet vonni olyan tevékenységekbe, amelyeket korábban esetleg nem kedveltek, illetve lehet olyan programokat és tevékenységeket szervezni nekik, amelyekről talán információ hiányába esetleg unalmasnak címkéztek fel, és végül mégis érdekesnek tartják őket. De semmiképp nem kényszeríthetjük rá őket folyamatosan olyan tevékenységekre, ami nem kapcsolódik valamilyen szinten az érdeklődési körükhöz.
0: Az jó, hogyha a szülők azért nyitnak, hogy a gyerekek megismerjenek több mindent, tehát hogy akár a zenei világ fele, a művészetek fele, a tudomány fele, tehát hogy így próbálnak minél több mindent bemutatni nekik, és akkor a gyerek ezek közül majd kiválasztja azt, ami neki jobban tetszik.
1: Igen, pontosan. Ez a legmegfelelőbb hozzáállás szerintem. Minél több lehetőséget és minél szélesebb látókört nyissunk meg a gyerekek előtt, hogy legyen alkalmuk és legyen választási lehetőségük, mert az érdeklődési körük is változik. Ami egy kisebb óvodáskorú gyereket érdekel, az egy iskoláskorú gyereket már nem érdekel. Tehát az ő saját egyéni érdeklődési körük is az évek elteltével változik, alakul, csiszolódik, és ezt, amint említettem, a család is befolyásolja, vagy befolyásolhatja. A szülőknek mindenképp az a céljuk, hogy megfelelő módszerekkel egy helyes értékrendet alakítsanak ki a gyerekekbe, és ehhez hozzájárul az, hogy minél több vetületét megismerjék a világnak.
0: Mit gondolsz, mennyire korán kell elkezdjenek a szülők gondolkodni tudatosan ezekről, hogy olyan tevékenységeket is nyújtsanak a gyerekeknek, amelyek megnyitják ezeket az utakat a gyerekek számára, hogy aztán eldöntsék, hogy miben érdekeltek inkább?
1: A legkisebb kortól kezdve szerintem, akár pár éves kortól kezdve már be lehet vonni a gyerekeket mindenféle tevékenységbe a megfelelő módszerekkel, tehát az életkori sajátosságokhoz alkalmazkodó módszerekkel, játékosan. Tulajdonképpen mindennek az alapja az, hogy játékosan végezzük a feladatunkat.
0: Lehet ezt alkalmazni az otthoni tevékenységekre is? Most gondolok arra, hogy a lánygyerekeket bevezetni lassan a női szerepkörbe, tehát a főzés, takarítás, így játszani ilyen dolgokat is, vagy a fiú gyerekeket például férfi szerepkörű játékokhoz összekapcsolni. Lehet akár így ezen módszer által ezekre is nevelni a gyerekeket?
1: Mindenképp lehet, és sőt, ajánlott is szerintem. Nem hiszem, hogy föltétlenül különbséget tennék a férfi és a női szerepkör között, mert a gyerekeknek minden játék jó, ők minden játékot szeretnek, különösen amit együtt játszunk, tehát közösen sütünk egy süteményt, és ők kivághatják a kekszformákat, azt a fiúk és a lányok is nagyon élvezik, és nagyon szeretik, és minden olyan tevékenységet, amit mondjuk idézőjelbe kötelező otthon elvégezni a házi munkákra gondolok, és amit azért csak nem hagyhatunk el minden nap. Ha belevonjuk a gyerekeket egy ilyen közös játékba, bármilyen típusú kreatív foglalkozásba, akkor ők nem érzik azt, hogy én most végzem a dolgomat, és ő akkor egy darabig félre lesz téve, hanem ők is része ennek a munkavégzésnek, vagy ennek a feladatnak, és ezt mind játéknak tartják, és játéknak vélik.
0: És ez majd segít, feltételezem, felnőtt korban önállósodni is ezekben a dolgokban.
1: Mindenképp. Tehát minden közös játék és minden közös tevékenység fejleszti a gyerekek minden képességét és készségét.
0: Hogyha maga alkotásokról beszélünk, és egy olyan tevékenységről, ami kézi munkát igényel, ezeket fontosnak találod, hogy a gyerekek és a szülők alkossanak együtt?
1: Mindenképp fontosnak találom, a gyerek-szülő kapcsolat egyik meghatározó eleme ez a közös barkácsolás, a közös alkotás. Az alkotás fejleszti a gyerekek kreativitását, azon kívül segíti a rugalmas gondolkodást, a probléma megoldó képességet, önbizalmat ad nekik, fejleszti a kreativitásukat, és fejleszti az önkifejezésüket, segíti. Tehát ez mindenképp minden kreatív tevékenység hasznos és jól jön a gyerekeknek, ezt is természetesen mint minden mást az életkorhoz alkalmazva, és ezáltal ők megtanulják az együttlét örömét, de megtanulják használni a képességeiket és a készségeiket, megtanulják felismerni azt, hogy tulajdonképpen mire képesek, és egy bizonyos elégtételt is ad nekik, hogy ők képesek elvégezni bizonyos feladatokat, egy szép alkotást előteremteni, és ezt mind közösen együtt, és örülnek annak, amit készítenek.
0: Mennyire befolyásolják és fejlesztik az alkotások, a közös alkotások a gyermekeknek a személyiségét?
1: A közös alkotásokat témák szerint is le lehet bontani. Például a gyermekszombatiskolai foglalkozásban az alkotás az egy olyan szemléltetési mód, vagy egy olyan eszköz, amely által a gyermek elkezd megismerkedni egy témával, elkezd megbarátkozni egy témával, kézzel fogható módon megpróbálja magáévá tenni azt az értéket, amit azáltal tanul, és megpróbálja kifejezni azt is, amit érez ezzel a témával kapcsolatba. És nagyon fontos az, hogy bizonyos ismereteket ne feltételezzünk, vagy ne tulajdonítsunk a gyerekeknek előre. Mert lehet, hogy vannak olyan témák, amelyek számunkra magától érthetődőek, és már ezerszer hallottuk, de a gyerekeknek ez újdonság, és lehet, hogy akkor találkoznak először vele. És az alkotás, a kreatív tevékenység, ez hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek ezeket a témákat napjainkra is alkalmazhatóvá véljék, vagy tartsák.
0: Hány éves korig lehet a gyerekeket kézi munkával, alkotásokkal lefoglalni?
1: Nem tudom, hogyha meg lehet határozni egy életkort ezzel kapcsolatban. A kisebb gyerekek, az óvodáskorú vagy kisiskoláskorú gyerekek például inkább szeretnek egyénileg alkotni, és inkább szeretnek az érzékszerveikre hagyatkozni, de nagyobb gyerekeket is be lehet vonni ilyen nagyobb komplexitású témákba, például közös projektekbe. A serdülőkorú gyerekek szívesen vállalnak fel közös projekteket, ilyen nagyobb lélegzetű munkákat, és ez mindenképp hozzájárul ahhoz, hogy kialakítsák a csapatszellemet, az empátiát, a szintetizálás képességéhez hozzájárul ez a közös projekt. Úgyhogy szerintem nincs korhatárhoz kötve, nagyobb gyerekeket, serdülőket, vagy akár fiatalokat is be lehet vonni alkotó tevékenységbe.
0: Próbálok itt szülő fejjel gondolkodni, és egy ilyen kérdés merül fel bennem, hogy hát az óvodában a gyerekek alkotnak, tanulnak új dolgokról. Miért lenne fontos az, hogy otthon is alkossanak? Nem élik ki ezt az alkotói világukat ott a többi gyerekkel? Szükség van arra is, hogy otthon is történjenek ilyenfajta tevékenységek? Erről mit gondolsz?
1: Én szükségesnek tartom, hogy otthon is alkossunk.
0: És miért?
1: És legyünk kreatívak a gyerekekkel. Egyrészt azért, mert ők szeretik megmutatni azt, hogy mire képesek. És nagyon szeretik az elismerést, a bátorítást és a kedves szavakat, amit lehet, hogy egy nagyobb közösségben, egy nagyobb csoportban nem kapnak meg egyénileg, viszont otthon megkapják. Például, ha elvégeznek egy kézi munkát, befejeznek, azzal kifejezik önmagukat, kifejezik a témához való kapcsolódásukat, vagy kifejeznek valamilyen érzelmet. És nagyon fontos számukra az, hogy a szülő ezt felismerje, ehhez kapcsolódjon, vagy akár közösen, sokszor szükségük van segítségre, amit lehet egy nagyobb csoportba nem mindig tudnak megkapni, és azt a segítséget a szülő meg tudja adni nekik, és ez is az önbizalmat fejleszti, és ez is a probléma megoldó képességet javítja.
0: Ezen felül a kreatív tevékenységek értékeket is át tudnak adni a gyerekeknek?
1: Természetesen értékeket is át tudnak adni, mert a gyermekszombati iskolai tevékenységben például a barkácsolásnak megvan egy bizonyos célja, egy meghatározott célja, és ez a cél az, hogy konkrétan közel kerüljön a gyerek az illető témához, és ezek az értékek, amit akár otthon, akár egy óvodai csoportba, vagy egy gyermekszombatiskolai csoportba megtanulnak a barkácsolás vagy egy alkotás által, ennek a célja a visszaemlékezés. Például, hogyha elkészítünk egy munkát, egy közös munkát szombaton a gyermekszombatiskolába, azt hazaviszik, az bekerül a szobájukba, vagy a nappaliba, egy látható helyre, pár hétig biztos, és ahányszor ránéznek, ahányszor azzal kapcsolatba kerülnek, ahányszor elmennek mellette, ők egy bizonyos ponton kapcsolódnak, és visszaemlékeznek ahhoz a témához, amit azáltal tanultak.
0: Nem lenne ez a beszélgetés teljes, hogyha nem adnánk még konkrétabb ötleteket is a szülőknek, és éppen ezért hoztál néhány szemléltető példát is otthoni tevékenységre, kreatív tevékenységre. Bemutattad nekünk ezeket? Mesélnél róluk? És ha lehetséges, akkor el is készíthetjük együtt őket.
1: Két ötletet hoztam. Otthoni és gyermekszombatiskolai célra is fel lehet használni. Az egyik egy szemléltetés, amiből aztán egy kreatív alkotás lesz, ez így ilyen kettő az egybe. A másik pedig a gyermekszombatiskolai tanulmányok, a második negyedévi tanulmányok első leckéjének a javaslata az adott témához. Kezdjük akkor az elsővel. És általában a gyerekeknek nagyon fontos a szemléltetés. Ők nem tudják a témákat maguk elé képzelni úgy, ahogy a felnőttek, mert nincs meg ehhez szükséges eszköztáruk még egyelőre. Éppen ezért nagyon-nagyon fontos, és elengedhetetlenül fontos az, hogy minden esetben valamilyen formában szemléltessük nekik. Most ez a mai szemléltetés és téma a reggeli a parton történetnek a szemléltetése, amikor Jézus a feltámadása után találkozik a tanítványokkal, és egy csodálatos halfogás is része ennek a történetnek, és egy közös együttlét Jézussal. Ez a kék lap, ez szemlélteti a tengert.
0: Ezt elvehetem, igaz?
1: Igen, elveheted. És ez szemlélteti a partot. Megkérlek akkor, hogy ezt ide ragasszuk föl.
0: Lássuk valahogy így, hogyha állítjuk, akkor talán láthatóbb lesz a nézők, és inkább a nézők számára. Tehát ez a tenger, és most felragasztjuk rá a partot. Próbálok minél figyelmesebb munkát elvégezni. Itt ez így jó lesz?
1: Nagyon jó, tökéletes. Igen. És akkor utána a gyerekeknek érdekes és fontos a figyelemfelkeltés, illetve a meglepetés ereje. És többféle formában szoktuk ezt megvalósítani a gyerekszombatiskolában, de akár otthon is. Lehet ez egy kis zsák, amiben különböző tárgyakat teszünk, vagy lehet egy meglepetés doboz, amiben egy bizonyos tárgyat teszünk, amit ők kapcsolnak majd a témához, amiről beszélgetünk. Most egy ilyen tekercset hoztam, és ezt rendre kibontva fogjuk felfedezni azokat az eszközöket, amelyek a történetnek a részei. És hát ugye most nem akarom nagyon részletezni a történetet, mert valószínűleg, hogy ez mindannyiunk számára ismerős, a történetnek a főszereplője Jézus. Szándékosan ilyen semleges figurát hoztam, de a gyermek szombatiskolában ezeket a fafigurákat meg szoktuk festeni. Ők szoktak nekik arcot és ruhát festeni, úgy, ahogy ők elképzelik, és ahogy ők látni szeretnék. És Jézus a feltámadása után találkozni szeretne a tanítványaival, akik elég érzékeny lelkiállapotban vannak, és különösen Péterrel szeretne beszélgetni ez alkalommal. És elindul, ő tudja, hogy hol találja őket, tudja, hogy hol van az a hely, ahol ők találkoznak, és közösen együtt lehetnek, és akkor elindul. Megkérlek, hogy a figurát is ragaszd ide a partra. Terepasztal vagy homokláda segítségével is szoktuk szemléltetni ezeket a történeteket. És Jézus elmegy, ő látja, hogy a tanítványok ott vannak, a tanítványok nem veszik észre még őt. És Jézus tevékenykedik konkrétan, tehát nem prédikálni akar, nem egy tanulságot akar levonni, hanem együtt lenni velük. És tüzet rak a parton. Most itt elég sok ilyen kis fácskát hoztam, amiből lesz a tűz. Hogyha gondolod, akkor fölragaszthatod őket, hogy legyen belőlük tűz, vagy esetleg csak oda is tehetjük. Mindeniken van ragasztó. És Jézus azáltal, hogy konkrétan tevékenykedik, közben segítek én is neked, azáltal, köszönöm, hogy konkrétan tevékenykedik, azáltal még közelebb kerül a tanítványokhoz. Természetesen erre inkább a tanítványoknak van szüksége, ők fogják majd értékelni ezt. Viszont a gyerekeknek nagyon fontos az, hogy ők ne egy elvont fogalomként tekintsenek Jézusra, és ők közel érezzék magukat hozzá, és barátnak tartsák őt.
0: Ilyenkor, amikor előkészíted ezeket az anyagokat, mindent előre eltervezel, mindent előre kigondolsz, előkészítesz, vagy igen, szoktál spontaneitásra is hagyni egy kis teret?
1: Hát az improvizálás az nagyon veszélyes a gyerekcsoportok esetében, mert ha nem tervezünk meg pontosan minden percet, ha nem készítjük elő a programtervet, ha nem osztjuk be megfelelően az időt, akkor holt idő alakulhat ki, ami összezavarja őket, és megbontja a rendet. Ennek ellenére bármilyen esemény hozhat meglepetéseket.
0: És tehát erre fel minden kell
1: alkalommal,
0: készülni.
1: Igen, minden alkalommal lehetnek meglepetéseink, úgyhogy van, amikor el muszáj improvizálni, de a legideálisabb az, hogyha bizonyos szinten minden alkalommal felkészültek vagyunk.
0: Hogy tud egy felnőtt arra felkészülni ezekre a meglepetésekre, amiket a gyerekek tudnak okozni? A maga a tapasztalat adja idővel, vagy vannak a tarsolyodban trükkök is, ami, vagy előre kigondolt dolgok, amikkel majd lefoglalod őket, és akkor nem engeded meg ezeknek a holt időknek a
1: van, a tapasztalat létét is adja mindenképp, de mindig van nálam például egy előkészített téma, vagy egy előkészített játék, vagy egy valamilyen tevékenység, kreatív tevékenység, amit bevetünk, hogyha valami fennakadás történik. Mindig kell gondolni arra, hogyha az A terv nem válik be, akkor legyen egy B terv is. És időnként valóban előfordul, hogy azt kell bevetni. A gyermekszombatiskolai szolgálat alkalomra való felkészülés rengeteg szemponttól függ. Például attól, hogy milyen hosszú lesz az esemény, aminek az ideje alatt gyermekfoglalkozásokat tartunk, hogy milyen alkalom ez, istentiszteleti alkalom, vagy kirándulás, vagy gyermekszombatiskolai tanulmányátvétele, hogy milyen napszakban lesz megtartva délelőtt, vagy délután, vagy akár este, hogy körülbelül hány gyerekre és milyen korcsoportokra számíthatunk, és az összes szempont, a fenti felsorolt szempontok tisztázása után is még jöhetnek meglepetések.
0: Haladjunk tovább az alkotással.
1: Tüzet rakott Jézus a parton.
0: Nem muszáj az összes lángot feltenni. Nagyon szép, hogy lángok is vannak. Kreatívan megalkottad ezt a szemléltetést.
1: Minden alkalommal, amikor egyet hajtunk ezen a tekercsen, olyankor előkerül egy-egy újabb eszköz, amire a gyerekek rácsodálkoznak, és amit megpróbálnak ők felhasználni. Ez általában a gyermekszombatiskolában úgy történik, hogy minden gyereknek megvannak ugyanezek az eszközök, és ők saját maguknak is készítik. A partot ki is díszítjük, akkor ilyen kellékekkel. És egy ilyen kis csillagot is hoztam. Kérlek. És akkor Jézus reggelit készít nekik. Halat süt nekik a parton. Nagyon érdekes a történetnek a menete, mert Jézus előre tudja, hogy ők bent a tengeren csüggettek, bajba vannak, amiatt, mert egész éjjel kint voltak, és nem sikerült nekik a munkájuk végzése. És a
0: És hogyha itt a gyerekek mondjuk másképp képzelik el, hogy a hal még a vízben úszik, akkor meg szoktad mondani
1: bárhogy
0: nekik,
1: teszik.
0: Hogy tegyék fel, vagy bárhogy teszik
1: jó. Tehát ahogy ők elképzelik, ahogy közelebb áll hozzájuk. Vannak bizonyos tevékenységek, vagy bizonyos alkotások, amelyeknél a keretet meg kell tartani, mert másképp elveszti a lényegét, de ez egy szabad elgondolású történet, bemutatás. Éppen ezért itt nekik teljes szabadságuk van, hogy ahogy gondolják, úgy tegyék a tárgyakat föl. És akkor következik Jézusnak a találkozása a tanítványokkal. A tanítványok ugye kint vannak a parton. Most a csónakot azt ők elkészítik, ahogy ők szeretnék. Én egy ilyen egyszerű hajtogatott papírcsónakot hoztam. Ez a legkönnyebben elkészíthető, de ők feltehetik és elkészíthetik, ahogy gondolják. Ez a szabadság megvan nekik, de természetesen az időtől is függ. A barkácsolásnak és az alkotásnak ez nem önmagában a cél. Ez csak egy szemléltetés, csak egy kiegészítés. Tehát jó, hogyha minél könnyebben elkészíthető, minél rövidebb és minél egyszerűbb. Nem kell túlságosan túlbonyolítani. És akkor ugye Jézus szól nekik, hogy vessék ki a hálót a jobb oldalra, és az megtelik hallal. És akkor feltesszük ide a hálót is, bele a halakat. És itt két tanítvány figurát is hoztam. És akkor így valahogy kicsomagoltuk a történetet. És ezt a kicsomagolást, ezt ők lépésről lépésre végignézik, végigfigyelik, és ezzel azonosulnak. Így végigkövetik a történetnek a menetét. És ezt az alkotást utána hazaviszik, és ahogy már említettem, valahova kikerül egy látható helyre. És vannak olyan alkotások, amelyek például nálunk már évek óta egy bizonyos helyen állnak, és minden alkalommal, amikor ránéznek, vagy amikor felfigyelnek rá, akkor eszükbe jut az az alkalom, illetve az a téma. És ez a célja tulajdonképpen a barkácsolásnak, hogy azt az értéket, amit átadtunk a témával, azt egy kézzelfogható módon az emlékezetükbe vessék.
0: lehet a témákat folytatólagos módon is egymásra építeni? Szoktad még vissza is emlékeztetni őket, hogy emlékeztek arra az alkotásra, arra a történetre, azokra
1: Igen.
0: a dolgokra, amiket legutóbb beszéltünk át, ma ennek folytatásra lesz a következő?
1: Igen, általában folytatólagosak, mert a gyermekszombatiskolai lecke a bibliai történeteket folyamatosan mutatja be, és sőt, olyan is előfordul, amikor egy alkotást elkezdünk egy bizonyos témával, és utólag kiegészítjük a történet többi részével, amit majd egy másik alkalommal tanulunk meg. Tehát ugyanazt az alkotást több héten keresztül kiegészítjük más eszközökkel, vagy más elemekkel. Például, hogyha lelki növekedésről beszélünk, és elültetnek valamilyen magot, akkor azt végigkísérik, ahogy a növény kikel, kibújik, és megnő. Azt a gyermekszombatiskolába, vagy akár otthon is, az ablakpárkányra kiteszik, és végigfigyelik. És amikor már megnőtt, amikor már teljes értékű növény lett, akkor visszatérünk a témára.
0: Mivel az időnk nagyon előre haladt, van még egy alkotás, amit elhoztál nekünk, és beszeretnéd mutatni, hogyha erről úgy gondolod, hogy levontuk a következtetéseket is.
1: Igen.
0: Akkor térjünk át a másikra, lássuk, hogy az miről szól.
1: Ez az alkotás is nagyon egyszerű. Ezt, amit említettem, a második negyedévi gyermekszombatiskolai tanulmány első leckének a javaslata, a téma Izsák és Rebeka, és ez egy kedvességfa. Arról szól, és az alapgondolat az, hogy Isten velem van, ő segít, hogy kedves legyek másokkal. Ezt, hogyha a gyerekek elkészítik, ez nagyon egyszerű. A gyermekszombatiskolai leckéből, a tanítói mellékletből ki lehet nyomtatni a sablont, rá kidíszítik fűvel, vagy akármivel szeretnék, és ilyen színes szíveket tesznek az ágakra. Most ezekbe a színes szívekbe, amiket az ágakra rátesznek, a nagyobb gyerekek már, akik írni tudnak, beírhatják azt, hogy melyek azok a kedvességi cselekedetek, amit ők esetleg hajlandóak, vagy szeretnének másoknak megtenni. A kisebb gyerekek akár be is rajzolhatják, vagy üresen is hagyhatják ezeket a szíveket. Illetve akár még ima célokat is lehet ezekbe így beleírni. És akkor ezt elkészítik a gyermekszombatiskolába a barkácsolás, a kézműves tevékenység keretén belül, és a feladat az, hogy a következő héten oda

0: Kellene összegezzük a mai beszélgetést, és egy tanácsot kellene megfogalmazzál, vagy egy gondolatot kellene kiemeljél a mai adásból, annak kapcsán, hogy mit jelent egy szeretettel formált gyermekkor, akkor mivel zárnád ezt a beszélgetést?
1: Szeretettel formált gyermekkor szerintem azt jelenti, hogy úgy szeressük a gyerekeket, ahogy szükségük van rá, ahogy ők szeretnék, hogy szeressük őket. És a legfontosabb egy szülő számára az én véleményem szerint az, hogy mindig elérhetőek legyünk a gyerekeknek, mi legyünk az a biztos pont, amiben mindig kapaszkodnak, és ahova mindig visszatérnek, velünk érezzék magukat a legnagyobb biztonságba, és minden törődést, minden odafigyelést, minden megértést, minden bátorítást az ő irányukba fejezzük ki, és az együttlét, a jelenlét az nagyon-nagyon-nagyon fontos. Használjunk ki minden együtt tölthető percet.
0: Segítsen az Úr, hogy legyen mindenkinek ideje, energiája, figyelme és akarata ezt megvalósítani. Köszönjük szépen, Andrea, hogy ilyen kreatív ötleteket is elhoztál a stúdióba, és hogy megmutattad nekünk. Nem bonyolultak, egyszerű mindenkinek elkészíteni, és talán a legnagyobb értéke ezeknek az, hogy örömöt hoz a gyerekek életébe, és érzékelhetik a szülőknek a szeretetét a közös tevékenység által. Köszönöm, hogy megismerhettünk téged közelebbről is, betekintést adtál a saját életedbe, és arra is, hogy hogyan alakult ki ez a szeretet a gyerekek iránt, és miért választottál úgy, hogy a gyerekekkel szeretnél foglalkozni. Örülök, hogy itt voltál, és sok áldást kívánok a szolgálatodra nézve a továbbiakban is.
1: Köszönöm szépen, nektek is viszont kívánom, az Úr áldja meg a szolgálatotokat, és köszönöm szépen a meghívást és a bizalmat.
0: Köszönjük szépen. Köszönöm Önöknek is, kedves nézők, kedves hallgatók, kedves szülők és kedves gyermekek, hogy figyelemmel követték a mai adást. A Látótár műsorában egy családi témában, gyereknapi témában beszélgethettem el Pap Andrea, a múzeumpedagógussal, gyermekkiadvány szerkesztővel és gyermekszombatiskola felelőssel. Vele együtt meghatároztuk azt, hogy miért fontos a jelenlét, miért fontos a szeretet, miért fontos a kreatív aktivitás a gyerekekkel, és nem csak azt fogalmaztuk meg, hogy miért, hanem azt is megmutattuk, hogy hogyan lehet ezeket megvalósítani. Remélem, hogy hasznos az Önök családi életük számára, és amennyiben úgy tartják, hogy igen, akkor nagyon nagy szeretettel visszavárom még a Láthatár műsorába Önöket, hiszen lesznek hasonló tematikák, és vendég meghívottak, akik nagyon nagy szeretettel szeretnének jó dolgokat átadni Önöknek. A mai adásunk itt véget ér, én elköszönök Önöktől, és sok áldást kívánok én is Önöknek. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy Önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el Önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az Ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elültetéd. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét, és tűz gyullad fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy elneveszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

0: Bibliai ABC.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit a mai Biblia tanulmányozáson. Hogy egy újabb alkalmunk van, amikor tovább tanulmányozhatjuk a Bibliát, foglalkozhatunk a Biblia ABC-jével, a Biblia alaptanításával. Ma egy újabb témakör áll előttünk, mégpedig azt mondhatom, hogy a Szentírásnak egyik olyan témaköre, amelyről az embereknek különböző a véleménye. Először is az ember éle halála után. Tehát ez a kérdés áll ma előttünk, éle az ember halála után. Mi történik az emberrel, amikor meghal? A meghalt embernek van-e valamilyen része, amely tovább él, élvez, szenved, vagy talán valahol nyugszik, de mégis él? Az emberek között megoszlik erre a kérdésre a válasz. Például a pogányok, azok hiszik azt, hogy az ember lelke halhatatlan. A kereszténység két csoportra oszlik ebben a kérdésben. Egyesek hiszik, hogy az ember lelke halhatatlan. Tehát amikor az ember meghal, utána még tovább él a lelke, mások viszont nem hiszik. Valójában mi az igaz? Ha az ateistákat megkérdezzük, azok nem hiszik a lélek halhatatlanságát, de nem hiszik a feltámadást sem. Hogyan tudjuk ezt a hatalmas kérdést, ezt az óriási dilemmát megoldani? Van megoldás. A megoldás a Bibliában található. Nézzük meg erről a kérdésről, hogy éle az ember, miután meghal, vagyis élve marad-e valami az emberből, miután befejezi az ember földi zarándokútját, mint egy sátrat összehajtja életét, vajon hogy áll ez a dolog? Hogy megérthessük tisztán, világosan, és minél könnyebben ezt a sokat vitatott kérdést, hogy éle az ember halála után vagy nem, lapozzuk fel a Bibliát, ahol le van írva az ember teremtése. Menjünk el a gyökerekhez, és ott a teremtés történetéből induljunk el, és alapszinten az alapfogalmakat nagyon könnyen megértjük, mit tanít a Biblia az emberről, lényegében hány részből tevődik össze. Mózes első könyve második részének a 7. rész versében olvassuk az ember teremtés történetét. És formálta az Úristen az embert a földnek porából, és lehelt az ő orrába életnek leheletét, és így lett az ember élő lélekké. Amint olvastuk, bizonyára megtetszett figyelni azt, hogy az ember három részből tevődik össze. Ott van a test, első a test, a második az élet lehelete, és a harmadik az élő lélek. Azt olvastuk itt a Szentírásból, hogy Isten vette a port, és formálta a föld porából az embert. Miután megformálta az embert a föld porából Isten, élt-e az? Nem. Most a másik nagyon fontos tudnivaló, és amit nagyon-nagyon szeretnék hangsúlyozni, hogy mit lehelt Isten az ember orrába? Lelket, vagy életnek leheletét? Tapasztalatból tudom azt, hogy a többség mindjárt, miután felvetem ezt a kérdést, meggondolkodás nélkül azt mondja, igen, az élet leheletét. Vannak, akik azt mondják, hogy a lelket lehelte, és többségük azt mondja, hogy a lelket lehelte. Azonban nézzünk bele a Bibliába, és olvassuk ismét. Ott volt a por, és megformálta a porból Isten az embert. És most olvasom. És lehelt az ő orrába életnek leheletét. Életerőt. Isten adott életet az embernek. Isten belelehelt az ő orrába életnek leheletét. És amikor a test és az isteni erő egyesült, az életerő egyesült, akkor lett egy harmadikká az ember. Lett az ember élő lélekké, vagyis lett az ember élő emberré. Mert ez a kifejezés, hogy lélek, ez emberre is vonatkozik. Például hány lelket számlál a te családod? És elmondjuk, hogy ketten vagyunk, hároman vagyunk, öten vagyunk. Vagy hány lélek számú ez a falu? Megint mit értünk alatta? Hány lakósa van ennek a falunak? Hány ember, hány személy él ebben a faluban? Ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert csak akkor tudjuk megérteni az egész bibliai tanítását a lélekkel kapcsolatban, ha az alapot tisztán látjuk, értjük, és ugyanakkor hisszük is. Elismétlem még egyszer, hogy léphessünk tovább ebben a kérdésben. Azt olvassuk itt a Szentírásban, hogy Isten formálta a föld porából az embert. Lehelt az ő órába életnek leheletét. És amikor az élet lehelete és a test egyesült, akkor a test elkezdett élni. És amikor egyesült, ezt az egyesülést a Szentírás így határozza meg, hogy lett az ember élő lélekké, vagyis lett az ember élő emberré. Mert addig a por csak egy holt tárgy volt. Amikor pedig Isten belelehelte az életnek leheletét, akkor élő személyé vált az ember. Vegyek egy nagyon egyszerű példát. Ott van a víz képlete. H2O. Két hidrogén és egy oxigén. Ha külön van az egy oxigén, és külön van a két hidrogén, van-e vízünk? Nincs. De hogyha a kettőt összekapcsoljuk, a H2-t és az egy oxigént összekapcsoljuk, akkor kapunk vizet. Jelképezze a két hidrogén a testet, az egy oxigén az élet leheletét, és Isten, amikor a kettőt összekapcsolta, akkor lett az ember élő emberré, a két hidrogén és egy oxigén pedig lesz vízé. Azonban nagyon figyelemre méltó a Szentírásnak tanítása, hogy amikor a lélek szót használja, és a lélek szót magyarázza és alkalmazza, akkor azt mondja, hogy a lélek meghal. Ebből világosan látjuk azt, hogy maga ez a tény, hogy a lélek halhatatlansága, vagy a lélek halhatatlan, nem bibliai tan. Ezt a pogányságból vette át a kereszténység. A Bibliában Isten azt mondja, a lélek, vagyis az ember, tehát meghal. Ezékiel próféta könyvének a 18. részében olvassuk a 4. versben. Íme minden lélek enyém, tehát minden ember az enyém, úgy az atyának lelke, mind a fiúnak lelke enyém, amely lélek vétkezik, annak meg kell halnia. Tessék megfigyelni azt, hogy az imént hivatkoztam arra, hogy hány lelket számlál ez a falu, a Biblia is ugyanezt használja. Amely lélek vétkezik. Hát ki tud vétkezni? Az élő ember. A halott ember már nem. Az élő ember tud vétkezni, és azt mondja, hogy amely lélek vétkezik, annak meg kell halni. Ami azt jelenti, hogy a lélek halandó. Az ember halandó. Erre tanít bennünket Isten a Szentírásban. Lapozzunk az új szövetségi Szentírásba, Lukács evangéliuma 12. részének a 19. versét olvassuk. Itt a gazdag emberről szóló tanítást mondja el Jézus Krisztus, akinek bőségben termette a földje, nagyobb csűröket kellett építeni, és csak a 19. versben leírtakat olvasom. És ezt mondom az én lelkemnek. Hát kinek mondja az ember? Ezt mondom magamnak. Ezt mondom az én lelkemnek. Én lelkem, sok javaid vannak néked, sok esztendőre eltéve. Tedd magadat kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél. Ki fog gyönyörködni? Az én lelkem, tehát én. Tehát az élő ember tud enni, inni és gyönyörködni. Még egy példát szeretnék a Bibliából felhozni, hogy mit is jelent magában ez a lélek szó, És ahol csak fellapozzuk a Szentírást, mindenhol egy igazsággal találkozunk, az pedig az, hogy az embernek a lelke az halandó, miért? Mert maga az ember halandó, és ez a szó, hogy lélek, ez a szó az élő emberre vonatkozik. A halott emberre már nem, mert a halott ember nem él. Az életet jelenti az élő lélek. Józsué könyvének a 10. részében le van írva az, hogy Józsué és az Izrael népe lépésről lépésre fokozatosan hogyan foglalják Kánaán földjét. És nagyon érdemes az egész részt elolvasni, azonban én csak egyetlen egy verset olvasok el ebből a részből. Itt leírja a Szentírás azt, hogy egy várost hogyan foglaltak el, és miután elfoglaltak, mivel Isten azt parancsolta, hogy a Kánaán földjének lakósait ki kell írtani, mert a bűnük pohara betelt, ők többé nem élhetnek a földön, ezért ezt az utasítást Józsué következetesen véghez vitte és megvalósította. És ebből a történetből csak ezt az egy mondatot, vagyis egy szöveget idézem, Józsué könyvének 10. részében a 28. verset. Makedát is bevevi Józsué ugyanazon a napon, és fegyver élére hányá azt és annak királyát. Ugye milyen szép magyar megfogalmazás. Fegyver élére hányta város lakósait és annak királyát. Mit jelent ez? Megölte. Tehát az egész város lakósát megölte, és a királyát is. Tehát azt olvastuk, és megölte őket, és most jön a lényeg rész. Lényeges rész. És egy lelket sem engedett menekülni abból. Mit mond? Egy lelket sem engedett menekülni abból, amelyek benne valának. Mire alkalmazza a Szentírás újból a lélek kifejezést? Emberre. Mert egy embert sem engedett menekülni a városból. Az egész várost kiirtotta. Egy lelket sem engedett menekülni. Nem szeretném ezzel eltölteni az egész témakörünket, de ezt tartottam az egyik legfontosabbnak, hogy azt tisztázzuk a Biblia fényénél, hogy az ember három részből tevődik össze. Ott van a teste, második, az Istentől kapott lehelet, az éltető erő, mert lehelt az ő órába életnek leheletét, tehát az élet lehelete, és lett az ember élő lélekké, élő emberré, amikor a test és az Istentől kapott életerő egyesült. Tehát amikor ez megvan, akkor lesz az ember élő emberré. Még egy dolgot szeretnék felvetni, vagyis olvasni a Szentírásból, Zsoltárok könyvéből, a 104. Zsoltárt, és a 104. Zsoltárban is nagyon szép utalást találunk erre, a 29. és a 30. versében. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket. Mit jelent ez? Elveszed a lelküket, kimúlnak és porrá lesznek újra. Elveszed az életüket, és kimúlnak, porrá lesznek. Majd utána, kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Istentől függ, hogy mi élünk-e. Isten adja az életet, Istennek joga van visszavonni azt. Még két nagyon fontos kijelentést, kettőt, akár háromat is megemlíthetünk a Szentírásból, hogy mi történik az emberrel, amikor meghal. Az egyik kijelentést a 146. Zsoltárban találjuk, 146. Zsoltár, És a 146. Zsoltárnak a 4. versében ez áll. Kimegy a lelke, visszatér földébe, és aznapon elvesznek az ő tervei. Amikor Isten visszavonja az életerőt, akkor megszűnik élni az ember. Veszek egy nagyon egyszerű dolgot. Itt van a villanyáram és az égő. Az égő jelképezze a testet. A villanyáram az éltető erőt. És amikor a kapcsolóval áramot engedünk az égőbe, akkor mit kapunk? Világosságot. Senki sem beszél arról, hogy nekünk van égőnk, meg van áramunk. Van világosságunk. Amíg tehát az égő jelképezi a testet, az áram, a villamos áram, az éltető leheletet, addig a világosság vagy a fény jelképezi az élő lelket. Amikor Isten visszavonja az ő éltető erejét az embertől, az embertől, akkor mi is kikapcsoljuk az áramot. Visszavonjuk az áramot az égőből. Van-e világosságunk? Nincs. Van-e az embernek élő lelke, amikor Isten visszavonja az éltető erőt az emberből? Hiszem, hogy mindannyian egy választ tudunk adni erre a kérdésre, hogy nincs élőlélek. Ahogy nincs világosság, amikor kikapcsoljuk az áramot az égőből, ugyanúgy a meghalt embernek csak teste van. Mert mindjárt a teremtéskor, amikor a Biblia beszámol arról, hogy az ember vétkezett, akkor ezt mondja Isten Mózes első könyvének a 3. részében, amikor itt a bűn történetének a leírását adja Isten számunkra, hogy por vagy, és ismét porrá leszel a 19. versnek a végén. Mert por vagy, és ismét porrá leszel. Miután Isten visszavonja az ő életét, miután Isten visszavonja az élet leheletét, az emberből nem marad semmi más, csak a test, mert nem is volt semmi más a teremtéskor, addig csak test, amíg Isten bele nem lehelte az emberbe az életerőt, az életnek leheletét. Lapozzuk fel a Szentírást Prédikátor könyvénél, a 12. rész, 9. versében, és ez alkalommal a Katolikus Egyház által kiadott Bibliából olvasom a szöveget, ami nagyon egyszerűen és könnyen érthetően elénk tárja azt, mi történik az emberrel, amikor az ember meghal. Olvasom. A por visszatér a földbe. Ugye, hogy milyen egyszerű? Ahonnét jött. Hova tér vissza a por? Ahonnét jött. Az éltető lehelet, meg az Istenhez, aki adta. Az éltető lehelet pedig az Istenhez, aki adta. Teremtés történetének az ellenkezője, a fordítottja megy végbe az ember halálakor. Isten a testet földnek porából formálta, lehelte bele az élet leheletét, a halálakor pedig az emberrel az történik, hogy az éltető lehelet megtért az Istenhez, aki adta, a föld pedig ismét porrá lesz, ahogy Isten kimondta már mindjárt a bűneset után. Akkor most felteszünk egy kérdést, ami ugyanúgy roppant fontos, hogy tisztán értsük, tisztán lássuk ezeket a dolgokat. Ezt pedig még szeretném itt Prédikátor könyvének a 9. részéből olvasni, a 7. és a 8. versből. Azt mondja, mert az élők tudják, hogy meghalnak, de a halottak semmit nem tudnak. Itt álljunk meg. Mit tudnak az élők? Azt tudják, hogy meghalnak. Kedveseim, mindannyian tudjuk azt, hogy vár ránk a halál. Igen. A halált eddig még senki sem kerülhette el. Miért? Azért, mert Isten azt mondta előre Ádámnak és Évának, hogy ha vétkeznek, meg kell halniuk. Igaz, ha itt tartunk, akkor a Biblia két halálról beszél. Az egyik halál az, ami mindannyiunkat utolér az életben, a másik halál pedig az örök halál. Az első halál a bűn következtében jött ránk, ezt szeretném újból hangsúlyozni, a bűn következtében jött ránk, a második halál pedig a bűn büntetése. Az első halálból mindenki fel fog támadni, a második halálból senki. Mindannyian elkerülhetjük az első halált, mert Jézus Krisztus azért halt meg értünk a Golgotai kereszten, hogy megváltson bennünket az örök haláltól. Elmondok önöknek egy élményemet gyermekkoromból. Abban az időben háztól temettek. Engemet a szüleim jó katolikus gyermeknek neveltek. És akkor még, amikor a pap megérkezett, a füstölőben levő parázsra tömjéntett, megtömjénezte a halottat, és én voltam az, aki elvittem a tömjénezőt, és kiürítettem meghatározott helyen és módon. Egy szóval nagyon sok temetésen részt vettem. És engemet mindig zavart, amikor a kántor vagy akár a pap énekelte, hogy Jézus Krisztus megváltott bennünket a haláltól. Hát hogy váltott meg bennünket a haláltól? Hát temetünk. Jézus Krisztus az örök haláltól, a második haláltól mentett meg. És erről a második halálról majd még a következő előadásokban, következő tanulmányunkban foglalkozunk majd, és majd látni fogjuk, hogy mennyire fontos igazság az is. Ezt csak most azért említettem meg, hogy mi nyomon követhessük tovább ezt az igazságot, ezeket a dolgokat, hogy Isten azt mondta, hogy ha szófogadatlanná vál az ember, az ő szófogadatlansága miatt bekövetkezik az első halál. Ezt mindenkinek le kell fizetni, de ez nem a bűn büntetése. A bűn büntetése a második halál. Ha már a Szentírásban ezt olvassuk, és Isten nekünk ezt mondja el, akkor higgyük el azt, amit Isten mond. Mert hogy is olvastuk? Térjünk vissza a Szentíráshoz. Prédikátor könyve 9. részének a 7. versből olvastuk. Mert az élők tudják, hogy meghalnak. De a halottak semmit nem tudnak. Amilyen igaz, hogy mi élők meg fogunk halni, ugyanolyan igaz az is, hogy a halottak semmit nem tudnak. Semmit nem tudnak. Sőt, tovább megy, és azt mondja, azoknak semmi jutalmuk nincs többi, mivel hogy emlékezetük elfelejtetett. Semmi jutalmuk nincs többé. Miért? Mivel hogy emlékezetük elfelejtetett. Tovább olvasom a 8. verset. Mind szeretetük, mind gyűlöletük, mind geredezésük immár elveszett. És többé semmi részük nincs, semmi dologban, amely a nap alatt történik. Ó, ez egy óriási kijelentés. Tehát a meghalt embereknek többé semmi részük nincs, semmi dologban, amely a nap alatt történik. Ezt Isten szava egyértelműen kimondja, és ez az igaz. Na jó, akkor emberek felteszik a kérdést. Hát, hogyha ez valójában így van, és hogyha ez igaz, már pedig ez igaz, akkor azok a jelenségek honnan vannak? A következő témakörünk a jó és a gonosz, vagyis a rossz angyalok szolgálata, vagyis a gonosz angyalok szolgálata. Ott majd bővebben foglalkozunk azzal, hogy kik azok, akik megjelennek itt, ott, amott, és kik azok, akik teszik a csodákat a halottak nevében. Ma csak egy dolgot szeretnék hangsúlyozni. Amikor Isten megteremtette őszüleinket, és a sátán eljött, hogy kísértse őket, akkor sátán Édenben kimondta az emberiség történetében az első hazugságot. Ez az első hazugság, amelyet sátán mondott, nem más, mint a lélek halhatatlanságának a tana. Ezt mondta az asszonnyal való beszélgetésben a sátán. Olvasom, mit mond Éva, hogy utána könnyebben megérthessék a sátán kijelentését. Mózes első könyve a 3. részében, a 3. 4. versben. De annak a fának gyümölcséből, amely a kert közepén van, abból ne együnk, azt mondta Isten. Abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. Isten kijelentése egyértelmű volt. Isten azt mondta, ha esznek a tiltott vagy gyümölcséből, feltétlenül meghalnak, bekövetkezik életükbe a halál. És Isten egyértelmű és határozott kijelentésére sátán orcátlanul kijelenti az egy ellenkezőjét, mégpedig esküszót használ. Olvasom a 4. verset. És mondd a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg. Bizony nem haltok meg. Ki mondta ki az első hazugságot Édenben? Sátán. És mit tartalmazott az ős hazugság? Bizony nem haltok meg. Kedveseim, kinek lett igaza? Istennek vagy a sátánnak? Kinek a szava, kinek az ígérete teljesedett és teljesedik, amit Isten mondott? De sajnos a kereszténység átvette azt, amivel meghódította a sátán a pogányságot, és a kereszténység a pogányságból átvette a lélek halhatatlanságának a tanát, és ma úgy tanítja, minthogyha azt Jézus Krisztus tanította volna. A Szentírásból pedig azt találjuk, ahogy olvastuk is Prédikátor könyvébe, mi élők tudjuk, hogy meghalunk, de a halottak semmit nem tudnak. Azoknak semmi részük nincs semmi dologban, ami a nap alatt történik. Ők mind cselekedetük, mind geredezésük. Tehát a halottak nem feszekszenek, a halottak nem kiabálnak egymásnak, halottak nem háborúznak egymással, nincs erkölcstelenség, nem válnak el egymástól, nem ütik velik egymást. Az élet funkciója egyszer s mindenkorra befejeződött. Lehetséges azonban, hogy amikor olvassuk a Bibliát, akkor találunk egy szót a Bibliában, amin megdöbbenünk. Ez a szó a pokol szó. Például Jézus Krisztus így mondja el Jelenések könyvében az angyal által János apostolnak, amikor beszél az ő küzdelméről és győzelméről, a Jelenések könyve első részének a 18. versében. És az élő, beszél önmagáról Jézus, pedig halott valék, és imé élek örökön öröki, ámen. És nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Mit jelent a pokol szó a Bibliában? Hogy ezt minél könnyebben megértsük, merem remélni azt, hogy a kedves hallgatók nagy része ismeri a Hiszek egyet. És a Hiszek egyből csak a záró résznek egy-két mondatát említem meg. Poncius Pilátus alatt megfeszítetett és meghala, száll alá poklokra, és harmadnapra halottaiból feltámad. Hova szállt Jézus? Hova küldjük minden egyes alkalommal, amikor imádkozzuk a Hiszek egyet, Jézust? Száll alá poklokra. Mit jelent ez? Mit foglal magába a Hiszek egynek ez a mondata, hogy száll alá poklokra? A pokol szó, amelyet használ a Szentírás, a halottak helye, tehát a sír. És amikor görögben olvassuk ezt, én nem akarok görög szavakat használni, inkább lefordítom és magyarul mondom el, nálam vannak a sírnak, tehát zárójelbe pokolnak, nálam vannak a sírnak és a halálnak kulcsai. Mit jelent ez? Én legyőztem a halált, Én legyőztem a sírt. Mert ha van kulcsunk, akkor be tudunk menni a saját lakásunkba. De ha nincs, akkor a saját lakásunkba sem tudunk bemenni. Jézus azt mondja, én nekem van birodalmam, nekem van hatalmam, én győztem. Szeretném nagyon röviden megemlíteni a Szentírásból, hogy a pokol szó mit jelent a Szentírásban. Először is egy ószövetségi példát hozok fel a 16. Zsoltárból. A 16. Zsoltárnak 10. versében találjuk, amikor Károly Gáspár fordította az ószövetségi Szentírást héberről magyarra, akkor ezt a szót meghagyta héber nyelven. Nem tudom, hogy miért, lehet, hogy azért, hogy minél pontosabb, minél hitelesebb maradjon, mert nem tudod mit kezdeni ezzel a szóval, és így olvassuk. A Zsoltár 16. rész 10. verse. Mert nem hagyott lelkemet a Seolban. Nem engedett, hogy a te szented rothadást lásson. Mit jelent az, hogy nem hagyott lelkemet? Nem hagysz engemet a Seolban. A Seol héber szó, ami lefordítva magyarul sírt jelent. Görögben Hádész, tehát Jézus Krisztus a Hádészba ment, megint a sírba ment, hogy onnan harmadnapra halottaiból feltámadjon. Ezt találjuk számos helyen. Tehát a pokol szónak egyik jelentése a sír, a halottak helye, ahová helyezzük halottainkat, szeretteinket, amikor meghalnak. A pokol szónak a másik jelentése az újszövetségi Szentírásban található Máté evangéliumának 5. részében. Ezt maga Jézus Krisztus használta, természetes a hádés szó, aminek a jelentése egy bizonyos értelemben más, de mégis segít megérteni azt, ami történik az emberrel, embertestével. Itt a Máté evangéliumának 5. részében olvassuk a 29 és 30. verset. Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vágd ki azt és vesd el magadtól, mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, sem hogy egész tested a gyehennára vettessék. Tessék megfigyelni? Gyehennára vettessék. És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt, és vesd el magadtól, mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, sem hogy az egész tested a gyehennára vettessék. Hát mit is jelent ez a gyehenna szó? A gyehenna szó a zsidó történelemben vezethető vissza, a geena, vagy gyehenna, az a hely, ahová dobálták, vagy ahová tették Jeruzsálemet, szemetét. Így tudjuk elmondani. A Hinnon völgyében volt Jeruzsálem szeméttelepe. És ebből a Hinnon szóból lett a geena szó, amit magyarosított Károly is, és ebből a gyehenna. Tehát Jeruzsálem szeméttelepe, és hogy minél több szemét beleférjen abba a völgybe, amely Jeruzsálemnek a déli részén volt, így felégették a szemetet, a fát, a törmeléket, mindent, ami elégethető, és állandóan füstölgött, állandóan égett. És egy fadarab, egy deszkadarab, meddig ég, amíg el nem ég. És Jézus Krisztus ezzel szemlélteti azt, hogy a végső büntetés is addig fog tartani, ameddig a bizonyos ember, aki a végső büntetés osztály részét kapja meg, hogy megsemmisül. Tehát ez a másik jelentése, vagy második jelentése a pokol szónak, tehát a gyehenna, és a harmadik pedig a sötétség helye. Most vessünk fel, kedveseim, még egy kérdést. Milyen állapotban van az ember, amikor meghal? Tud-e valamit? Ezt előbb olvastuk a Szentírásból, hogy az élők tudják, hogy meghalnak, de a halottak semmit nem tudnak. A halottaknak semmi részük nincs többé, semmi dologban, amely a nap alatt történik. Szeretném először is Jób könyvéből olvasni a 14. részből, mivel példázza, mivel hasonlítja össze az ember fizikai állapotát. A Szentírás milyen állapotban van az ember, amikor meghalt. Költői szavak ezek nagyon csodálatosan példázza Jób könyvében a 14. rész 7-től a 12. terjedő verseket olvasom. Mert a fának van reménysége, ha levágják, ismét kihajt, és az ő hajtásai el nem fogynak. Még ha megagódik is a földben a gyökere, és ha elhal is a porba törzsöke, a víznak illatától kifakad, ágakat hajt, mint a csemete. Nagyon szép leírás, de most tessenek figyelni. De ha a férfi meghal és elterül, ha az ember kimúlik, hol van ő? Mint a víz kiapad a tóból, a patak elapad, kiszárad. Úgy fekszik le az ember, és nem kell fel, az egek elmúlásáig sem ébrednek, nem költetnek fel az ő álmukból. Csodálatos kifejezés. Nem költetnek fel az ő álmukból. Jézus Krisztus is használja ezt a kifejezést, hogy álom. Például Lázárnál azt mondja, elmegyek és felköltöm őt. Mikor meghalt, akkor tanítványainak azt mondta, Lázár, ami barátunk, elaludt. Miért alvással hasonlítja össze a Szentírás az első halált? Azért, mert ahogy az alvásból, az álomból van felserkenés, úgy a halálból is van feltámadás. Ezért itt azt mondja, hogy a végidejéig nem támadnak fel. Hogy ezzel kapcsolatban is egy gyönyörű bibliai kijelentést olvassak. Dániel próféta könyve ezekkel a szavakkal fejeződik be, amikor már Dániel elvégezte prófétai küldetését, és Isten szinte búcsút vesz az ő idős, hűséges prófétájától. Dániel próféta könyvének a 12. rész 13. verse így szól. Te pedig menj el a vég felé, és majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén. Mit mond a Szentírás? Menj el a vég felé, és majd nyugszol. Az ember, amikor meghal, sem nem élvez, sem nem szenved, mert nincs minek szenvednie, mert csak a test marad meg. És felkelsz a te sorsodra a napoknak végén. Amit ebben az életben vetünk, azt fogjuk a feltámadás pillanatában learatni. Mert amilyen biztos a halál, ugyanolyan biztos a feltámadás is. És a Szentírás arra tanít bennünket, hogy az emberek közül senki, kedveseim, senki, harmadszor is mondom, nem kapja se jutalmát, se büntetését a halál pillanatában, hanem mindenki akkor kapja meg a jutalmat vagy a büntetést, amikor feltámad. Azonban, mielőtt erről szólnánk bármit is, szeretnék szólni akkor, hogy mit mond a Szentírás az ember nem él. Az ember meghalt. Az emberből a halál után nem maradt semmi, csak a test. Akkor azt látjuk, hogy a Biblia tanítása szerint az ember halandó. Van-e valaki, aki halhatatlan? Igen, a Biblia beszél róla, de ez, nem is mondom el előbb, mielőtt olvasnám, Timóteushoz írt első levélből a 6. rész 15 és 16. versében olvassuk a következő szavakat. Amit a maga idejében megmutatom, a boldog és egyedül hatalmas, a királyoknak királya és uraknak ura. Kié egyedül a halhatatlanság, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik, akit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat, akinek tisztesség és örökkévaló hatalom. Kié egyedül a halhatatlanság? Istené. Istené, akit az emberek közül soha senki nem látott. Csak Isten a halhatatlan. Úgy az angyalok, mint mi emberek, teremtményei vagyunk, és a mi életünk Istentől függ. Ez vonatkozik angyalokra is, és emberekre is. Próbáljunk gondolkodni. A Biblia beszél arról, hogy eljön az emberiség történetében az az időszak, amikor Isten meg fogja semmisíteni a bűnösöket, az embereket, örökre a második halálban megsemmisíti, ezt Jelenések könyvének a 20. részében találjuk feljegyezve, de nem csak az embereket fogja megsemmisíteni, hanem a bukott angyalokat, a fellázadt angyalokat is. Ami azt jelenti, ha volna halhatatlan lelke, akár az angyaloknak, akár az embereknek, akkor ezeket nem lehet megsemmisíteni. Ezért Isten a hűségeseknek örök életet ajánl és kínál, amilyen biztos az, hogy a hűségesek örökké fognak élni, ugyanolyan biztos az, hogy örökre meg lesznek semmisítve azok az emberek, akik nem fogadják el Jézus Krisztust és igazságát, és nem élnek az ő akarata szerint. Isten halhatatlan. Ő örökké él. Istennek nem volt kezdete, Istennek nincs vége. Azonban, kedves jelenlevők, tisztelt hallgatóim, a mi témakörünk nem volna teljes, hogyha nem beszélnénk az örök élet ajtajáról. Lapozzuk fel a Róma beliekhez írott levelet a 6. rész 23. versénél. 6. rész 23. verse. Mert a bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, ami Urunk Jézus Krisztusban. Két hatalmas dolgot állít egymás mellé itt a Szentírás. Mert a bűn zsoldja a halál. Amilyen biztos az örök halál, az örök pusztulás, ugyanolyan biztos az örök élet is. Mert itt azt mondja, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, ami Urunk Jézus Krisztusban. Nekünk benne, Jézus Krisztusban van minden reménységünk. Azonban természetes, mikor kezdődik el ez az örök élet? Akkor kezdődik el, amikor meghalunk, és jók voltunk, akkor elkezdődik az örök élet, vagy pedig akkor kezdődik el az örök élet, amikor feltámadunk. Mielőtt erre a kérdésre válaszolnánk és választ keresnénk a Szentírásból, szeretnék hozni egy nagyon egyszerű példát. Szeretnék, hogyha közösen együtt logikával, logikusan gondolkodnánk. Ha igaz az a tévtanítás, hogy az ember lelke halhatatlan, és amint meghal az ember, ha jó volt, azonnal a lelke megy a mennybe. Ha rossz volt, azonnal megy a pokolba. Akkor, kedveseim, a jó emberek alig várnák, hogy meghaljanak. Márpedig én nem találkoztam még, pedig már megőszültem, emberrel, aki kívánja a halált. Még akkor is, ha ezt néha ki is mondja. 10 évig gondoztuk nagytatánkat. Olyan sokszor elmondta nekem, úgy szeretnék már meghalni. Halálosan megbetegedett. Az orvos lemondott róla, és azt mondta, hogy 2-3 nap múlva bekövetkezik a halál. Csoda révén meggyógyult, és még élt 1 évig. De az alatt, az 1 év alatt egyetlen egyszer sem mondta, hogy szeretne meghalni. Mi is talán úgy gondterhelten, problémák között azt mondjuk, jobb volna meghalni, csak ezt nem veszik komolyan. Isten az embert életre teremtette, és bennünk az a vágy van, hogy mi éljünk, mi élni szeretnénk. Senki sem szeret meghalni. De visszatérek ahhoz, amit megkezdtem. Az ember meghal. Alig várja, halljak meg, mert akkor repülök a mennybe. Ilyennel még nem találkoztam. Miért? Mert valójában ez nem is valós dolog. Ahogy említettem az előbb, logikával gondolkodjunk. Ha igaz az, hogy a jók a mennybe mennek, a közepesek megtisztulnak a tisztító tűzbe, és megint a mennybe mennek, a gonoszok pedig egyenesen mennek a pokolba, akkor Jézus Krisztus miért jön el? A jók a mennyben vannak, megkapták már jutalmukat, a gonoszok a földben vannak, bocsánat, a pokolban vannak, Ők is megkapták a büntetésüket, akkor mi értelme van Jézus Krisztus eljövetelének? Akkor mi értelme van a hiszek egynek, amikor azt mondjuk, hogy onnan lészen eljövendő, és ítélni fog eleveneket és holtakat? Hát akkor miért jön el Jézus? Tetszenek érezni, hogy a lélek halhatatlanságának a tana mennyire üveglábakon áll? Mennyire nem állja meg helyét a Biblia mérlegén? Még a logika mérlegén sem, nehogy a Biblia mérlegén megállná. Ezért egy ide vonatkozó példát hozok. Amikor Lázár, Jézus Krisztusnak nagyon jó barátja, meghalt. Az előbb hivatkoztam rá, Jézus azt mondta, Lázár, ami barátunk elaludt, elmegyek, hogy felköltsem. És amikor odaért Betániába, Márta kimegy elébe, és azt mondja neki, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Jézus semmit nem mondott, csak azt mondta, feltámadott a testvéred. És tessék megfigyelni, a Mártának a hite mi volt? Ezt mondta, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Mikor fogja az ember a jutalmat kapni? Az utolsó napon. És amikor Jézus Krisztus oda megy a sírhoz, és amikor felkiált, akkor nem azt mondja, hogy Lázár, jöjj le a mennyből, mert az én barátom voltál és hűséges szolgám, hanem azt mondja János evangélium a 11. részének a 43. versbe. És mikor ezeket mondá, fennszóval kiálta, Lázár, jöjj ki! Honnan? A sírból. Jézus Krisztus is elmondja azt, hogy az igazak sírja, amikor ő eljön, akkor megnyílnak, és feltámadnak az örök életre. Természetes, lesz feltámadás az örök kárhozatra is. Még egy történetet szeretnék megemlíteni a Szentírásból. Jézus Krisztus fel volt feszítve a keresztve két gonosztevő közé. Az egyik megtért, a másik szidalmazta. És amikor szívét átadta az egyik lator Jézus Krisztusnak ott a haláltusában a kereszten, akkor ezekkel a szavakkal fordult a lator Jézus Krisztushoz. Lukács evangélium a 23. rész, 42. verse. És mondta Jézusnak, Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljössz a te országodba. Mit mond? Emlékezzél meg én rólam, mikor? Nem amikor majd most felmész a mennybe, hanem amikor majd eljössz a te dicsőségedbe. Kedveseim, a Bibliában található emberek történet leírásaiból, akik hittek teljes szívvel Istennek, legyen az Márta, legyen az ime a lator a kereszten, és még egy-két példát szeretnék felsorolni, embereknek mi volt a hite? Mikor kapják a jutalmat? Amikor meghal az ember, vagy amikor feltámad? Mit hittek az őskeresztények, a mi elődeink? Mit hittek azok, akik Jézus Krisztus közvetlen tanítványai voltak, maguk az apostolok mit hittek? Hitték azt, amit eddig a Bibliából is olvastunk. Amikor az ember meghal, megszűnik az élet minden funkciója. A test porrá lesz, és ennek mi szemtanúi vagyunk. És amikor eljön a feltámadás, azt szerint kapja meg mindenki a jutalmat, és a büntetést is, amit ebben az életben vetett. Először, amit legfontosabbnak tartok, amit Jézus Krisztus ezzel kapcsolatban mondott. János evangéliumában

pedig jött vissza. Jézus Krisztus 4 embert feltámasztott. Az apostolok is támasztottak embert. Az Ószövetségben is találunk emberek feltámasztásával. Maga Jézus Krisztus is feltámadt. És ő, aki a feltámadás és az élet, ő, aki a teremtő, neki joga van, hatalma van visszaadni az életet minden embernek. És itt is azt mondja, eljön az óra, amikor mindazok, akik a koporsóban vannak, meghallják az ő szavát, és most jön a döbbenetes kijelentés. És kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, és akik a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Most itt találkozunk egy nagyon fontos dologgal. Kedveseim, hogyan örököljük mi a mennyet? Testben vagy lélekben? Mit mond itt Jézus Krisztus először is? Akik a jót cselekedik, az kijönnek az élet feltámadására. Tehát kijönnek, testben fogják örökölni, és nem lélekben. Azonban még egyetlen egy ígét tudunk ezzel kapcsolatban olvasni. Korintus belekhez írott első levélből, és az első levélben találjuk a 15. rész 53. versében a következőt. Mert szükséges, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és a halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságban öltözik, és a halandó halhatatlanságban öltözik, akkor beteljesül az íge, amely meg vagyon írva, elnyeletett a halál diadalra. Jézus Krisztus eljöveteléről beszél itt különben a Szentírás. És azt mondja, hogy igen, lesz feltámadás. És testben fogjuk örökölni a mennyeknek országát. Hogy ez mennyire így van, mennyire így hitték az őskeresztények, két biblia verset szeretnék ezzel kapcsolatban hozni. Az egyiket a hithősök történetének fejezetéből, a zsidókhoz írt levél 11. részében Pál apostol felvonultatja a hithősöknek egy részét, és ez róluk a következőket olvassuk a 37-től a 40. terjedő versekben. Ezek a hithősök nagy része nem természetes halállal halt meg. Megkövesztettek, kínpróbát szenvedtek, szétfűrészeltettek, kardra hányadtak, juhoknak és kecskéknek bőrében bújdostak, nélkülözve, nyomorgattatva, gyötörtetve. Akikre nem volt méltó a világ, bújdosva pusztákon és hegyeken, meg barlangokban és a földnek hasadékaiban, és mindezek, noha hitáltal jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet. Tessenek csak figyelni! Ezek a hithősök, akik életüket tették le hitükért, akiket üldöztek, kínoztak, rabláncba vertek, békókba, azt mondja, hogy és mindezek, noha hitáltal jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet. Mivel Isten mi felülünk valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül tökéletességre jussanak. Pál apostol is, Péter apostol is, János is, és a többi hithősök, akik életüket tették le azért, mert hűségesek maradtak Isten igazságához, ott várják a sírban, várják a feltámadás pillanatát. Mert amikor Jézus Krisztus eljön, akkor fogja megkapni minden hűséges gyermeke az örök élet jutalmát. Ez mennyire így van, nagyon sok helyen találjuk még a Szentírásban. De Pál apostol szavait szeretném idézni, aki a római börtönből írta Timóteusnak a második levelet, és a második levél 4. részéből a 6-tól a 8-ig terjedő verseket, amikor olvassuk, akkor látjuk azt, hogy ezeket a szavakat Pál apostol már akkor írja, amikor ki volt mondva mele felette halálos ítélet, és várta a kivégzés pillanatát. És a 6. versben ez áll, mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállt. Várja a halálos ítéletet. És így hangzik tovább. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, mert megáld nékem az Úr ama napon, az igaz bíró,

Nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. Mit mond el Pál apostol? Engem nem sokára kivégeznek. Felettem már ki van mondva halálos ítélet. De a jutalmat nem a halálom pillanatában kapom meg. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, mert megáld nékem az Úr ama napon. Melyik napon? Amikor Jézus Krisztus eljön. Ama napon az igaz bíró. De nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. Kedveseim, azt szeretném kérdezni, mi volt Pál apostolnak a hite? Hogy az ember halála pillanatában kapja a jutalmat, vagy pedig Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelekor. Higgyünk Istennek. Mert hogyha elhisszük azt, amit Isten mond, és a Szentírás tanítása szerint élünk, akkor mi is örök élet részesei lehetünk. De ha nem hisszük el, és úgy gondoljuk, hogy azt, amit mi tudunk, és amire tanítottak bennünket, azt szerint élünk, ami nem egyezik meg a Szentírással, akkor sajnos nem lehet az örök élet az osztály részünk. Higgyünk Istennek, és bízzunk benne. Jézus Krisztus azt mondta, én elmegyek és helyet készítek néktek, és ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Jézus Krisztus ezt az ígéretet először a tanítványoknak adta. És azt mondja, hogy akkor veszi őket, akik hűségesek, akik szeretik őt, amikor én eljövök. Akkor kapjátok meg a jutalmat a ti hűségetekért. Higgyük Istennek, és higgyük el azt, hogy ez az élet az egyetlen alkalom, amikor mi dönthetünk Krisztus mellett. Megtanulhatunk élni a Szentírás szava szerint. Isten segítsen meg, hogy hűséges gyermekei legyünk, és hogy hűségesen kövessük drága jó megváltó Jézus Krisztusunkat az ő kegyelméből. Amen.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám!

0: Találkozás Jézussal.
1: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, témánk élet Jézussal. A Szonyának 23 testvére volt, egy nagyon szegény családban született és nőtt fel, egész korán elveszítette az édesanyját, az iskolai tanulmánya is nem könnyen mentek, úgyhogy a harmadik osztálytól kiesett az iskolából, és úgy nőtt fel, hogy nem járt iskolába. 13 évesen férhez is kellett menjen, ahhoz, hogy élhesse az ő életét, és a férje 15 évvel nála idősebb férfi volt. Eleinte egész jól éltek, két fia született, akit Curtisnek és Benjaminnak hívtak, és az életük elég jól haladt, de amikor Curtis, illetve Benjamin 8 éves lett, akkor apja megelégelte az, hogy hát ilyen családban kelljen éljen, és elhagyta a családját, végül elvált, és teljesen magára hagyta ezt az asszonyt, aki egyedül kellett, hogy nevelje ezt a két fiút. Nagyon nehéz körülmények között kapott csak munkát, sokat kellett dolgozzon, alig látta a gyermekeit, és ettől ennek azért a következménye, hogy Ben az 5. osztályban már annyira rosszul tanult, hogy osztály utolsó lett. Az anya nagyon szomorú volt emiatt, a fia kikerült az utcára, utcafiú lett belőle, ők Detroitban éltek. Detroit abban az időben a bűnözésnek a városa volt, nagyon sok gang, banda volt, különböző bűncselekmények, és ez a fiú is egyre mélyebb süllyedt és egyre lejjebb került. Annyira, hogy amikor 14 éves volt, egy osztály verekedésben vett részt, nagyon ingerlékeny, nagyon durva gyerek lett, azért is, mert a szeme egyre betegebb lett, nagyon súlyos szembetegséget is kapott, és hasba szúrta az egyik osztálytársát. Akit csak éppen az mentett meg, hogy a nadrág szíja elég széles volt, és így nem lett életveszélyes az a sérülés, amit kapott. Feltehetjük a kérdést, hogy vajon mi lesz egy ilyen utca gyerekből. Azt hiszem, hogy nem sok jót jósolhatunk neki. Az édesanyja is egyre többet sírt miatt, egyre szomorúbb lett, és az ő szomorúságában Istennek köszönhetően az anya a Bibliához fordult. Elkezdte olvasni Bibliát, egyre többet imádkozott az ő gyermekeiért, egyre mélyebben bele ásta magát a Bibliának a kutatásába, végül elkezdett járni a gyülekezetbe is, egy közeli adventista gyülekezetbe járt minden hétvégén, szombatonként, és aztán majd vitte magával az ő fiait is. Nagyon érdekes volt, amikor a gyülekezetben hétről hétre misszió történeteket mondtak el, Ben nagyon figyelt, nagyon érdeklődéssel kísért ezeket a történeteket, hiszen olyan orvosokról, orvosmisszionárusokról szólt, akik távoli országokban nagyon-nagyon sok emberen segítettek. És ekkor ez a fiú egy nagyon életre szóló elhatározást tett. Azt mondta, hogy ember, hívő ember akarok lenni. Célul tűztem ki, hogy orvos leszek, és az ember bűn okozta betegségeit fogom gyógyítani. Hát ugye, amikor egy ilyen kicsi, fiatal gyerek még rossz tanulmányi eredményekkel ilyen elhatározást tesz, akkor úgy gondolnánk, hogy hát ez csak egy ilyen fellángolás volt, és bizony nem sokat fog eredményezni. Mégis az lett a következménye az édesanyja szigorának is, aki áttiltotta a gyerekeket a televízió nézéstől, és nagyon érdekes volt, hogy tanulatlan anya létére megkövetelte a gyermekeitől, hogy hetente 2 könyvtári könyvet olvassanak el, készítsenek olvasónaplót, és ő úgy tett, mintha értette volna, mindig elolvasta az ő füzetüket, az ő feljegyzésüket. Úgyhogy a végeredményben elég sikeresen végezte az iskolát, 5. osztály végére osztály utolsóból osztály első lett, és azután nagyon kiváló tanulmány eredményeket folytatott középiskolában, felsőbb iskolákban is, annyira, hogy egyre több diplomát szerzett, végül orvosi diplomát is szerzett, és kiváló világhírű sebész lett belőle. Annyira, hogy 32 éves korában a John Hopkins ideg sebészetnek és onkológiai osztálynak az igazgatója lett belőle. A korabeli újságok, a korabeli kollégák mind-mind hihetetlenül figyelték ennek a fiatalembernek a felfele ívelését, hiszen ilyen fiatalon soha nem lett senkiből még kórházigazgató. Vajon minek köszönhető az, hogy ez a utcagyerek, ez a detroiti bandatag ennyire meg tudott változni, ennyire új életet élt. Élete során több mint 24 különböző magas kitüntetést kapott már az ő munkájáért, és világhírű agysebész is lett többek között, mert 1987-ben egy német szijámi ikrent, akik az agyuknál voltak összenőve, sikeres műtéttel szétválasztott, és ennek köszönhetően megkapta a tudományok doktora kitüntetést már 1987-ben. Azóta több száz agyműtétet hajtott végre, és több szijámi ikren végzett műtéteket, és talán itt a jobb alsó sarokban lévő képeket nem olyan régen láttuk a televízióban is, az iraki szijámi párról. Az ő műtétjükön is benne volt abban az orvos csoportban, aki vezette ezt a műtétet, és a műtétnek az elején megállapította, hogy nem lesz sikeres, bár az elején is hangsúlyozták, hogy 50% az esély arra csak, hogy életbe maradhassanak, de ez a 29 éves lánypár nagyon is ragaszkodott hozzá, hogy még ennek a kockázatát is vállalják, hogy szeretnének külön életet élni, és amikor a műtét felénél jártak, akkor már bizonyos volt, hogy nem lesz sikeres. A szülőket tájékoztatták erről, de a szülők ragaszkodtak hozzá, hogy folytassák a műtétet, mert jobb lesz, ha nem ébrednek fel inkább a lányok együtt, mint hogy nem, tehát arra ébrednének fel, hogy nem sikerült ketté választani őket. Úgyhogy ez a műtétjük nem lett sikeres, de nagyon sok egyéb műtét sikeres volt. A legfrissebb újsághír július 20-án, csütörtökön, amikor is dr. Benjamin Samuel Carson az egyik legmagasabb kitüntetést kapta az amerikai színes bőrűek társaságától, és így egyre növekszik azoknak az elismeréseknek a szám. Az a kérdés, ami engem foglalkoztat ennek az embernek a története kapcsán az, hogy hogyan érte el ezt egy detroiti utcagyerek? Hogyan érte el az, hogy egy ilyen verekedős, majdnem gyilkos emberből valóban az emberek segítője, emberi életek megmentője lett? Amikor az újságírók számtalanszor megkérdezték tőle, akkor ő mindig az ő válaszában kihangsúlyozta, hogy ezt Istennek köszönheti, és egyedül annak a szoros kapcsolatnak, amit ő Istennel nap mint nap fenntartott és ápolt. A kérdés, ami bennünket is kell, hogy most foglalkoztasson, hogy hogyan éljünk mi Jézussal? Hogyan éljük a mi életünket? Hiszen olyan sokat hallunk róla, olyan sokat beszélünk, itt is rengeteg előadást, különböző Biblia tanulmányokat hallhatunk, és mi az, ami igazán segíthet bennünket? Én szeretnék a Bibliához fordulni, Jézus Krisztusnak a szavaihoz, és ő az, aki ebben fog bennünket tanácsolni. Hogy kérdezzem meg itt, hogy ki az, aki közületek szereti a szőlőt? Ugye? Nagyon sokan szeretjük, szinte mindenki. Szoktatok-e arra gondolni, hogy a gyönyörű szőlőfürt, az hogyan terem, hogyan jön létre? Mi az, ami megtermi a szőlőfürtöt? A szőlővesző, így van. És ugye tudjuk azt, különösen biztos vannak itt szakemberek, akik szoktak a szőlővel foglalkozni, metszik, ápolják, gondozzák, hogy minél szebb legyen, minél ízletesebb legyen a termés, hogyha levágjuk a szőlővesszőt, akkor abból mi lesz? Mire lehet használni? Ugye nem fognak bőle kosarat, nem lehet bőle különböző hasznos dolgokat tenni. Arra jó csak, hogy eltüzeljék, és általában kint ott a kertben, a mezőn szokták eltüzelni. Jézus Krisztus a Bibliában hasonlóképpen beszél erről, és hangsúlyozza azt, hogy mennyire fontos, hogy teremjen a szőlő. És melyik szőlővesző hoz termést? Ez is nagyon egyszerű, csak is az, amelyik a tőkéhez csatlakozik, amelyik szorosan ott van, amelyik onnan szívja nap mint nap a táplálékot, onnan szedi a különböző életet adó vitaminokat, ásványanyagokat és mindent, ami szükséges ahhoz, hogy életben maradhasson. Ezért nyugodtan elmondhatjuk, hogy csak az a szőlővesszőhoz termést, amely rajta marad a tőkén. A vessző magától képes teremni? Nem képes teremni. A nem képes teremni, és ugyanúgy a tőről levágott vessző is elszárad, és semmi másra nem való, csak hogy kidobják, vagy eltüzeljék és megsemmisüljön. Jézus Krisztus ez pontosan így fogalmazza meg a János evangéliumában. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. ti pedig a szőlővesszők. Aki én benne marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt. És nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Figyeljük meg ezekben a mondatokban azt, hogy mi az a, mire Jézus Krisztus rámutat. Jézus Krisztus arról beszél, hogy a mennyei atya szőlőműves. Vagyis, a mi Istenünk egy olyan szerető, gondoskodó Isten, akinek mi a vágya, mi az álma a mi életünkkel kapcsolatban. Hiszen az ember, vagyis mi, a szőlőveszők vagyunk, ehhez hasonlítja az Úr Jézus Krisztus, és az ő vágya, hogy mi is ízletes, szép gyümölcsöt teremjünk, gazdag legyen a mi gyümölcs termésünk. Jézus Krisztus pedig mihez hasonlította magát? A tőkéhez. Ő a szőlőnek a töve. És azt szeretné, hogy mi mindig milyen kapcsolatban legyünk vele? Mindig szoros kapcsolatban legyünk vele, mert csak akkor lehet a mi életünk eredményes, akkor teremhetünk olyan gyümölcsöket, amelyeket a jó cselekedeteink jellemeznek. Másoknak a javára élhetünk, másoknak az eredményét láthatjuk, és ezeket követhetjük. Hadd mondjam el azt is, hogy ha sikerül a mi életünkben a szőlőhöz hasonlóan olyan szoros kapcsolatot kialakítani Jézus Krisztussal, mint amit a valódi szőlő tesz a tőkével, akkor örömteli lehet az életünk. Jézushoz tartozni többszörös öröm. Egyrészt öröm a mennynek a számára, hiszen ha belegondolunk abba, hogy olyan megváltónk van Jézus Krisztus, aki annyira szeret bennünket, hogy életét adta, akkor ő örül annak, hogyha mi szeretjük őt, és őt a mi barátunkká választjuk. Öröm az embernek az életében, és öröm a környezetében lévőknek az életében. Miért öröm az embernek az életében? Azért, mert megtapasztalhatja azt, hogy Jézus az ő barátja, megtapasztalhatja azt, hogy Jézus mindig vele van, akkor is, amikor beteg, akkor is, amikor a műtőasztalon van, akkor is, amikor vizsgázik, akkor is, amikor különböző nehézségei vannak az életben, és látszólag boldogtalannak kellene lennie. De tudhatja azt, hogy egy olyan barátja van, egy olyan társa van, aki szereti őt, aki túl fogja segíteni őt. És olyan jó, amikor megtapasztaljuk azt, hogy ebből a bajból is Isten túl tud bennünket segíteni, hogy tovább tudunk lépni. Aztán öröm azok számára is, akik mellettünk élnek. Milyen jó volt ma reggel is megtapasztalni örömmel azt, hogy bár kellemetlen volt gondolom a tegnap esti rosszulét és betegség, de Isten túl tudott ezen is segíteni. És azért engedte meg, hogy azokat, akik itt vagyunk a környezetben, bennünket is erősítsen a hitben. Hogy tanítson, hogy az imádság mennyire lényeges, és mennyire fontos dolog. És így, amikor a körülöttünk lévők is látják azt, hogy Jézussal éljük a mi életünket, akkor milyenek lehetünk? Gondoljunk csak arra, milyen férj és milyen feleség. Türelmesebb, kedvesebb, odaadóbb, szolgálatkényszebb. Milyenek lehetünk a mi családtagjainkhoz, vagy milyenek lehetünk a munkahelyen a munkatársainkhoz. Sokkal becsületesebbek, szorgalmasabbak, odaadóbbak, jó kapcsolatot építhetünk a főnökünkkel, vagy a beosztottunkkal. És ez mind annak a titka, hogy mennyire maradunk szoros kapcsolatban Jézus Krisztussal, vagyis a szőlő tőkével. El kell mondjuk azt, mint hogy egy fiatalember megfogalmazta az ő megtérése után, azt mondta, hogy Jézussal egészen más élni. Sokkal jobb, sokkal reménytelibb, sokkal céltudatosabb. Miben is más ez az élet? Hiszen a keresztény ember is óvodába jár, iskolába jár, munkahelyre jár. A keresztény embert is éri különböző nehézségek és problémák. A keresztény is elmegy az orvoshoz, lehet, hogy az orvos egy rossz hírt kell neki mondjon. A keresztény is elveszítheti a munkahelyét, és hónapokon át munkanélkül lehet. A keresztény is megbukhat a vizsgán, és mégis azt kell mondjuk, hogy Jézus Krisztussal élni egészen más. Egészen más azért, mert ő a mi barátunk, és egy olyan látásmódot ad a keresztény ember számára, amely segíti őt abban, hogy ezeket a negatív tapasztalatokat is nem tragédiaként éli meg. Nem úgy éli meg, hogy ez a világ végét jelent az ő száma, hogy most már nem érdemes élni, nem úgy éli meg, hogy feladja az életet, hanem sokkal inkább úgy, hogy tudja, hogy az ő barátja, a világnak a megváltója, aki annyira szereti őt, hogy az életét adta érte. Tudja azt, hogy az ő barátja az a teremtő, aki az ő életét is újjá tudja teremteni. az a teremtő, aki akár a megromlott házasságát is meg tudja újítani. Egy olyan barát, aki gondviselő Isten, aki a nap terhei között, a nap problémái között is gondoskodik. És ugye hallottunk egy történetet valamelyik este, hogyha még éhezel is, hogyha még nincs mit egyél is, de Istenhez fordulsz, akkor Isten gondoskodni fog. És ő a vigasztaló is, aki bátorít, aki reménységet ad, aki megtanít arra, hogy tovább lépjél, és tovább haladjál az életnek a rögös országútján. És hogy Ben Carsonnal kezdtem, szeretnék a végén is egy újságcikkből idézni, mert rámutat arra ez az újságcikk, számtalant lehetett volna még hozni, hogy ez a fiatalember, ez a Carson doktor miért is éli Jézussal az életét. Minek köszönhető, hogy ilyen sikeres ember lett? Így fogalmazta meg az egyik újság. Carson hithű tagja az adventista egyháznak, melynek Isten tiszteletén minden szombaton részt vesz. Minden új napot 2 órás bibliatanulmányozással kezd, és minden műtétje előtt imádkozik, mielőtt a beteghez nyúlna. Nagyon sok feladata van, nagyon-nagyon sok fele elszólítja kötelesség, és mégis azt ír róla az újság, hogy hogyan kezdi a napjait? 2 percig olvassa a Bibliát? Nem. Azt ír róla az újságíró, hogy minden nap 2 óra hosszáig mit csinál? A Bibliát olvassa és a Bibliát tanulmányozza. Ezzel ápolja a kapcsolatot. Azután imádkozik is. Valaki úgy fogalmazott egyszer, hogy az ima az olyan, mint az életnek a lélegzetvétel. Egy partra dobott hal előbb-utóbb elpusztul. Mert hiányzik az a környezet a számára, ahol élhetne. És a keresztény ember számára ugyanilyen az imádság. Az Istennel való kapcsolat, az Istennel való beszélgetés. És nem egy olyan fajta ima, mint amit épp hallottam ma reggel a mezőn, valaki beszélgetett, hogy különböző betanult imádságokat mormolunk. Hanem pontosan olyan, amikor mobilra felhívjuk a barátunkat, vagy a szüleinket, vagy a gyermekeinket, és beszélgetünk. Jézus Krisztussal is ugyanígy tudunk beszélgetni, csak sokkal könnyebb, mert mindig van térerő, mindig van energia, mindig meghallgat, mindig figyel, sohasem jelez foglaltat, sohasem az üzenetrögzítője kapcsol be, hanem ő mindig tudja azt, hogy mikor, mire van szükségünk, csak arra vár, hogy mi is rádöbbenjünk erre, és mi is kérjük őt. Én úgy gondolom, hogy van egy olyan titok, amit el kell itt mondjunk, vagy meg kell fogalmazzunk, hogy mi is a Jézussal élésnek a titka. Én úgy gondolom, hogy az, hogy vannak emberek, akik sokszor a problémán keresztül nézik Istent. És amikor megpróbálják Istent nézni, de előbb a problémát látják, sokszor olyan nagy ez a probléma, hogy a nagy problémától már nem is látják Istent. De az az ember, aki Istennel jár, az az ember, aki Jézus Krisztussal jár, és úgy éli az ő életét, ő először, mint ahogy Ben Carson is minden reggel, Istenre néz. Az élete minden pillanatában Istenre néz. És azt próbálja, hogy meglássa Istennek a hatalmát, és azután néz a gondokra és a problémákra. És mi lesz ennek az eredménye? Hogy nagyon sokszor ezek a gondok és a problémák eltörpülnek, szinte semmivé lesznek, szinte olyanokká válnak, hogy nem bosszantják az életünket, és nem adnak nekünk gondot és problémát. Ezért arra szeretnék mindenkit bátorítani, hogy tanuljuk meg, hogy ne a problémán keresztül nézzük Istent, hanem Istenen keresztül nézzük a problémát. Vagyis a gyakorlatban ez ugyanazt szerint a mi számunkra is. Hogyha reggel Istenre nézel először, akkor vele kezd el a napot, vedd el a Bibliádat, olvassad a Bibliát, imádkozzál, beszélgessél a te Isteneddel, és ha ezt fogod tenni, akkor így több esélyt adsz Istennek, hogy cselekedjék a te életedben ma, és életednek a mindennapján. Amen.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé, Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és

Ötödik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész. Jö.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a gittitre, a száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltene.

0: Ige morzsa.
1: A mai témakörünk az Úr Jézus segítségével egy kérdés valóságban, honnan jövünk. Ez egy olyan kérdés, amit nagyon is tisztáznunk kell az űrzavaros világban, annál inkább, mert különböző irányelvek, különböző eszmék élnek is, jelentkeznek újabb és újabb eszmék, hogyan jött létre az élet a Földön. Én most elsorolok néhány tételt, ősrobbanással, második véletlenül, fejlődéssel, vagy értelmes tervezéssel. Sajnos mi egy olyan világban élünk, ahol különböző helyen, akár migránsok, akár nem migránsok robbantást követnek el, és a robbantás még sehol nem hozott rendet. Ha ősrobbanással jött létre az élet a Földön, akkor honnan ez a csodálatos rendezetlenség? Ha másik tételre térünk, hogy véletlenül fejlődés útján jöttünk létre, akkor ennek a fejlődésnek most is kellene egy folyamata, hogy legyen. Azonban hadd mondjak el egy orvosi tételt, egy orvosi tényezőt, ha mi fejlődés útján jöttünk volna létre, akkor egész másképp folynának a dolgok, mint ahogy folynak. Mit akarok ezzel mondani? Hallgattam egy előadást, két doktorátussal rendelkező előadó tartotta, orvosi doktorátusa is volt neki, és lelkészi doktorátusa is volt neki. És egy nagyon-nagyon egyszerű dolgot mondott el, és azt mondta, hogy ezt elmébe próbálom vésni, amíg élek ezen a földön, soha ne felejtsem el. 500 évekként, 3000 évre visszamenőleg kezdte bizonyítani azt, hogy a hölgyek 40 év táján váltak ivarére. És 500 évekre lebontva már nem emlékezem, hogy melyik 500 évben mennyik haladtak előre, és azt mondta, hogy ma a hölgyek 9 és 13 éves korban várnak ivaréretté. A majom mama 3000 évvel ezelőtt is 10 éves korában várt ivaréretté, és ma is. Akkor fejlődünk, vagy degenerálódunk. Gondolkodjunk el ezen, ez nagyon elgondolkodható tény. Azonban mielőtt rátérünk a mai témakörünkre, még egy bevezetőt is szeretnék hozni, egy űrsétára szeretnélek benneteket ma este elvezetni. Ez az űrsét miből áll? Először is tudom azt, hogy mindannyian nagyon gyakran este felnézünk, különösen nyári estéken, nézzük azt, hogy milyen csodálatos az égboltozat. Ha felnézünk a csillagos égre, akkor látjuk azt, hogy óriási sebesség. Második, hatalmas bolygók. A harmadik tétel, amire szeretnék tényt deríteni, beláthatatlan távolság. Ne csak a fogalmakat mondjuk el, nézzük meg az elsőt, óriási sebesség. Gondolkodjunk és gondolatban induljunk el. Ha 40 ezer kilométer per óra sebességgel száguldanánk, akkor fél nap kellene, hogy elérjünk a holdig, fél év, hogy eljussunk a napig, 118 ezer év, hogy eljussunk a legközelebbi csillagig, és körülbelül másfél millió fényév a legközelebbi galaxisig. Óriási sebesség, óriási távolság. Olyan távolságok vannak a világegyetemben, amit mi egyszerűen soha felfogni, ami véges agyunkkal nem vagyunk képesek. Annál is inkább, mert a legközelebbi galaxis a csillagások szerint másfél millió fényévre van, és amíg kimondom azt, hogy egy, az 300 ezer kilométert megtesz a fény. Fel se tudjuk fogni ezt a csodálatos teremtést. Azonban a második hatalmas bolygók. Szeretném képletesen, vagyis rajzban, ahogy a csillagászok ezt elkészítették, látni azt, hogy hogyan aránylik a Föld a többi bolygókhoz, csak itt a naprendszerben először, majd utána kilépünk a naprendszerből, és szemlélünk még néhány más bolygót is. Látjuk, hogy milyen hatalmas a mi bolygónk a Föld, látjuk a Vénusz kisebb, Mars még inkább, Merkurus annál inkább, a Plutó a legkisebb. De nem szeretnék sokat időzni ezen, mert a bibliai tételeken szeretnék foglalkozni, de ahogy említettem, bevezetőben mindannyiatokat elvezetek egy űrsétára. A következő kép, látjuk a Föld mekkora a Neptunhoz, az Uránuszhoz, a Szaturnuszhoz és a Jupiterhez mérten. Látjuk, hogy milyen hatalmas, most hozom a Föld nagyságát a Jupiterhez, és egy kis gömböcske áll előttünk, a Jupiterhez viszonyítjuk. Azonban nézzük meg a következőt. A Jupiter a naphoz mérten így viszonyul. Tehát ez a nap, ami napkorunk, vagyis ami napunk, amit látunk naponta, Jupiter olyan kicsi, sajnos itt a kivetítésen én itt közelre látom, egy pontocska a Föld. De ne álljunk meg itt, haladjunk tovább. Nézzük meg, hogy a nap milyen parányi. Utána van a Siritus, a Pluis, az Artarus, és itt látjuk, hogy mekkora arányban vannak egymással a bolygók. Ki teremtette mind ezeket? Ki tartja fenn? Ki szabta meg a Föld forgásának gyorsaságát, a rohanását a világűrben, és így tovább? És az utolsó kép, amit még szeretnék hozni, a csillagászok maguk idejében azt mondták, hogy a Betelgez már mint olyan, az Arturus után Betelgez vagy Betelgeuses, attól nagyobb nem létezik, és végül felfedezték a csillagászok, amit most tudunk, de hogy mit fognak felfedezni jövőben, azt nem tudjuk, az Antarész eddig a legnagyobb bolygó, ami létezik a világon. Ha Isten nincs, akkor ki teremtette mindezeket? Szeretném a harmadik kérdést is megtárgyalni egy rövid idő alatt, beláthatatlan távolság. A tejút, ugye tejútnak nevezzük azt, ami nyáron nagyon szépen végig fénylik esténként az égboltnak a kellős közepén, 200-tól 400 milliárd csillagból áll, nem bolygóból, csillagból áll. A hossza 97.800 fényév, és a szélessége körülbelül 16.300 fényév. Óriási, beláthatatlan távolságok, és ami különös, a Földünk mintegy 6000 éve száguld óriási sebességgel a világűrben, és nem ütköztünk össze, és nem is fogunk soha összeütközni. De vajon miért? Azért, mert mindegyik bolygónak számukat nem tudjuk kimondani, de mindegyik bolygónak Isten szabta meg az útját és az irányát. Amit látható, az Orion kötfolt nyílása. Erről az Orion kötfoltról, amit a csillagászok tudnak, az a következő. Az átmérője 3.382.300 fényéve. El tudjuk képzelni? Kimondjuk azt, hogy egy, és egy másodperc alatt 300.000 kilométer tesz meg a fény, és több mint 3 millió fényév, amint látjuk, az átmérője. A következő adat szintén a csillagászoktól tudok mondani, az pedig a következő, a mélysége több mint 10 millió fényév. Sokan úgy vélik, hogy az Orion csillagképben található valahol az Isten királyi széke, található a menny. Én azt mondom, hogy mi halandó emberek ma este ne is foglalkozzunk tovább ezzel, én szeretném meglátni, és mindannyian megláthatjuk Isten trónusát. 10 millió fényémet kilométerekbe ültetjük át, akkor valamikor gyerekkoromban, fiatalkoromban szerettem számolni, 96 kvintrillió kilométer mélysége az Orion csillagfoltnak. Kedves testvéreim, csak azért hozom ezt, hogy lássuk meg, hogy egy hatalmas világegyetemben élünk, és mindezt Isten teremtette meg. Olvastam egy cikket, egy tudományos cikket, és ami az érdekessége benne az, hogy nem más, mint az amerikai NASA vezérigazgatója, csillagász, szakértő írta meg, és az volt a címe, frappás, nem magyarul jelent meg, mert a mi országainkban sehol se nem jelenhetett meg, ahol ateizmus volt, amiért a tudós hisz Istenben. Ebből a cikkből csak néhány fontos dolgot hozok. Ha Isten nincs, akkor ki szabta meg a Föld forgásának gyorsaságát? És nagyon egyszerű képletekkel áll elő, és azt mondja, ha 10-szer gyorsabban forogna a Föld, mint ahogy forog, létezhetne az élet a Földön. Nem, mert a centrifugális erő következtében mindannyian lerepülnénk a Földről, és a napi olyan gyorsan váltakozna, hogy a biorendszerünk képtelen volna elviselni. Tudós ugyanakkor azt írja, vajon létezhetne az élet a Földön, ha 10-szer lassabban forogna? Akkor sem, mert a napi egyenlőségnél a 12 óra helyett 120 óra volna nappal, és 120 óra éjszaka, és ami nappal nem égne meg, éjszaka minden megfagyna, megint lehetetlen volna az élet a Földön. Ha Isten nincs, akkor kiszabta meg a Föld forgásának gyorsaságát. Kiszabta meg a Hold távolságát a Földtől. Miért? Nagyon röviden szeretném felvázolni az apályt és a dagályt, köszönve az áramlatokat a Hold vonzó erejének, megint ezzel a 10-szeres képlettel megy, és azt mondja, ha 10-szer közelebb lenne a Hold a Földhöz, akkor minden 6 óra hosszában kihúzná valahol a tengerből a vizet a szárazföldre. Léteztek-e a fizikai és vegyi törvények a feltalálásuk előtt? Sok tudóst tudunk, és felsorolhatjuk a tudósokat, hogy melyik tudós, melyik kémiai vagy pedig fizikai törvényt fedeztek fel, de ők csak a meglévő törvényeket fedezték fel, a meglévő törvényeket pedig a felfedezésük előtt kiteremtette, ha Isten nincs. És megint hol találkozunk? Értelmes tervezés. És kedves testvéreim, ezt az értelmes tervezést szeretném Isten segítségével tömören először Diógéba bemutatni. Kedves testvéreim, lehet, hogy úgy vagyunk, hogy ja, beszélni a hatnapi teremtésről. Igen, beszélni a hatnapi teremtésről. Tudjátok, hogy miért időszerű ma beszélni a hatnapi teremtésről? Azért, mert az adventista egyházon kívül egyetlen egy keresztény egyház sem nem hiszi a hatnapi teremtést. Más szóval, olvassátok el, gyermekek hittankönyvében, ott én is elolvastam, és azért tudok beszélni, szakirodalmakban olvasunk, különböző egyházaknak hittankönyveiben találhatjuk meg. Isten nem 6 nap alatt teremtette a Földet, hanem 6 hosszú korszakon keresztül. Elfogadható-e ez egy mennybe készülő ember számára? Ezért hozom azt vázlatosan, és kedves testvéreim, szeretném a Föld történetét, a Föld teremtés történetét, hogy ma este ne csak átismételjünk, hanem lássunk benne olyan dolgokat, ami számunkra igen-igen fontos és áldásos. Figyeljük meg az értelmes tervezést. Első nap Isten teremtette az eget, földet és a világosságot. Második nap teremtette a levegő eget. Harmadik nap és a szárazföldet elválasztotta és a növényvilágot. Negyedik nap teremtette a napot, holdat és a csillagokat. Ötödik nap teremtette a vízis és a szárnyas állatokat. Hatodik nap teremtette a szárazföldi állatokat és az embert. És hetedik nap Isten megáldotta és megszentelte a hetedik napot, a szombatot. Én azért hoztam egy lapon a teremtés történetét, hogy lássuk meg, hogy milyen értelmes tervezés van. És én arra kérlek benneteket, hogy figyeljük meg, hogy Isten mit tett az első 3 nap alatt. Megalapozta az élet feltételét a Földön. Megalapozta azt, hogy amikor teremtett víz és a szárnyas állatokat, a szárazföldi állatokat és végül az embert, akkor teremtette meg, amikor már minden életfeltétel megvolt. Ki vett részt a teremtésben? Kedves testvéreim, ma különböző vallás áramlatok léteznek a világon. Azonban mi nem arról beszélünk. Mi a mi eredetünkről szeretnénk tanulni, és ezért lássuk meg, hogy a 3 isteni személy közül, Atya, Fiú és Szentlélek közül ki vett részt a teremtésben. A Biblia egyszerűen, amikor kinyitjuk, így kezdődik. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, a föld pedig kietlen is puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek felett. Több mint 30-szor van megemlítve az Isten név a teremtés hatnapi, pontosabban hétnapi történetében. Pontosabban 35-ször. Nem akarlak benneteket fárasztani, de egy gyönyörű dolgot szeretnék itt hozni. Amikor itt kezdődik a Biblia magyar nyelven, hogy kezdetben teremtette Isten, akkor itt álljunk meg ennél az Isten szónál. Héberben az Isten két betűből áll, E és L. Izrael, küzdöttél Istennel és győztél. Dániel, Isten az én bírám. De a többes számot így alkotja a héber, hogy Elohim, Elohim. Ami nagyon különös, ismétlem, 35-ször van megemlítve a hétnapi teremtés történetében az Isten név, és minden egyes alkalommal Elohim van említve, vagyis azt jelenti, hogy az Istenség vett részt a teremtés történetében, ami azt jelenti, hogy a három isteni személy, Atya, Fiú és Szentlélek. Teremtésnek napjai szó szerinti napok, vagy évezredekig tartottak. Én tudom azt, hogy mi él a nagy keresztény világban, de mi a Bibliához ragaszkodunk. És akkor vagyunk biztos alapon, ha csak azt fogadjuk el minden dologban, ami a hitelveinket illeti, vagyis csak a Bibliára építünk, és a Biblián kívül semmit nem fogadunk el. Megint előveszem a héber szót, majd később még másra is kitérek. Ha azt mondjuk, hogy nap, akkor a héberek azt mondják, hogy jóm. Valamelyik nap történt, akkor elmondják, hogy valamelyik jómon történt. Azonban, hogyha héberben az van, hogy ha jóm, akkor 24 órás idő. És a teremtés hat napján minden egyes alkalommal a héber szöveg azt mondja, hogy ha jóm. 24 órás nap alatt történt meg az első napi teremtés és a mindennapi teremtés is. Nem fejlődés útján, nem évezredekig tartottak a teremtési napok vagy évmilliókig, hanem 1-24 óráig. Olvassuk el az igéből, hogy Isten mit teremtett első nap. Mózes első könyvének az első részében találjuk a hatnapi teremtést, és itt az első rész 3-tól az 5-ig terjedő verséből olvasom. Mondta Isten, legyen világosság, és tett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó, és elválasztotta Isten a világosságot a sötétségtől, nevezte Isten a világosságot nappalnak, és sötétséget pedig éjszakának, így lett este és reggel első nap. Mi az, ami különleges az első napi teremtés történetében? Van-e élet szurok sötétben? Nézd, az élet első alapellemét teremti meg Isten első nap, és annyit mond, hogy Isten megteremti a világosságot. Nézzük tovább. Mit teremtett Isten második nap? Azért írtam ki sárga betűkkel a mennyezet szót, mert a 6-tól a 8-ig terjedő versekben összesen 5-ször fordul elő a mennyezet. És most próbáljuk úgy olvasni, mintha sohasem olvastuk volna ezt a Bibliából. Mondta Isten második nap, legyen mennyezet a vizek között. Ez mit jelent? Legyen mennyezet a vizek között, amely elválasztja a vizeket a vizektől. Megalkotta Isten a mennyezetet, és elválasztotta a mennyezet alatt levő vizeket, a mennyezet felett való vizektől is úgy lett. Nevezé Isten a mennyezetet égnek, és lett este és reggel második nap. Mi az, kedves testvéreim, amire nekünk mennybe készül embereknek rá kell figyelnünk a teremtés második napján történtekben. Első olvasatra lehet, hogy gondoljátok, hogy Faragó testvér, miért ennyire kitérni és ennyire aprólékosan végiggondolni? Megvan az ok. Hogyan teremtette meg Isten a mennyezetet? És mit helyezett a mennyezet fölé? Most használom azt, amit az igének a felolvasásnak a végén olvastunk. Mit teremtett Isten a ég fölé, mit helyezett el, és mit teremtett Isten az ég alá? Mit helyezett az ég alá, és mit helyezett az ég fölé? Azt mondja, hogy vizet. Amikor a vízözön történetét olvassuk, akkor azt találjuk, hogy megeredtek az egek csatornái. A tudomány bebizonyította azt, hogy a vízözön előtt egyforma volt az éghajlat, az a földön a hőmérséklet, az északi sarkon épp úgy, mint az egyenlítőnél, vagy a déli sarkon. Ma ez nem így van. Miért változott meg minden? Azért, mert az ég fölött levő vizekben, az egy vízbúra volt az ég fölött, és abban a vízbúrában megtörtek a napsugarak, és a napsugarak megtörve egyenlőképpen melegítették az egész föld kerekségét. Amikor a vízözön volt, akkor megeredtek az egek csatornáik, és lehullott a víz, ami az ég felett volt, megszűnt a vízbúra, és bekövetkezett az, aminek szemtanúi vagyunk egészen napjainkig. Mit teremtett Isten harmadik nap? A 9-től a 13-ig terjedő verseket olvasuk, mondta Isten. Gyűljenek egybe az ég alatt levő vizek egy helyre, hogy látható legyen a száraz. És úgy lett. Nevezte Isten a szárazat földnek, és összegyűjte a vizeket pedig tengernek, látta Isten, hogy jó. Miért választja el Isten a vizeket a szárazföldön? Miért hozza meg a szárazföldet? Miért teremti meg? Azért, hogy legyen hol élnie az embernek, a szárazföldi állatoknak, és legyen hol megteremnie a növényvilágnak. Így kezdődik mindennapi teremtés történet, hogy mondta Isten. És arra szeretném most felhívni már előre bocsátva a figyelmet, hogy a hatnapi teremtésnél minden teremtési munkát Isten úgy végzett el, hogy mondta. Azután mondta Isten, megint mondta Isten, hajtson a föld növényeket, füvet, amely magvakot hoz, gyümölcsfát, amelyek fajtájának megfelelően gyümölcsöt terem, amelyben magva lesz a földön, és úgy lett, hajtott át a föld növényeket, füvet, amely fajtájának megfelelően magvakat hoz, és gyümölcstermő fát, amelynek ugyancsak fajtájának megfelelően magva van. Látta Isten, hogy jó, így lett este és reggel harmadik nap. Nem sokat időzök ezeknél a teremtés történeti napoknál, csak a leglényegesebbre szeretnék kitérni. Istennek van teremtői hatalma. Isten azt mondta, hogy váljon szét a szárazföld a víztől, megtörtént. Azt mondja tovább, hogy különböző növények keljenek ki és nőjenek ki a földből, úgy történt. Mi a különös, kedves testvérem ebben? Az a különös, hogy az egész teremtett világ engedelmeskedik Istennek. Elmondom tovább, de van egy bűnös, csökönyös emberi szív, amely nem akar sok esetben engedelmeskedni Istennek. A te és az én szívem melyikhez tartozik? Amely engedelmeskedik Istennek, vagy nem engedelmeskedik Istennek? Nézzük a teremtés negyedik napját, a 14-től a 19-ig terjedő versekben. Azután ezt mondta Isten, megint Isten szavával teremt. Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától és meghatározó jelei. Legyenek az ünnepeknek, a napoknak, az esztendőknek, legyenek ezek világító testek égbolton, hogy világítsanak a földre, és úgy történt. Megint mit látunk? Az egész természet világa engedelmeskedik Isten szavának. Megalkotta Isten a két nagy világító testet, a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjon nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjon éjszaka, meg a csillagokat. Az égboltra helyezte őket Isten, hogy világítsanak a földre, és uralkodjanak nappal, meg éjszaka, és elválasszák a világosságot a sötétségért, és látta Isten, hogy jó, és lőn este, és lőn reggel negyedik nap. Itt látjuk azt, hogy Isten megteremtette a napot, holdat és a csillagokat. Látjuk azt, hogy az égboltra hogyan helyezte el Isten, és minden ott van. Ez a negyedik nap, amikor megemlíthetek egy dolgot, Úgy gondolom, hogy többé-kevésbé, ha megkérdeznének bennünket, akár éjfél tájon, hogy ki fedezte fel Amerikát, mindannyian tudjuk, hogy Kolumbusz Kristóf. De miért? Miért fedezte fel Amerikát Kolumbusz Kristóf? Vajon ő neki az volt a terve, hogy felfedezzen egy új kontinenst, egy új világrészt? Egyáltalán nem. Ő bibliaolvasó ember volt. Ezt a mi nyelvünkön sehol forrásban nem fogjuk megtalálni, azonban az angol szász világban bőven találunk erre vonatkozó kijelentést, hogy mélyen vallásos ember volt és bibliaolvasó. És mivel olvasta a Bibliát, a Bibliában megtalálta Kolumbusz Kristóf azt, hogy föld kerek. És ő úgy gondolta, ne kelljen a jó reménység fokot megkerülni, tehát Afrikát megkerülve eljutni Indiába, hanem úgy gondolta, hogy mivel a föld kerek, ha ő elindul nyugatra, akkor is el fog jutni Indiába, ahol az aranyterem idézőjelbe, mert ott rengeteg arany volt. És így indult el, csak nem tudta, hogy közbeékelődik a kontinens, és egy új kontinens fog felfedezni. Teremtés 5. napján mit teremtett Isten? 20-től a 23-ig terjedő verseket olvasom. Azután ezt mondta Isten: pesdüljenek a vizek élő lényeknek nyüzsgésétől, és repdessenek madarak a föld felett, az égbolt alatt, és megteremtette Isten a nagy vízjállatokat, a vizekben nyüzsgő különféle fajta úszó állat élőlényeket, és az ő különféle fajta madarakat, látta Isten, hogy ez jó. Azután megáldotta Isten őket: szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a tengervizét, a madár is sokasodjon a földön. Így lett este és reggel 5. nap. Micsoda tervszerűség! Hadd mondjam el, kedves testvérem, hogy a tudomány világában két irányzat van. Az egyik irányzat a fejlődéstan, ami még mindig fennáll, a másik irányzat pedig az értelmes termezés, vagy pedig Isten teremtett mindent, ami látható és láthatatlan. Nézzük a teremtés 6. napját. Mit teremtett Isten? Itt több minden hosszú leírás van a 6. napon, és külön-külön képeken hozom. Azután ezt mondta Isten: hozzon létre a föld különféle fajta élőlényeket, csúszómászokat és egyéb állatokat, és úgy történt. Megalkotta Isten a különféle fajta földi állatokat, a különféle fajta barmokat, meg a föld mindenféle csúszómászóját. Látta Isten, hogy ez jó. Kedves testvéreim, a Károli féle Biblia, amit használunk, nemeket használ. Itt azt mondja, hogy a különféle fajta barmokat. Nem tudom, hogy kinek kellett, vagy kinek volt alkalma a fajok eredetét átolvasni Marstól. Minden embernek, aki az ateista világnézetet vallja, nagy problémája van a fajokkal. Miért? Azért, mert van 100 féle kukorica, van 100 féle buza, de a buzát és a kukoricát nem lehet keresztezni, mert az külön faj. A fajokon belül léteznek különböző kombinációk. Ugyanúgy van az állatvilágban, ugyanúgy van a növényvilágban, ugyanúgy van például az alma világában. Volt valamikor piros delicesz, meg sárga delicesz. Most létrehozták az úgynevezett jonagoldot, ami ugyanaz, kettőnek az összekeverése is. Mind a két növénynek vagy almának az íze benne van. Azt látjuk, hogy a nemek között, vagyis a fajok között nincsen kereszteződés, de a fajokon belül igen. És ez kizárja azt a lehetőséget, hogy fejlődés útján jött létre az ember a földön. Nézzük tovább a 26-tól a 28-ig terjedő verseket, akkor mondta Isten: alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, uralkodjék a tenger halain és az ég madarain és az állatokon, az állatok és az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Kedves testvéreim, miért választotta el Isten az egész teremtéstől az ember teremtését? Megfigyelhető az a bibliai leírásban, és azért is olvastam szó szerint a teremtés történetét a Bibliából, mert azt látjuk, hogy Isten szólt, ahogy később a Zsoltáros elmondja, parancsolt és előállott. Miért nem mondta Isten azt, hogy legyen ember? Megtehette volna? emelkedjen ki a földből ember, mint ahogy emelkedjen ki bármilyen dinoszaurusz, vagy elefánt, vagy csiga, vagy hangya. Isten számára nem volt probléma. Azonban, kedves testvéreim, azt, hogy Isten elválasztotta az ember teremtési módját, ebből is láthatjuk Isten minden tudását, minden hatóságát és minden tudását. Miért teszem a hangsúlyt erre, hogy látható Istennek minden tudása? Azért, mert Isten tudta azt, hogy a teremtéstől számítva ennyi és ennyi évezred el fog múlni, amikor megjelenik a fejlődéstan, és azt mondja, hogy az ember állatból származott. Tanultuk ezt mindannyian az iskolában. Lehet, hogy ma is még itt-ott elvétve található ez. Ezért Isten az ember teremtési módját elkülönítette az összes teremtési módtól, amit eddig a Bibliában olyan csodálatosan és egyszerűen leírva találtuk. Azonban ebből a ige szakaszból szeretnék még valamit kihangsúlyozni. Gyönyörű dolgot. Nem azt mondja az ige, hogy teremtek embert az én képemre és hasonlatosságomra, hanem hogy van írva? Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Mit jelent ez a kijelentés? Ez a kijelentés egy hatalmas igazságot tár elénk, hogy a teremtésben részt vesz a három isteni személy, Atya, Fiú és Szentlélek. Csak egy összehasonlítást hozok, ahogy kezdtük a Bibliát olvasni ma este, az Istenség részt vett a teremtésben, Isten lelke levegett a vizek felett, a Szentléleknek megvolt a maga munkája. Jézus Krisztusról azt olvassuk az új szövetségi Szentírásban, hogy ami lett, minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, és nem csak a bolygónkat teremtette, hanem az egész világegyetemet Jézus Krisztus, tehát Jézus Krisztus a Teremtő Isten, és már is kialakul a kép, hogy alkossunk embert, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, azonban engedjétek meg, hogy még egy párhuzamot hozzak. Ahogy a három isteni személy részt vett a teremtésben, úgy a három isteni személy részt vesz a megváltásban. Jézus Krisztus, mint Isten emberi testet öltött magára, meghalt értünk a Golgotai kereszten. A Szentléleknek az a feladata, hogy meggyőzzön bennünket a mi hibáinkról és bűneinkről, és elvezesse minden igazságra, de mi az Atya szerepe a megváltásunkban? Lehet, hogy sokszor olvastuk a szöveget, csak nem kötöttük össze a dolgot. János evangéliumának 15. részében, az első versekben Jézus Krisztus azt mondja, hogy én vagyok igazi szőlőtő, ti a szőlővesző, és az én Atyám a szőlőmunkás. És mi az Atyának a feladata a megváltás tervben? Az a vesző, amely gyümölcsöt nem terem, lemetsz, ami vesszőt meghagy, az megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ki végzi ezt el? Itt látjuk az Atya szerepét a megváltás történetében. Azonban, ha tovább olvassuk még a teremtés történetét, megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfiúvá és nővé teremtette őket. És megáldotta őket, és ezt mondta nékik, Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hajtsátok birodalmatok alá a földet, uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, földön mozgó minden élőlényen. Itt látjuk azt, hogy Isten utoljára teremti az emberpárt, Ádámot és Évát, és Ádámot teszi a föld fejedelméből. Mit adott Isten elederül az embernek édenben? Ami különös a teremtés történetében, drága testvérem, hogy nem csak a teremtésről szól. Isten megadta az embernek, hogy mit tegyen, és megadta az állatoknak is, hogy mit tegyenek. Ott van mindjárt a teremtés történetében, Mózes első könyve első rész 29. versében ez áll, azután ezt mondta Isten, nektek adom az egész föld színén minden maghozó füvet és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van, mindez legyen a ti eledeletet. Mit adott eledelül, mit egyen? Gyümölcsöt és magvakat. Ugyanezt látjuk, hogy az állatoknak is megadta továbbiakban, minden földi állatnak, az ég minden madarának és minden földön csúszómászójának pedig, amelyben élet van, elederül adott minden zöld növényt, és úgy történt, látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó, és így lett este és reggel hatodik nap. Mit adott az állatvilágnak? A vadállatoktól kezdve a szelíd állatoknak mit adott eledelül? Zöld növényt. Ez volt az Isten eredeti terve és munkássága Édenben. Azonban, kedves testvéreim, engedjetek meg, hogy még egy dolgot elmondjak. Én, amikor fiatalkoromban kezdtem olvasni a Bibliát, én azt gondoltam először, hogy a Bibliában tévesen van valami megírva. A teremtés történetében. Miért mondja a Biblia azt, hogy lett este és lett reggel? Hát nem reggel kellett volna legyen először és utána este? Ha fellapozzuk a Héber Bibliát, akkor ott még szebben találjuk, és azt mondja, hogy volt éjszaka és volt nappal első nap. Mikor kezdődik a Biblia szerint a nap? Éjféltől nem, mert addig, amíg nem volt az embernek karórája, vagy lemondott a napóráról, és eljutott addig, hogy legyenek más idő meghatározók, a 24 órás idő, azelőtt nem volt csak reggeltől reggelig, vagy estétől estélig, és a Biblia szerint Isten hogy méri az időt? Naplementétől naplementéig. Én sokat elgondolkodtam azon, hogy miért van ez így? Miért van ez így, hogy először volt éjszaka, és utána nappal első nap? Miért nem volt először nappal, és utána éjszaka első nap? Tudjátok, hogy milyen végkövetkezésre jutottam? Lehet, hogy ti már eljutottatok másra. Ha van valami jó ötletetek, én nagyon szívesen elfogadom, beszélgethetünk erről utána. Azért, mert Isten tudta azt, hogy a bűn következtében az ember 6 nap alatt elfárad. És gondoljunk a szombatra. Ha a szombat reggellel kezdődne, akkor képesek volnánk fél éjszakát még dolgozni pénteken. És hogy jönnénk el akkor az Isten tiszteletre? Holt fáradtan. És nem volnánk alkalmasak arra, hogy találkozzunk Istennel, és figyelemmel odafigyeljünk az Isten tanítására. De mivel Isten tudta ezt, azt mondta, hogy pénteken naplementétől kezdjétek ünnepelni a szombatot, hagyjatok fel minden munkátokkal, és pihenjetek meg, és szombaton reggel, amikor eljöttök az Isten tiszteletre, akkor legyetek éberek és alkalmasak az igének hallgatására. Mit tett Isten a teremtés hetedik napján? Tett valamit? Olvassuk el Mózes első könyve második részéből a második és a harmadik verset. Hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a hetedik napon minden alkotó munkájától. A hetedik nap, mivel azon pihent meg Isten, minden teremtő és alkotó munkájától. Kedves testvéreim, mi a rendhagyó ebben a hetedik napi leírásban a teremtés történetén belül? Hány nap alatt készült el, hány nap alatt teremtette meg Isten mindent, ami a Földön van? 6 nap alatt. És itt nagyon különös az, hogy Isten valamit tett a hetedik napon. Mit csinált? Megpihent. Hát először is hadd kérdezzem meg, hogy Isten elfáradt. Felteszek még egy kérdést. Az, ami a teremtés történetének leírását illeti, azt Isten elmondhatta volna 10 perc alatt, és minden helyre került volna. Miért teremtett Isten 6 napon át? Miért várta meg, hogy elmúljon a 6 nap, és megvolt minden napnak a teremtési munkája? Miért nem mondta el 10 perc alatt az egészet, és minden helyre került volna? Azért, mert Isten maga példát adott. Hány napig teremtett Isten? 6 napig. És mit mond Isten? 6 napon át végezd minden munkádat, de a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja. Semmilyen munkát ne végezzél, se te, se fiat, se leányod, senki a te kapuidon belül van. Miért? Mert 6 nap alatt teremtette az Úr az eget és a földet. Kedves testvéreim, lehet, hogy első pillanatra jelentéktelennek tűnik mindez. De most még egy összefüggést szeretnék hozni, mielőtt még két nagyon fontos szóra felhívom a figyelmeteket. Kedves testvéreim, mi tudjuk azt, hogy miért tart egy év 365 napig, 6 óráig és meghatározó percig és másodpercig. Mert a Föld megteszi a maga pályáját a nap körül. Tudjuk azt, hogy miért tartozik 24 óráig egy nap. Mert annyi idő alatt fordul meg a tengelye körül. De honnan van a hétnek az eredete? Honnan ered a hét? A történelem folyamán tudjuk azt, hogy megpróbálták lerövidíteni 5 napos hétre. Tudjuk azt, hogy a dekádok Egyiptomban és a francia forradalomban is ott voltak, hogy 10 napig tartott a hét. Egyik se másik változása nem felelt meg. Honnan ered a hét? A 7 nap alatt semmi nem történik a világegyetemben. A hét eredete az nem más, mint az Isten, ahogy 6 nap alatt teremtette az eget és a földet, a 7. napon pedig megnyugodott. És kedves testvéreim, erre a 2 szóra szeretném még felhívni kedves figyelmet, azután Isten megáldotta és megszentelte a 7. napot. Ki volt az, aki megáldotta és megszentelte? Isten. És melyik a 7. nap? A teremtés 7. napja a szombat. Miért adta Isten nekünk is embereknek ünnepnapul a szombatot? Azért, hogy mi is azon megpihenjünk. És mit jelent az, hogy megszentelte? Ez a megszentelt szó egy fogalom a keresztény világban, különösen a katolikus világban, hogy szentelt vízzel megszentelik valaki, vagy egy szentkép van. Mit jelent a magyar nyelvben az, hogy valamit megszentelek? Ez a fiatal zenére szentelte az életét. Arra különítette el, és mire különítette el Isten a szombatot? Arra, hogy azon a napon ünnepeljünk mi is, jöjjünk imaházba, dicsérjük a mindenható Istent. Mivel mindannyian teremtményei vagyunk, nem a véletlen műve, nem fejlődés útján jöttünk létre, a bűn következtében degenerálódunk. Sajnos ez az élet valósága. Ezért, kedves testvéreim, Isten segítsen meg bennünket, hogy visszaemlékezünk minden 7. napján a Teremtő Istenre, teremtés történetére, a teremtés igazságára, és Isten segítsen meg bennünket, hogy boldogan dicsérjük a mindenható Istent, és arra használjuk mi is a 7. napot, amiért Isten adta azt. Ebben segítsen meg Isten mindenünket az ő kegyelméből. Amen.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felelj nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájuk az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm a kedves televíziónézőket és a rádióhallgatókat is. Ez itt a Láthatár, mai beszélgetésünk címe pedig Szeretettel formált gyermekkor. Gyereknap van ma, egy nap, ami gyerekekről szól, de szülőkről is egyaránt. Arról, hogy a szülők mit adnak tovább a gyerekeiknek, és talán arról is, hogy mit hoznak magukkal a saját gyermekkorukból. Vannak emlékek, amelyek nem halványulnak el, és nem azért, mert különlegesek voltak kívülről nézve ezeket, hanem mert tartalmaztak figyelmet, tartalmaztak jelenlétet, és tartalmaztak szeretetet. És talán ezek azok a pillanatok, amelyek csendben, de mélyen formálják egy gyermeknek az életét. Mai adásunkban arról beszélgetünk, hogyan formálódik a gyermekek élete, nem csak a szavakon keresztül, hanem közös élményekben, a szülőkkel, alkotásokban, és abban az egyszerű, de mégis kihívásos dologban, összetevőben, amit úgy hívunk, hogy jelenlét. Ma ezekről beszélgetünk a címünk és az adásunk keretén belül, és ennek a beszélgetésnek a vendég meghívottja ma Pap Andrea, múzeumpedagógus, aki egyben gyermekkiadvány, szerkesztő és gyermekszombatiskola felelős. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek, Andrea, a stúdióban, és örülök, hogy ma gyereknapon gyerektevékenységekről beszélgethetünk.
1: Üdvözöllek, Renáta, köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm szépen az előlegezett bizalmat. Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat is.
0: Egy nagyon jó, egy nagyon kreatív beszélgetés előtt állunk, sok mindent terveztünk mára, alkotásokat is, ötleteket is át fogunk adni a nézőknek, reméljük, hogy a hallgatóknak is. Azonban, mielőtt belemennénk részletekbe a mai témánk, kapcsolatosan, meg szeretnénk ismerni téged is jobban, és érdekelne bennünket az, hogy neked van olyan gyermekkori emléked vagy élményed, ami még ma is számodra egy kedvenc emlék, egy kedvenc élmény?
1: Számos kellemes emlékem van a gyerekkoromból, és nem tudnék meghatározni pontosan egy adott alkalmat vagy egy adott emléket, viszont az egyik kedvencem az tulajdonképpen egy szokás, amit mi a családba gyakoroltuk, legfőképpen télen, amikor korán sötétedett, ilyenkor vacsora után gyakran társasoztunk. És most így visszagondolva, a játék örömén túl az együttlét volt az, ami valóban különlegessé tette ezeket az alkalmakat. Természetesen akkor ezt nem így fogtuk fel, hanem örültünk a játéknak, de szerintem nagyon kellemes időtöltés volt a családban.
0: Ma gyereknap van, és szülőként is megéled a gyereknapot, nem csak azokon az emlékeken keresztül, amelyek alkották a te saját gyermekkorod. Ebből a szemszögből, a szülői szemszögből mit gondolsz a gyereknapról? Hogyan készülsz rá? Mit jelent számodra ez a nap?
1: A szülői szemmel természetesen másképp nézek erre a napra, mint annak idején gyerekként. És amióta a gyerekeink megszülettek, azóta mindig figyelünk arra, hogy ezen a napon még különlegesebbnek és még fontosabbnak érezzék magukat. Annak ellenére, hogy a személyes meggyőződésem az, hogy az egész gyerekkor egy vidám gyereknap kellene legyen, sajnos a hétköznapi zsúfoltságban ez nem mindig megvalósítható. Ezért mindig tudatosan készülünk arra, hogy ez a nap hozzon valami pluszot nekik is és nekünk is, és megpróbálunk minél többet együtt lenni, lehetőleg a nap teljes 24 óráját együtt tölteni.
0: Szülőként mit tölt el ezen a napon? Hogy mi az, amit szeretnél látni a gyermekeiden?
1: Hát a vidámságot és az örömet szeretném látni. Egy szülőnek az a legnagyobb boldogság és elégtétel, hogyha a gyerek jól érzi magát, és ez láthatóvá is válik. És mindent megteszünk annak érdekében, hogy a gyerekek nem csak ezen a napon, hanem minden napon, viszont ezen a napon különlegesen gondtalannak és jól érezzék magukat.
0: Az anyaságon kívül, egy szolgálat keretén belül is, de így a hivatásod keretén belül is foglalkozol a gyerekekkel, és az lenne a kérdésem, hogy mesélnél erről a szolgálatról, amit már sok éve végzel, ugyebár felvétel előtt elmondtad, hogy milyen régóta kezdtél már el foglalkozni a gyerekekről. Elmesélnéd nekünk azt, hogy miért kezdtél el gyermekszombatiskola felelősként a gyerekekre fókuszálni inkább, mi motivált leginkább?
1: Hát valóban nagyon régóta végzem ezt a feladatot. A gyülekezetben a gyermekszombatiskola keretén belül 18 éve foglalkozok gyerekekkel. Azon kívül már 24 éve szervezzünk vakációs bibliaiskolákat, és ezek keretén belül is szerveztem gyermekprogramokat és gyermektevékenységeket, és a munkahelyemen is szintén 24 éve szervezek olyan tevékenységeket, amelyek a gyerekeket bevonják, és levezetem ezeket. A gyermekszombatiskolai szolgálat az egy folyamatos munka, és tulajdonképpen amikor 2002-ben az első vakációs bibliaiskolát megszerveztük, akkor döbbentünk rá, és akkor kezdtem érezni először, hogy mekkora felelősség számunkra a gyerekek lelki nevelése és a lelki fejlesztése. Azon kívül, amiután a gyermekeink megszülettek, természetesen még több motiváltságot éreztem arra, hogy a gyerekekkel foglalkozzak, és a gyerektevékenységekben részt vegyek.
0: Milyen foglalkozást igényel ez a szolgálat? Elmondtál már néhány tevékenységet, amit magába foglal, de tudnál részletesebben beszélni erről?
1: Hát ez a szolgálat nem korlátozódik föltétlenül az istentiszteleti alkalmakra. Hétköznap is szoktunk szervezni tevékenységeket a gyerekekkel, múzeumlátogatásokat, vagy kirándulásokat, játszónapokat szervezünk nekik rendszeresen a gyermekszombatiskolai csoportnak, és a számomra ez nem egy elvégzendő feladat, tehát nem egy olyasmi, hogy most kipipáltuk ezt a feladatot, és akkor végeztünk, hanem ez annyira folyamatossá vált, hogy már része az életemnek, és már egy késztetés, egy hivatás, és egy életstílus számomra.
0: És miből döbbentél rá, hogy a szolgálaton túl már a szívedhez közelebb érzed ezt a tevékenységet? Mik voltak azok a dolgok, amiből rájöttél, hogy közel áll hozzád az, hogy a gyerekekkel foglalkozzál?
1: Úgy éreztem, hogy ebben a munkában meg tudom találni a helyemet a szolgálatban. Úgy éreztem, hogy ebben a munkában fel tud használni Isten az ő munkatársaként, és amikor együtt vagyunk a gyerekekkel, akkor úgy érzem, hogy olyankor ők is jól érzik magukat, és örülnek a tevékenységeknek. Ez nagyon sokat számít.
0: Te hogyan teszed a gyereknapot emlékezetessé? Mondtad, hogy számodra fontos az, hogy a gyerekek vidámak legyenek, azelőtt az 24 óra alatt, de nem csak, hanem minden nap. Azonban tudjuk azt, hogy a szülőknek a gyerekek nevelésén kívül N plusz egy feladatuk van, felelősségük, és korlátozódik az idejük, korlátozódik a figyelmük, korlátozódik az energiájuk, és akkor ennek függvényében mit tanácsolnál, beszélgessünk akár erről, hogy te hogyan teszed emlékezetessé, vagy hogyan tennéd emlékezetessé ezt a napot?
1: Általában már korábban elkezdünk készülni a családban a gyereknapra. Olyankor mindig szabaddá tesszük magunkat a férjemmel együtt a teljes napra, és megpróbálunk olyan tevékenységeket keresni, ami őket a leginkább érdekli, vagy ők a legjobban élveznék, illetve nagyon sokszor a gyermekszombatiskolai csoporttal együtt szervezünk tevékenységeket, akár szombaton, akár hétköznap, és ilyenkor, ha együtt vannak a barátaikkal is, az még jobb nekik.
0: Az emlékezetességét egy ilyen napnak mi teszi ki?
1: Az együttlét mindenképp. Tehát a gyerekek nem föltétlenül az esemény miben létére koncentrálnak. Nekik nincsenek irreális elvárásaik. Nagyon sokszor olyan mozdanatokat, olyan szavakat, vagy olyan pillanatokat tartanak észbe, amelyek fölött a szülők elsiklanak, vagy a felnőttek nem figyelnek rá, de nekik megmarad az emlékezetükbe valamilyen oknál fogva, és az ő elvárásuk csak az, hogy együtt legyünk, hogy bízhassanak bennünk, hogy törődjünk velük, hogy lássuk, halljuk őket, és ezeket az, ezek az élmények, ezek a közös élmények szerintem minden tárgyi ajándéknál, vagy minden tárgyi megvalósításnál többet jelentenek számukra.
0: Fontos ez a jelenlét, ez az együttlét ebben a modern korban is, amikor a technológia az dominál, sok minden elveszi a figyelmüket, vagy annál inkább fontosnak tartod, hogy ebben az időben is töltsenek együtt időt a gyerekek egymás között és a szüleikkel is.
1: Annál inkább fontosnak tartom szerintem az együttlét, az egyik legfontosabb összetevője a megfelelő kapcsolatnak, és a szülőkkel és a barátokkal való közös események, közös élmények mindenképp jobban meghatározzák a gyerekeknek a fejlődését, mint akár egy ismeretterjesztő sorozat. Tehát bármilyen jó dolgot szeretnénk adni nekik a technológián keresztül, ez semmiképp nem írja felül a személyes kapcsolatot.
0: Visszaemlékszem én is, amikor gyerek voltam, voltak olyan meghatározó gondolatok vagy tanácsok a nagyszüleim részéről, amik úgy megmaradtak, de nem tudtam eldönteni, hogy mi alapján maradtak meg, és valóban azok erősen meghatározóak voltak aztán a felnőtt életemre is a döntésekben, úgyhogy az, amit mondtál, szerintem nagyon valós. A gyerekek sokszor megjegyeznek dolgokat, amikre a felnőttek abszolút nem is gondolnának, hogy megjegyzik, és ezek csak akkor tudnak létrejönni, hogyha a szülők időt töltenek velük, figyelnek rájuk, és ott vannak velük, egyszerűen a jelenlétüket fenntartják. Szerinted a gyerekeknek mire van szükségük? Már a játékokat is úgy emlegetted, hogy nem feltétlenül az anyagiakra, vagy arra, hogy sok mindenre tegyenek szert, nem feltétlenül erre van szükségük, de tinikorig hogyan azonosította a szükségleteiket?
1: Hát a gyerekek szükséglete, az alap szükséglete az, hogy a szülő minden percben legyen jelen az életébe. Tehát minden élménybe, minden eseménybe legyen jelen a szülő. És azon kívül, mint amint már említettem, a jelenléten kívül a törődést, a megértést, a bátorítást és a biztonságot jelenti nekik a szülő. Ez a lelki szükség, az lelki szükségleteiknek a kielégítése fontosabb az anyagi szükségleteik kielégítésénél, természetesen nem elhanyagolandó az anyagi része sem a dolognak. Szükségük van játékokra, szükségük van eseményekre, szükségük van programokra, de minden, amit együtt tesznek, az meghatározza őket. Lehet, hogy nem is gondolnak rá abba a pillanatba, de később kellemes emlékként marad meg számukra.
0: Lehetne úgy is gondolkodni a játékokról, mint eszközök, amelyek jobban egymáshoz kössenek, amik által többet töltsünk együtt időt. Valahogy úgy gondolom, hogy a szülők néha játékokat vesznek a gyerekeknek, hogy a gyerekek lefoglalják magukat. De valóban lehet úgy is elképzelni ezt a dolgot, hogy vagy helyesebb úgy is elképzelni a dolgot, hogy a gyerekeknek játékokat vesznek, hogy együtt játszanak, hogy együtt legyenek, hogy együtt használják őket?
1: Mindenképp. Megmondom őszintén, nagyon kevés olyan gyereket láttam, aki egyedül játszik. A szülő mindig partner a játékba, mindig valamilyen szerepet betölt a játékba, akár építőkockákkal játszanak, akár gyurmáznak, akár bármilyen kreatív tevékenységet végeznek együtt. A szülő mindig ebbe partner, mindig az egyik társ ő. Ez a közös játszás, a társas játékozás és a szabadtéri játékok is szintén hozzájárulnak a kötődés és a megfelelő kapcsolat kialakulásához. Az egyik legmeghatározóbb szempont a gyerekek fejlődésében az a közös játék, a szülőkkel való közös játék.
0: Ha szülőként vagy gyermekszombatiskola felelősként kellene most gondolkozzál tevékenységeken, amelyek hasznosak és érdekesek a gyerekek számára, akkor milyen tevékenységek gondolsz így legelső sorban? És beszélhetünk itt külön a nagyobbakról, de beszélhetünk külön a kisebbekről is. Talán még mielőtt tevékenységeket javasolnánk, látsz-e különbséget az igényekben a kisebbek számára, illetve a nagyobbak számára? Különböznek az igényeik?
1: Természetesen különböznek az igényeik, minden tevékenységet és minden programot az életkori sajátosságokhoz kell alakítani. A két egyforma gyerek nincs. Minden család, minden szombatiskolai csoport fel kell ismerje az érdeklődési körét, és annak függvényében alakítsa ki a programjait és a tevékenységeit. Tehát egy biztos receptet nem lehet mondani, ami mindig beválik, viszont valóban vannak olyan tevékenységek, amelyek általában pozitív reakciót váltanak ki, és amit a gyerekek kedvelnek, ilyenek például a természettel kapcsolatos tevékenységek, állatokkal, növényekkel, világegyetemmel kapcsolatos foglalkozásokat nagyjából mindig kedvelik. Ilyenkor lehet szervezni akár a gyermekszombatiskolai csoporttal, akár kisebb körbe a családba is, például állatkerti látogatásokat, vagy múzeumi sétákat, vagy planetáriumba elmenni, de akár egy egyszerű séta a parkba, vagy a ház körül, vagy a kertbe is érdekes lehet, hogyha néhány érdekes tudnivalót elmondunk nekik, vagy kreatív feladatokat adunk nekik, vagy ha egyszerűen csak beszélgetünk séta közben, ezek mind pozitív reakciót váltanak ki a gyerekekben.
0: A mindennapokban szerintem mindenki, nem csak a szülők azt tapasztalhatják, hogy a zsúfoltságból adódóan nehezebben tudunk koncentrálni, odafigyelni másokra. És ebből adódóan talán az is felmerülhet, hogy a szülők lehet, hogy nem ismerik fel, hogy a gyerekek milyen irányba élveznének tevékenykedni, mik az érdeklődési köreik. Hogyha tudatosan kellene erről a szülők gondolkodjanak, és szeretnék jobban megismerni a gyermekeiket ilyen téren, akkor mire lehetnek figyelmesek, melyek azok a jelek, amelyek elárulják, hogy a gyerekeik miben érdekeltek, milyen irányultságúak?
1: Hát a gyermekek érdeklődési körének a felismerése az egyik legfontosabb szülői feladat az én véleményem szerint, hogyha beszélgetünk a gyerekekkel, ha együtt játszunk velük, ha minden válaszukra figyelünk, tehát ha meghallunk minden választ és minden kérdést, amit feltesznek, nem nehéz felismerni, hogy mi az, amivel szívesen foglalkoznának, vagy mi az, ami jobban érdekli őket. Az előző kérdéshez visszatérve például, általában a szabadtéri tevékenységek azok, amelyek jobban vonzák a gyerekeket, és kérdezted, hogyha a kisebbek, illetve a nagyobbak érdeklődési köre szempontjából van-e valamilyen különbség. A kisebbek inkább szeretnek az érzékekre hagyatkozni, például egy gyermekszombatiskolai foglalkozás esetén fontos, hogy minél több érzékszervükkel felfogják azt a bizonyos témát, amiről beszélünk. A nagyobbak inkább szeretnek kvízeket oldani, vagy társasjátékozni, de komplexebb beszélgetésekbe is be lehet vonni őket. És az érdeklődési kör az változó. A család és a szülők értékrendje is befolyásolja a gyerekek érdeklődési körének a kialakulását, és szerintem mindenféle szempontból fontos figyelembe venni ezt a tényezőt. Semmiképp nem elhanyagolandó.
0: Hogyan szoktad a korosztályokat kategorizálni? Év szerint, vagy az alapján, amit látsz róluk és a viselkedésükről, a tevékenységeket illetően?
1: És is, szerintem. A gyermekszombatiskolai csoportok nagyon sok esetben, különösen a mi környezetünkben vegyes csoportok, ritkán lehet két külön csoportot kialakítani, mert nem biztos, hogy elég gyerek van hozzá. Most a vegyes csoportokba alkalmazkodnak egymáshoz, viszont vannak valóban olyan tevékenységek, amelyeket a kisebbek nem értenek, illetve más tevékenységek, amelyet a nagyobbak unnak. Ennek ellenére nagyobb gyerekeket is be lehet vonni olyan tevékenységekbe, amelyeket korábban esetleg nem kedveltek, illetve lehet olyan programokat és tevékenységeket szervezni nekik, amelyekről talán információ hiányába esetleg unalmasnak címkéztek fel, és végül mégis érdekesnek tartják őket. De semmiképp nem kényszeríthetjük rá őket folyamatosan olyan tevékenységekre, ami nem kapcsolódik valamilyen szinten az érdeklődési körükhöz.
0: Az jó, hogy a szülők azért nyitnak, hogy a gyerekek megismerjenek több mindent, tehát hogy akár a zenei világ fele, művészetek fele, a tudomány fele, tehát hogy így próbálnak minél több mindent bemutatni nekik, és akkor a gyerek ezek közül majd kiválasztja azt, ami neki jobban tetszik.
1: Igen, pontosan. Ez a legmegfelelőbb hozzáállás szerintem. Minél több lehetőséget és minél szélesebb látókört nyissunk meg a gyerekek előtt, hogy legyen alkalmuk és legyen választási lehetőségük, mert az érdeklődési körük is változik. Ami egy kisebb óvodáskorú gyereket érdekel, az egy iskoláskorú gyereket már nem érdekel. Tehát az ő saját egyéni érdeklődési körük is az évek elteltével változik, alakul, csiszolódik, és ezt, amint említettem, a család is befolyásolja, vagy befolyásolhatja. A szülőknek mindenképp az a céljuk, hogy megfelelő módszerekkel egy helyes értékrendet alakítsanak ki a gyerekekbe, és ehhez hozzájárul az, hogy minél több vetületét megismerjék a világnak.
0: Mit gondolsz, mennyire korán kell elkezdjenek a szülők gondolkodni tudatosan ezekről, hogy olyan tevékenységeket is nyújtsanak a gyerekeknek, amelyek megnyitják ezeket az utakat a gyerekek számára, hogy aztán eldöntsék, hogy miben érdekeltek inkább?
1: A legkisebb kortól kezdve szerintem, akár pár éves kortól kezdve már be lehet vonni a gyerekeket mindenféle tevékenységbe a megfelelő módszerekkel, tehát az életkori sajátosságokhoz alkalmazkodó módszerekkel, játékosan. Tulajdonképpen mindennek az alapja az, hogy játékosan végezzük a feladatunkat.
0: Lehet ezt alkalmazni az otthoni tevékenységekre is? Most gondolok arra, hogy a lánygyerekeket bevezetni lassan a női szerepkörbe, tehát a főzés, takarítás, így játszani ilyen dolgokat is, vagy a fiú gyerekeket például férfi szerepkörű játékokhoz összekapcsolni. Lehet akár így ezen módszer által ezekre is nevelni a gyerekeket?
1: Mindenképp lehet, és sőt, ajánlott is szerintem. Nem hiszem, hogy föltétlenül különbséget tennék a férfi és a női szerepkör között, mert a gyerekeknek minden játék jó, ők minden játékot szeretnek, különösen amit együtt játszunk, tehát közösen sütünk egy süteményt, és ők kivághatják a kekszformákat, azt a fiúk és a lányok is nagyon élvezik, és nagyon szeretik, és minden olyan tevékenységet, amit mondjuk idézőjelbe kötelező otthon elvégezni a házi munkákra gondolok, és amit azért csak nem hagyhatunk el minden nap. Ha belevonjuk a gyerekeket egy ilyen közös játékba, bármilyen típusú kreatív foglalkozásba, akkor ők nem érzik azt, hogy én most végzem a dolgomat, és ő akkor egy darabig félre lesz téve, hanem ők is része ennek a munkavégzésnek, vagy ennek a feladatnak, és ezt mind játéknak tartják, és játéknak vélik.
0: És ez majd segít, feltételezem, felnőtt korban önállósodni is ezekben a dolgokban.
1: Mindenképp. Tehát minden közös játék és minden közös tevékenység fejleszti a gyerekek minden képességét és készségét.
0: Hogyha maga alkotásokról beszélünk, és egy olyan tevékenységről, ami kézi munkát igényel, ezeket fontosnak találod, hogy a gyerekek és a szülők alkossanak együtt?
1: Mindenképp fontosnak találom, a gyerek-szülő kapcsolat egyik meghatározó eleme ez a közös barkácsolás, a közös alkotás. Az alkotás fejleszti a gyerekek kreativitását, azon kívül segíti a rugalmas gondolkodást, a probléma megoldó képességet, önbizalmat ad nekik, fejleszti a kreativitásukat, és fejleszti az önkifejezésüket, segíti. Tehát ez mindenképp minden kreatív tevékenység hasznos és jól jön a gyerekeknek. Ezt is természetesen, mint minden mást az életkorhoz alkalmazva, és ezáltal ők megtanulják az együttlét örömét, de megtanulják használni a képességeiket és a készségeiket, megtanulják felismerni azt, hogy tulajdonképpen mire képesek, és egy bizonyos elégtételt is ad nekik, hogy ők képesek elvégezni bizonyos feladatokat, egy szép alkotást előteremteni, és ezt mind közösen, együtt, és örülnek annak, amit készítenek.
0: Mennyire befolyásolják és fejlesztik az alkotások, a közös alkotások a gyermekeknek a személyiségét?
1: A közös alkotásokat témák szerint is le lehet bontani. Például a gyermekszombatiskolai foglalkozásban az alkotás az egy olyan szemléltetési mód, vagy egy olyan eszköz, amely által a gyermek elkezd megismerkedni egy témával, elkezd megbarátkozni egy témával, kézzel fogható módon megpróbálja magáévá tenni azt az értéket, amit azáltal tanul, és megpróbálja kifejezni azt is, amit érez ezzel a témával kapcsolatban. És nagyon fontos az, hogy bizonyos ismereteket ne feltételezzünk, vagy ne tulajdonítsunk a gyerekeknek előre. Mert lehet, hogy vannak olyan témák, amelyek számunkra magától érthetődőek, és már ezerszer hallottuk, de a gyerekeknek ez újdonság, és lehet, hogy akkor találkoznak először vele. És az alkotás, a kreatív tevékenység, ez hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek ezeket a témákat napjainkra is alkalmazhatóvá véljék, vagy tartsák.
0: Hány éves korig lehet a gyerekeket kézi munkával, alkotásokkal lefoglalni?
1: Nem tudom, hogyha meg lehet határozni egy életkort ezzel kapcsolatban. A kisebb gyerekek, az óvodáskorú vagy kisiskoláskorú gyerekek például inkább szeretnek egyénileg alkotni, és inkább szeretnek az érzékszerveikre hagyatkozni, de nagyobb gyerekeket is be lehet vonni ilyen nagyobb komplexitású témákba, például közös projektekbe. A serdülőkorú gyerekek szívesen vállalnak fel közös projekteket, ilyen nagyobb lélegzetű munkákat, és ez mindenképp hozzájárul ahhoz, hogy kialakítsák a csapatszellemet, az empátiát, a szintetizálás képességéhez hozzájárul ez a közös projekt. Úgyhogy szerintem nincs korhatárhoz kötve, nagyobb gyerekeket, serdülőket, vagy akár fiatalokat is be lehet vonni a alkotó tevékenységbe.
0: Próbálok itt szülő fejjel gondolkodni, és egy ilyen kérdés merül fel bennem, hogy hát az óvodában a gyerekek alkotnak, tanulnak új dolgokról. Miért lenne fontos az, hogy otthon is alkossanak? Nem élik ki ezt az alkotói világukat ott a többi gyerekkel? Szükség van arra is, hogy otthon is történjenek ilyenfajta tevékenységek? Erről mit gondolsz?
1: Én szükségesnek tartom, hogy otthon is alkossunk.
0: És miért?
1: És legyünk kreatívak a gyerekekkel. Egyrészt azért, mert ők szeretik megmutatni azt, hogy mire képesek. És nagyon szeretik az elismerést, a bátorítást és a kedves szavakat, amit lehet, hogy egy nagyobb közösségben, egy nagyobb csoportban nem kapnak meg egyénileg, viszont otthon megkapják. Például, ha elvégeznek egy kézi munkát, befejeznek, azzal kifejezik önmagukat, kifejezik a témához való kapcsolódásukat, vagy kifejeznek valamilyen érzelmet. És nagyon fontos számukra az, hogy a szülő ezt felismerje, ehhez kapcsolódjon, vagy akár közösen, sokszor szükségük van segítségre, amit lehet egy nagyobb csoportba nem mindig tudnak megkapni, és azt a segítséget a szülő meg tudja adni nekik, és ez is az önbizalmat fejleszti, és ez is a probléma megoldó képességet javítja.
0: Ezen felül a kreatív tevékenységek értékeket is át tudnak adni a gyerekeknek?
1: Természetesen értékeket is át tudnak adni, mert a gyermekszombat iskolai tevékenységben például a barkácsolásnak megvan egy bizonyos célja, egy meghatározott célja, és ez a cél az, hogy konkrétan közel kerüljön a gyerek az illető témához, és ezek az értékek, amit akár otthon, akár egy óvodai csoportba, vagy egy gyermekszombat iskolai csoportba megtanulnak a barkácsolás vagy egy alkotás által, ennek a célja a visszaemlékezés. Például, hogyha elkészítünk egy munkát, egy közös munkát szombaton, a gyermekszombat iskolába, azt hazaviszik, az bekerül a szobájukba, vagy a nappaliba, egy látható helyre, pár hétig biztos, és ahányszor ránéznek, ahányszor azzal kapcsolatba kerülnek, ahányszor elmennek mellette, ők egy bizonyos ponton kapcsolódnak, és visszaemlékeznek ahhoz a témához, amit azáltal tanultak.
0: Nem lenne ez a beszélgetés teljes, hogyha nem adnánk még konkrétabb ötleteket is a szülőknek, és éppen ezért hoztál néhány szemléltető példát is otthoni tevékenységre, kreatív tevékenységre. Bemutattad nekünk ezeket? Mesélnél róluk, és ha lehetséges, akkor el is készíthetjük együtt őket.
1: Két ötletet hoztam. Otthoni és gyermekszombatiskolai célra is fel lehet használni. Az egyik egy szemléltetés, amiből aztán egy kreatív alkotás lesz. Ez így ilyen kettő az egybe. A másik pedig a gyermekszombatiskolai tanulmányok, a második negyedévi tanulmányok első leckéjének a javaslata, az adott témához. Kezdjük akkor az elsővel. És általában a gyerekeknek nagyon fontos a szemléltetés. Ők nem tudják a témákat maguk elé képzelni úgy, ahogy a felnőttek, mert nincs meg ehhez szükséges eszköztáruk még egyelőre. Éppen ezért nagyon-nagyon fontos, és elengedhetetlenül fontos az, hogy minden esetben valamilyen formában szemléltessük nekik. Most ez a mai szemléltetés és téma a reggeli a parton történetnek a szemléltetése, amikor Jézus a feltámadása után találkozik a tanítványokkal, és egy csodálatos halfogás is része ennek a történetnek, és egy közös együttlét Jézussal. Ez itt, ez a kék lap, ez szemlélteti a tengert.
0: Ezt elvehetem, igaz?
1: Igen, elveheted. És ez szemlélteti a partot. Megkérlek akkor, hogy ezt ide ragasszuk föl.
0: Lássuk valahogy így, hogyha állítjuk, akkor talán láthatóbb lesz a nézők, és inkább a nézők számára. Tehát ez a tenger, és most felragasztjuk rá a partot. Próbálok minél figyelmesebb munkát elvégezni. Itt ez így jó lesz?
1: Nagyon jó, tökéletes. Igen. És akkor utána a gyerekeknek érdekes és fontos a figyelemfelkeltés, illetve a meglepetés ereje. És többféle formában szoktuk ezt megvalósítani a gyerekszombatiskolában, de akár otthon is. Lehet ez egy kis zsák, amiben különböző tárgyakat teszünk, vagy lehet egy meglepetés doboz, amiben egy bizonyos tárgyat teszünk, amit ők kapcsolnak majd a témához, amiről beszélgetünk. Most egy ilyen tekercset hoztam, és ezt rendre kibontva fogjuk felfedezni azokat az eszközöket, amelyek a történetnek a részei. És hát ugye most nem akarom nagyon részletezni a történetet, mert valószínűleg, hogy ez mindannyiunk számára ismerős, a történetnek a főszereplője Jézus. Szándékosan ilyen semleges figurát hoztam, de a gyermek szombatiskolában ezeket a fafigurákat meg szoktuk festeni. Ők szoktak nekik arcot és ruhát festeni, úgy, ahogy ők elképzelik, és ahogy ők látni szeretnék. És Jézus a feltámadása után találkozni szeretne a tanítványaival, akik elég érzékeny lelkiállapotban vannak, és különösen Péterrel szeretne beszélgetni ez alkalommal. És elindul, ő tudja, hogy hol találja őket, tudja, hogy hol van az a hely, ahol ők találkoznak, és közösen együtt lehetnek, és akkor elindul. Megkérlek, hogy a figurát is ragazd ide a partra. Terepasztal vagy homokláda segítségével is szoktuk szemléltetni ezeket a történeteket. És Jézus elmegy, ő látja, hogy a tanítványok ott vannak, a tanítványok nem veszik észre még őt. És Jézus tevékenykedik konkrétan, tehát nem prédikálni akar, nem egy tanulságot akar levonni, hanem együtt lenni velük. És tüzet rak a parton. Most itt elég sok ilyen kis fácskát hoztam, amiből lesz a tűz. Hogyha gondolod, akkor fölragaszthatod őket, hogy legyen belőlük tűz, vagy esetleg csak oda is tehetjük. Mindeniken van ragasztó. És Jézus azáltal, hogy konkrétan tevékenykedik, közben segítek én is neked, azáltal, köszönöm, hogy konkrétan tevékenykedik, azáltal még közelebb kerül a tanítványokhoz. Természetesen erre inkább a tanítványoknak van szüksége, ők fogják majd értékelni ezt. Viszont a gyerekeknek nagyon fontos az, hogy ők ne egy elvont fogalomként tekintsenek Jézusra, és ők közel érezzék magukat hozzá, és barátnak tartsák őt.
0: Ilyenkor, amikor előkészíted ezeket az anyagokat, mindent előre eltervezel, mindent előre kigondolsz, előkészítesz, vagy igen, szoktál spontaneitásra is hagyni egy kis teret?
1: Hát az improvizálás az nagyon veszélyes a gyerekcsoportok esetében, mert ha nem tervezünk meg pontosan minden percet, ha nem készítjük elő a programtervet, ha nem osztjuk be megfelelően az időt, akkor holt idő alakulhat ki, ami összezavarja őket, és megbontja a rendet. Ennek ellenére bármilyen esemény hozhat meglepetéseket.
0: És erre fel kell készülni.
1: Alkalommal, igen, minden alkalommal lehetnek meglepetéseink, úgyhogy van, amikor el muszáj improvizálni, de a legideálisabb az, hogyha bizonyos szinten minden alkalommal felkészültek vagyunk.
0: Hogy tud egy felnőtt arra felkészülni ezekre a meglepetésekre, amiket a gyerekek tudnak okozni? A maga a tapasztalat adja idővel, vagy vannak a tarsolyodban trükkök is, ami, vagy előre kigondolt dolgok, amikkel majd lefoglalod őket, és akkor nem engeded meg ezeknek a holt időknek a
1: van a tapasztalat létét. Is adja mindenképp, de mindig van nálam például egy előkészített téma, vagy egy előkészített játék, vagy egy valamilyen tevékenység, kreatív tevékenység, amit bevetünk, hogyha valami fennakadás történik. Mindig kell gondolni arra, hogyha az A terv nem válik be, akkor legyen egy B terv is. És időnként valóban előfordul, hogy azt kell bevetni. A gyermekszombatiskolai szolgálat alkalomra való felkészülés rengeteg szemponttól függ. Például attól, hogy milyen hosszú lesz az esemény, aminek az ideje alatt gyermekfoglalkozásokat tartunk, hogy milyen alkalom ez, istentiszteleti alkalom, vagy kirándulás, vagy gyermekszombatiskolai tanulmányátvétele, hogy milyen napszakban lesz megtartva délelőtt, vagy délután, vagy akár este, hogy körülbelül hány gyerekre és milyen korcsoportokra számíthatunk, és az összes szempont, a fenti felsorolt szempontok tisztázása után is még jöhetnek meglepetések.
0: Haladjunk tovább az alkotással.
1: Tüzet rakott Jézus a parton.
0: Nem muszáj az összes lángot feltenni. Nagyon szép, hogy lángok is vannak. Kreatívan megalkottad ezt a szemléltetést.
1: Minden alkalommal, amikor egyet hajtunk ezen a tekercsen, olyankor előkerül egy-egy újabb eszköz, amire a gyerekek rácsodálkoznak, és amit megpróbálnak ők felhasználni. Ez általában a gyermekszombatiskolában úgy történik, hogy minden gyereknek megvannak ugyanezek az eszközök, és ők saját maguknak is készítik. A partot ki is díszítjük, akkor ilyen kellékekkel. És egy ilyen kis csillagot is hoztam. Kérlek. És akkor Jézus reggelit készít nekik. Halat süt nekik a parton. Nagyon érdekes a történetnek a menete, mert Jézus előre tudja, hogy ők bent a tengeren csüggettek, bajba vannak, amiatt, mert egész éjjel kint voltak, és nem sikerült nekik a munkájuk végzése. És a
0: És hogyha itt a gyerekek mondjuk másképp képzelik el, hogy a hal még a vízben úszik, akkor meg szoktad mondani
1: bárhogy
0: nekik,
1: teszik,
0: hogy tegyék fel, vagy bárhogy teszik
1: jó. Bárhogy teszik jó. Tehát ahogy ők elképzelik, ahogy közelebb áll hozzájuk. Vannak bizonyos tevékenységek, vagy bizonyos alkotások, amelyeknél a keretet meg kell tartani, mert másképp elveszti a lényegét, de ez egy szabad elgondolású történetbemutatás, éppen ezért itt nekik teljes szabadságuk van, hogy ahogy gondolják, úgy tegyék a tárgyakat föl. És akkor következik Jézusnak a találkozása a tanítványokkal. A tanítványok ugye kint vannak a parton. Most a csónakot azt ők elkészítik, ahogy ők szeretnék. Én egy ilyen egyszerű hajtogatott papírcsónakot hoztam, ez a legkönnyebben elkészíthető, de ők feltehetik és elkészíthetik, ahogy gondolják. Ez a szabadság megvan nekik, de természetesen az időtől is függ. A barkácsolásnak és az alkotásnak ez nem önmagában a cél. Ez csak egy szemléltetés, csak egy kiegészítés. Tehát jó, hogyha minél könnyebben elkészíthető, minél rövidebb és minél egyszerűbb. Nem kell túlságosan túlbonyolítani. És akkor ugye Jézus szól nekik, hogy vessék ki a hálót a jobb oldalra, és az megtelik hallal. És akkor feltesszük ide a hálót is, bele a halakat. És itt két tanítvány figurát is hoztam. És akkor így valahogy kicsomagoltuk a történetet. És ezt a kicsomagolást, ezt ők lépésről lépésre végignézik, végigfigyelik, és ezzel azonosulnak. Így végigkövetik a történetnek a menetét. És ezt az alkotást utána hazaviszik, és ahogy már említettem, valahova kikerül egy látható helyre. És vannak olyan alkotások, amelyek például nálunk már évek óta egy bizonyos helyen állnak, és minden alkalommal, amikor ránéznek, vagy amikor felfigyelnek rá, akkor eszükbe jut az az alkalom, illetve az a téma. És ez a célja tulajdonképpen a barkácsolásnak, hogy azt az értéket, amit átadtunk a témával, azt egy kézzelfogható módon az emlékezetükbe vessék.
0: lehet a témákat folytatólagos módon is egymásra építeni? Szoktad még vissza is emlékeztetni őket, hogy emlékeztek arra az alkotásra, arra a történetre,
1: Igen.
0: azokra a dolgokra, amiket legutóbb beszéltünk át, ma ennek folytatásra lesz a következő?
1: Igen, általában folytatólagosak, mert a gyermekszombatiskolai lecke bibliai történeteket folyamatosan mutatja be, és sőt, olyan is előfordul, amikor egy alkotást elkezdünk egy bizonyos témával, és utólag kiegészítjük a történet többi részével, amit majd egy másik alkalommal tanulunk meg. Tehát ugyanazt az alkotást több héten keresztül kiegészítjük más eszközökkel, vagy más elemekkel. Például, hogyha lelki növekedésről beszélünk, és elültetnek valamilyen magot, akkor azt végigkísérik, ahogy a növény kikel, kibújik, és megnő. Azt a gyermekszombatiskolába, vagy akár otthon is, az ablakpárkányra kiteszik, és végigfigyelik. És amikor már megnőtt, amikor már teljes értékű növény lett, akkor visszatérünk a témára.
0: Mivel az időnk nagyon előre haladt, van még egy alkotás, amit elhoztál nekünk, és beszeretnéd mutatni, hogyha erről úgy gondolod, hogy levontuk a következtetéseket is.
1: Igen.
0: Akkor térjünk át a másikra, lássuk, hogy az miről szól.
1: Ez az alkotás is nagyon egyszerű. Ezt, amit említettem, a második negyedévi gyermekszombatiskolai tanulmány első leckének a javaslata, a téma Izsák és Rebeka, és ez egy kedvességfa. Arról szól, és az alapgondolat az, hogy Isten velem van, ő segít, hogy kedves legyek másokkal. Ezt, hogyha a gyerekek elkészítik, ez nagyon egyszerű. A gyermekszombatiskolai leckéből, a tanítói mellékletből ki lehet nyomtatni a sablont, rá kidíszítik fűvel, vagy akármivel szeretnék, és ilyen színes szíveket tesznek az ágakra. Most ezekbe a színes szívekbe, amiket az ágakra rátesznek, a nagyobb gyerekek már, akik írni tudnak, beírhatják azt, hogy melyek azok a kedvességi cselekedetek, amit ők esetleg hajlandóak, vagy szeretnének másoknak megtenni. A kisebb gyerekek akár be is rajzolhatják, vagy üresen is hagyhatják ezeket a szíveket. Illetve akár még ima célokat is lehet ezekbe így beleírni. És akkor ezt elkészítik a gyermekszombatiskolába a barkácsolás, a kézműves tevékenység keretén belül, és a feladat az, hogy a következő héten oda ajándékozzák egy olyan személynek, akikkel ők kedvesek szeretnének lenni. Ez arra vezeti rá a gyerekeket, hogy ők meghatározzák és megfogalmazzák azt, hogy a kedvesség miben nyilvánul meg. Az egyik dolog az, hogy ők megtanulták Izsák és Rebeka történetét. Tanultak olyan bibliai szereplőkről, akikkel nem találkozhatnak, akiket nem ismernek személyesen. Viszont a lelki érték, amit ők átvesznek, és ők megtanulnak, és ami bennük marad, az, hogy a kedvesség cselekedeteit magukénak nyilvánítsák, és ezt kifejezzék, és ezt gyakorlatba ültessék.
0: Megmutatjuk a nézőknek is, megfordítjuk az alkotást. Nagyon kreatív ötlet ez is. Egyszerű, viszonylag könnyen meg tudják a gyerekek rajzolni, színezni, ragasztani. Hogyha kellene összegezzük a mai beszélgetést, és egy tanácsot kellene megfogalmazzál, vagy egy gondolatot kellene kiemeljél a mai adásból, annak kapcsán, hogy mit jelent egy szeretettel formált gyermekkor, akkor mivel zárnád ezt a beszélgetést?
1: A szeretettel formált gyermekkor szerintem azt jelenti, hogy úgy szeressük a gyerekeket, ahogy szükségük van rá, ahogy ők szeretnék, hogy szeressük őket. És a legfontosabb egy szülő számára az én véleményem szerint az, hogy mindig elérhetőek legyünk a gyerekeknek, mi legyünk az a biztos pont, amiben mindig kapaszkodnak, és ahova mindig visszatérnek, velünk érezzék magukat a legnagyobb biztonságba, és minden törődést, minden odafigyelést, minden megértést, minden bátorítást az ő irányukba fejezzük ki, és az együttlét, a jelenlét az nagyon-nagyon-nagyon fontos. Használjunk ki minden együtt tölthető percet.
0: Segítsen az Úr, hogy legyen mindenkinek ideje, energiája, figyelme és akarata ezt megvalósítani. Köszönjük szépen, Andrea, hogy ilyen kreatív ötleteket is elhoztál a stúdióba, és hogy megmutattad nekünk. Nem bonyolultak, egyszerű mindenkinek elkészíteni, és talán a legnagyobb értéke ezeknek az, hogy örömöt hoz a gyerekek életébe, és érzékelhetik a szülőknek a szeretetét a közös tevékenység által. Köszönöm, hogy megismerhettünk téged közelebbről is, betekintést adtál a saját életedbe, és arra is, hogy hogyan alakult ki ez a szeretet a gyerekek iránt, és miért választottál úgy, hogy a gyerekekkel szeretnél foglalkozni. Örülök, hogy itt voltál, és sok áldást kívánok a szolgálatodra nézve a továbbiakban is.
1: Köszönöm szépen, nektek is viszont kívánom, az Úr áldja meg a szolgálatotokat, és köszönöm szépen a meghívást és a bizalmat.
0: Köszönjük szépen. Köszönöm önöknek is, kedves nézők, kedves hallgatók, kedves szülők és kedves gyermekek, hogy figyelemmel követik a mai adást. A Látótár műsorában egy családi témában, gyereknapi témában beszélgethettem el Pap Andrea, a múzeumpedagógussal, gyermekkiadvány szerkesztővel és gyermekszombatiskola felelőssel. Vele együtt meghatároztuk azt, hogy miért fontos a jelenlét, miért fontos a szeretet, miért fontos a kreatív aktivitás a gyerekekkel, és nem csak azt fogalmaztuk meg, hogy miért, hanem azt is megmutattuk, hogy hogyan lehet ezeket megvalósítani. Remélem, hogy hasznos az önök családi életük számára, és amennyiben úgy tartják, hogy igen, akkor nagyon nagy szeretettel visszavárom még a Láthatár műsorába önöket, hiszen lesznek hasonló tematikák, és vendég meghívottak, akik nagyon nagy szeretettel szeretnének jó dolgokat átadni önöknek. A mai adásunk itt véget ér, én elköszönök önöktől, és sok áldást kívánok én is önöknek. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betű gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.
2: 72. Zsoltár, Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá!

gyalázattól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úristen, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

24. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő, a felséges, erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim, te benned vannak.

0: Élet és egészség.
1: A mai alkalommal a rossz szokásainkról beszélnénk, azokról a hétköznapi függőségekről, viselkedési zavarokról talán így lehetne megfogalmazni, amelyeknek többé-kevésbé mi magunk is részesei vagyunk, azonban a legnagyobb veszélyük ezeknek a hétköznapi viselkedési zavaroknak az, hogy amíg mondjuk egy kábítószer függőségről nyilvánvalóan tudjuk, hogy az egy helytelen, addig és elég hamar föl lehet ismerni magát a betegséget, addig ezek a viselkedési zavarok nagyon sokszor évek, évtizedek múlva válnak nyilvánvalóvá még a szenvedő fél részére is. Néha egy-egy ilyen aforizma lesz az előadásban. A függőség nem más, mint az ember teljesség, boldogság és békesség iránti vágyának egyfajta kóros megnyilvánulása. Tehát egyfajta menekülési út. Amikor függőségről beszélünk, vagy hozzászokásról, addikcióról beszélünk, akkor két nagy csoportját ismerjük ezeknek. Egyrészt a kémiai addikciók, amik közé tartoznak azok a fajta függőségek, amelyeket kémiai anyagok okoznak. Hát ugye a legtöbbet beszélt ilyen kémiai anyagok, mondjuk a különböző kábítószerek, az alkohol, a cigaretta, tehát a nikotin, és hát a koffein is ide tartozik. Amiről azonban ma szó lesz, azok a viselkedési függőségek, és a két halmaz között azért van átfedés, mert nagyon sokszor előfordul, hogy aki kémiai függőségben szenved, társul valamilyen viselkedési zavarral is, vagy egész, ezt nyugodtan lehet fordítva is mondani, hogy akinek valamilyen viselkedési zavara van, a háttérben meghúzódik egy másfajta függőség. Egy ilyen példa, hogy például a játékszenvedélyben lévőknek nagyon nagy százaléka mondjuk alkoholbeteg. Tehát megtalálható nála mind a kétfajta függőség. Ami jellemző magára a hozzászokásra, a függőségre, az úgy a viselkedési zavaroknál, mint a kábítószer, tehát a kémiai függőségnél. Egyrészt a tolerancia, ami nem jelent mást, mint hogy mondjuk kezdjük először talán a kábítószereseknél. Jó múlt korábban beszéltünk erről, hogy mondjuk egy morfinistának ahhoz, hogy ugyanazt az élményt át tudja élni, ahhoz egy idő után emelni kell a morfin adagot. Tehát ugyanaz a kezdeti morfin adag már nem elég. De a szervezete tolerálja, hozzászokott ehhez az anyaghoz. A viselkedési függőségben lévőnél ez úgy jelentkezik, hogy például egy játékszenvedélyben lévő vagy szenvedő embernél egyre gyakrabban megy le a játékteremben, egyre nagyobb összegű téteket tesz meg azért, hogy átélje a játéknak ugyanazt az élményét. A dependencia pedig hát nyilvánvalóan, amit igazából függőségnek lehetne fordítani, a dependencia pedig az, hogy olyan mértékű hozzászokás alakul ki nem csak a kémiai szerhez, hanem a kényszeres viselkedéshez, hogyha az illető ezt nem csinálhatja bizonyos időközönként, akkor kifejezetten feszült, ingerlékeny és ideges lesz. Nézzük most meg azt, hogy melyek azok a tényezők, amelyek hajlamosíthatnak valakit arra, hogy viselkedési függőségben szenvedjen. Hát egyrészt ugyanúgy, ahogy a kémiai szereknél, vagy kémiai függőségnél, a viselkedési függőség is genetikailag kódolt. Tehát megtalálhatók azok a hibás gének, amelyek hát azt nem szeretem használni, hogy felelőssé tehetők, de szerepet játszhatnak abban, hogy valakiben kialakul ez a fajta viselkedési függőség. Azonban sokkal fontosabb a szociokulturális tényezők, konkrétan a család és a környezet és a társadalomnak a szerepe. Hiszen egyrészt a családban ugye a különböző értéknormák, vagy a társadalomban a különböző értéknormák döntően meghatározhatják azt, hogy valaki valamilyen viselkedési zavarban fog-e szenvedni, vagy nem. Egy példa, ugye a hölgyeknél nagyon gyakori a bulimia nervóza, hogy a kényszeres falás, vagy elég gyakran megtalálható sajnos az anorexia nervóza is, ugye a kóros soványság. Ami mind annak a következménye, hogy az illető saját magát másnak látja, mint a külvilág. Tehát az anorexia nervózában szenvedő illető az olyan cingár vékony, hogy hát át ellenfényben ugye át lehet látni rajta, mert minden táplálékot igyekszik megvonni magától. Azért, mert amikor ő tükörben néz, akkor ő guztustalanul kövérnek látja saját magát. És erről nem lehet meggyőzni, hogy gyakorlatilag a soványságnak egy olyan állapotában van, ami már az egészségét, akár az életét is veszélyeztetheti. Na most el lehet képzelni azt, hogy a mai korban, amikor végül is a médiákon keresztül, tehát akár a televízióban, akár az újságokban a modellek és a mai egészségideál az a sovány, karcsú hölgyek, nyilvánvalóan akkor ez valamiféleképpen presszionálja a hölgy társadalmat arra, hogy egyfajta követendő minta legyen a soványság. Ugyanakkor mondjuk egy Rubenszi korban, ahol mondjuk a női ideál ugye az nem is számított hölgynek, aki mondjuk 80 kiló alatt volt, és nem voltak itt-ott tetemes mondjuk hát húspárnák rajta. Egy Rubenszi korban, amikor a női ideál a teltebb, a molettebb hölgyek voltak, akkor feltehetően sokkal-sokkal kevesebb gondot okozott az, hogy ki mennyire sovány, hiszen a társadalom által elfogadott szépség az a teltkarcsú volt. Ugyanígy a játékszenvedély kapcsán is ugye egy nagyon fontos kérdés, hogy találkozik-e az illető az életkorában, vagy élete során nyerőgépekkel, hiszen egy olyan kisfiú vagy kisgyerek, aki mondjuk Las Vegasban születik, azért beláthatjuk, hogy sokkal nagyobb veszélynek van kitéve, mint aki mondjuk az Amazonas őserdejében, hát egy külvilágtól elszeparált benszülött törzsben látja meg a napvilágot. Hiszen nagyon sok esetben élete során egyáltalán nem találkozik például nyerőgépekkel. A pszichológiai okok szintén ugye nagyon fontosak, említettem a család és a környezet. Nagyon-nagyon fontos az, hogy a gyerek milyen példát lát a családban, hiszen ha most csak egy párhuzamos példára tetszenek gondolni, ugye mindig beszélünk arról, hogy milyen jó lenne az öngyilkossági rátát hát csökkenteni. De a legnagyobb problémánk az, hogy az öngyilkosság, mint végső probléma megoldó hát aktus, az apáról fiúra öröklődik nagyon sokszor, tehát halmozódik a családban. Tehát egy olyan gyereknél, aki mondjuk tegyünk fel egy ilyen példát, hogy azt látta, hogy amikor a TSZ a nagypapától elvette a földet, és a nagypapa ezért fölakasztotta magát végső elkeseredésében, illetve amikor az édesapját kirúgták a TSZ-ből, és ő ezt úgy reagálta le, hogy szintén fölakasztotta magát. Tehát egy ilyen gyermeknél azért egy generációkon keresztül ott van a példa, hogy ha igazán nagy krízis helyzetbe kerülök, ha nagyon nagy gond van az életben, amit úgy gondolom, hogy nem tudok megoldani, akkor az a megoldás, hogy véget kell vessek a saját életemnek. Tehát ugyanígy a játékszenvedélynél, de ugye a kémiai függőségek során, például az alkoholizmusnál, a drogfüggőségnél hihetetlenül nagy szerepe van, hogy a család, a környezet milyen példával, milyen nevelési példával jár elől az utódok szempontjából. A viselkedési zavarok témakörén belül fogunk ma beszélni elég sok mindenről, természetesen nem olyan kimerítő részletességgel, mint amilyen részletességgel lehetne ezekről beszélni, inkább csak egy ilyen kis figyelemfelhívás lenne. Azonban a viselkedési zavarok kapcsán vannak közös jellemzők. Egyrészt az életkori sajátságok tekintetében a leggyakrabban a 20-as, 30-as év között kezdődnek el ezek a zavarok, illetve a nemek, a férfi és nő közötti arányban elmondhatjuk azt, hogy mind a két nemben előfordulnak ezek a viselkedési zavarok, azonban, hogy milyen fajtájuk fordul elő, ott már vannak nemi különbségek. Tehát a hölgyeket elsősorban ugye az alakjuk érdekli, éppen ezért az étkezési zavarok elsősorban hölgyeknél fordul elő. Beszélgetünk majd a hajtépegetésről, mint kényszeres zavarról, az is elsősorban a hölgyeknél, illetve a vásárlás és a lopási kényszer is a hölgyeknél gyakoribb a statisztikák szerint. Ilyenkor szoktam mondani, hogy uraim, nézzük meg, megvan-e a pénztárcánk. Bár a kleptomániának ugye van egy társadalmilag elfogadott módja, amit lehet helyettesíteni, ezt házasságnak hívják, és a hölgyek teljesen legálisan tudnak nagy pénzösszegekhez jutni a férjüktől. A férfiaknál el szoktam ugye mondani, hogy fiúkat mi érdekli? Hát érdekli ugye a foci, a szex meg a bunyó, tehát ugye a játékszenvedély, a szexuális zavarok és a pirománia, ami lényegesen gyakrabban fordul elő, mint hölgyeknél. Ahogy említettem, a társult betegségek nagyon gyakoriak, nem csak kémiai szerekkel, hanem más egyéb pszichés betegséggel, tehát a depresszióval, illetve az már említett alkoholizmussal, és hát nem csoda, az elmondottak alapján, hogy az elsőfokú rokonok között mindenféleképpen halmozódás fordul elő. Ez nem csak genetikailag fontos, hanem ahogy említettem, a példaadás szempontjából is. Samuel Johnsonnak láthatunk itt egy aforizmáját, aki, és tulajdonképpen ez az egész viselkedési zavar témakörnek azt hiszem a kulcsmondata, hogy egy szokás bilincsei túl gyengék, hogy érezhetőek legyenek, amíg nem válnak olyan erőssé, hogy már széttéphetetlenek. Tehát, hogy említettem, nagyon-nagyon sok, majd amit itt a továbbiakban fogunk beszélni, szokás. Egyrészt nehéz meghatározni, hogy hol a határmesdje, mikortól számít ez tényleg egy rossz szokásnak, és honnan kezdődik már a komoly viselkedési zavar az ember életében. Másrészt pedig, ahogy említettem, nagyon sokszor mire rádöbben az illető vagy a környezete, hogy itt valami baj van, addigra már nagyon-nagyon nehéz segíteni, mert elteltek évek, évtizedek. No, kezdjük a kevésbé súlyosakkal. Körömrágás. Közülünk minden ötödik ember gyerekkorában rágta a körmét, legalábbis a statisztika szerint. Talán van néha, hogy ma is szoktuk rágni a körmeinket. 5 éves korban szokott elkezdődni, de ez általában 9-10 éves korra abba marad, és nagy szerencsére ez nem szokott olyan súlyos lenni, hogy orvosi kezelést igényelne az esetek 95%-ában. Az orrpiszkálás szintén nem veszélyes, hát nyilvánvalóan egy elég gusztustalan szokás, azonban a legtöbbünk piszkálja az orrát, főleg férfiak szokták, úgyhogy ez sajnos nem tudtam megmásítani ezt az adatot, viszont hadd mondjam el a mentségünkre, hogy csak 2%-unk élvezetből, a 17% megszokásból, tehát ez egy olyan rossz szokás, ami majdnem mindannyiunkkal előfordul. Ez szintén egy olyan kényszeres viselkedés, ami orvosilag nem jelent problémát, vagy nagyon ritkán kell kezelni. A problémát az jelenteti, hogyha valaki ezt túl lelkesen csinálja, és túl kitartóan az orrpiszkálást, akkor nyilvánvalóan felsérti az orrnyálkahártyáját, bevérzik, elvékonyodhat, elkezd sorvadni, illetve hát, hogyha ezt piszkos kézzel csinálja ezt a műveletet, akkor nyilvánvalóan mindenféle fertőzéseket lehet bevinni, ugyanúgy, ahogy gyógyszereket szoktunk bevinni az orrnyálkahártyán, ugyanígy a baktériumok is, ugye a kórokozók is egy felsértett gyulladásban lévő orrnyálkahártyáról sokkal könnyebben bejutnak a szervezetben. A hajtépegetés az már annyiból komolyabb dolog, hogy lehet orvosi beavatkozás is a következménye. Mi jellemző? Azokat a dolgokat én nem fogom mindegyiknél elmondani, amelyik mindegyik diára jellemző. Tehát, ahogy említettem, a kényszeres viselkedésnek az a jellemzője, hogy az illető tudja, hogy ezt nem kellene csinálnia, tehát érzi azt, hogy ez nem helyes, nem helyén való, ugyanakkor nem bír ellenállni. Tehát fokozódik benne a feszültség, egyre idegesebb, egyre nyugtalanabb, egyre türelmetlenebb lesz, és csak akkor szűnik meg ez a nyugtalansága, amikor végül is az adott tevékenységet végezheti. És amikor ez úgymond kielégülést nyert az ez irányú vágya, akkor viszont kezdődik a kör, mert akkor jön egy lelkiismeret furdalási fázis, amikor szégyeli magát, amikor azt mondja, hogy na, hát már megint nem tudtam megállni, hogy mondjuk ne tépjem a hajamat, vagy ne egyem halálra magamat, vagy ne menjek le a játékterembe játszani. De megint jön az időszak, amikor jön a fokozódó feszültség, és újra végeznie kell ezt a tevékenységét. Hajtépegetés. Hát nyilvánvalóan, amikor valaki mondjuk 35-40 éves kora körül meglátja a fején az első ősz hajszálat, és sikítva kitépi, tehát ez nem viselkedési zavar, ezt mondjuk ilyen első megdöbbenésnek. Aztán utána hozzászokunk hozzá ahhoz, hogy kezdünk őszülni, vagy elkezdjük festeni a hajunkat, tehát vagy pedig hát nyilván megnyugszunk abban, hogy ez a sors akarata. Mi jellemző a hajtépegetőre? Az jellemző, hogy olyan rendszeresen végzi ezt a tevékenységet, hogy a hajas fejbőr területén látható hajhiány keletkezik. Nagyon fontos, hogy ezt a látható hajhiányt nem egy fejbőrbetegség okozza, tehát nem egy viszkető fejbőrbetegség okozza. Nagyon fontos, hogy ezt a tevékenységet nem egyfajta pszichés, betegség kapcsán, vagy társult pszichés betegség kapcsán végzi az illető. Főleg hölgyek tépegetik a hajukat, 10-14 éves korban fordul ez elő. Amiért ez nagyon sokszor orvosi beavatkozást igényel, az az, hogy nagyon sokszor a hajtépegetők meg is eszik a hajukat. És ez viszont már gond, mert ugye a haj nem emészthető, és nagyon sokszor akár a gyomorban, akár a bélcsatorna különböző területén összeáll szép kis gombócá, és hát ezt bizony csak műtéttel lehet eltávolítani. De ebből a szempontból veszélyes lehet. Samuel Johnsontól még egy idézet, a pénz és az idő az élet legnagyobb terhei, és a legboldogtalanabbak azok, akiknek mindkettőből több van, mint amivel értelmesen kezdeni tudnának valamit. No, kényszeres vásárlás. Ahogy említettem, a kényszeres vásárlás és a kleptománia, majd a következő, az elsősorban hölgyeket érint. A statisztikák szerint a lakosság 1%-a szenved benne, általában 20 éves korban kezdődik. Ugye a vásárlás megint egy olyan dolog, ami egy örömszerző forrás a mi életünkbe. Azért ezt valljuk be, ne legyünk ennyire álszentek, legalább ilyen szűk körben, hiszen az embernek előfordul az, hogy meglát valami számára nagyon kedves dolgot, ami hasznos, vagy szép, vagy csak egyszerűen kell, és esetleg hosszú időn keresztül kerülgeti, gyűjti rá a pénzt, megfontolja, hogy tényleg szükségem van, nincs szükségem rá, kell ez nekem, nem kell nekem, és lehet, hogy hónapok ilyen magányos vívódásai során eljut oda az illető, hogy azt mondja, hogy igen, megveszem azt az adott terméket. És megvásárolja, hazaviszi, és örül neki. És ez egy teljesen normális folyamat. Honnan kezdődik a kényszeres vásárlás? A kényszeres vásárlás onnan kezdődik, hogy a megvett dolgoknak körülbelül az egy harmadát a kényszeres vásárló soha nem használja. Nagyon meglepő, hogy a statisztikák szerint mi, ugye akik nem vagyunk kényszeres vásárlók, feltehetően, a megvett dolgainknak az 1/10-ét mi se használjuk soha. Tehát erről nem szoktunk statisztikát készíteni, de van egy csomó dolog, hogyha úgy visszagondolunk a közel vagy régmúltba, amit azért vettünk meg, mert akciós volt, meg a szomszédasszony is ilyet használ, és vagy megláttam, és majd csak jó lesz valamire. Ugye? Tehát a hölgyeknél ez nyilván ez a kozmetika, ruhanemű témakor, de mi férfiak ugye így vagyunk a barkács szerszámokkal és gépekkel és a műszaki dolgokkal, hogy hát majd csak jó lesz egyszer valamire, hiszen soha nem lehet tudni, mondjuk, hogy egy részecske gyorsító, ugye mikor lesz szükség mondjuk a konyhában, és akkor milyen jó lesz, hogyha életünk párja részecske gyorsítót kér, mondjuk a rántotta elkészítéséhez majd egyszer, és akkor elő tudunk állni, hogy bizony nekünk ilyen is van. Na, tehát félretéve a viccet, egy csomó dolgot mi sem használunk. A honnantól számít kényszeres vásárlónak? Három szempontot kell megvizsgálni. Egyrészt a vásárlások gyakorisága, a megvett dolgok mennyisége és a vásárlással eltöltött idő. Tehát a kényszeres vásárló az egyrészt sokkal gyakrabban megy vásárolni, mint egyébként normál esetben kell. Én gondolom, hogy legtöbben úgy vagyunk vele, hogy havonta egyszer vagy kétszer van mondjuk egy olyan nagyobb bevásárlásnak nevezett valami, amikor megvesszük azokat a dolgokat, amelyek hát mondjuk nem ilyen mindennapi, tehát nem romlandó, hanem mondjuk a mosópor és ehhez hasonló dolgainkat, amit úgy egy hónapra vagy két hétre előre megvásárolunk. A kényszeres vásárló szinte minden nap megy vásárolni, és nagyon érdekes, hogy a kényszeres vásárló sok esetben ugyanabból a dologból vesz nagyon sokat. Tehát olvastam olyan kényszeres vásárlóról, akinek mondjuk volt 24 pár papucsa. De ugyanolyan papucsa volt, tehát ő nem magába a papucsba volt szerelmes, hanem egyszerűen nyilvánvalóan ő abba az egybe volt, és hát ugye az ember azt mondja, hogy ez nem normális eset, hiszen az ember nem vesz 24 pár ugyanolyan papucsot. Tehát sokkal több dolgot vesz a kényszeres vásárló, mint amire szüksége lenne. Ez azért is jelent gondot, mert a kényszeres vásárló azért kerül nehéz helyzetbe, mert sokkal többet költ a szenvedélye, betegsége folytán, sokkal többet költ, mint amennyi egyébként a keresete, vagy amennyit megengedhetne magának. És hát természetesen a kényszeres vásárló az, aki sokkal több időt tölt el a vásárlással, képes órákig elidőzni a mindenféle boltokban, hiszen örömet szerez neki az, hogy vásárolhat. És hát ez ugye a másik gond az, hogy mindenféle ilyen szenvedélybetegség amiben elmenekül az ember, valamilyen szinten elvonja az illetőt a családjától, elvonja a barátaitól, tehát a társadalmi, a szociális tevékenységét sem tudja úgy ellátni az illető. Gormonnak egy idézete, a tulajdon elkerülhetetlen, de az nem, hogy mindig ugyanazok birtokolják. Ez talán a tolvajutnak lehet egy ilyen jelszava. A kleptománia. Na most a legszebb az, amikor mondjuk valakinél a kényszeres vásárlás és a kleptománia együtt jelentkezik, mert ilyen is van. Hát egyszerűen elképzelni, hogy mekkora dilemmát jelent a pult előtt állva, hogy most mi okoz nagyobb örömet, ha megveszem, vagy ha ellopom. De való igaz, hogy tényleg létezik ilyen, hogy együtt szerepel ez a két betegség. Mi jellemző a kleptománra? A kleptománra az jellemző, hogy szeret lopni. Ez ugye nem annyira ritkaság, azonban a kleptománra az jellemző, hogy nem értékes dolgokat lop. Olyan dolgokat lop, amit egyébként meg tudna venni, tehát van rá pénze, nem azért lop, mert éhezik, vagy nehéz helyzetben van, és emiatt kénytelen lopni. A másik dolog pedig az, hogy tényleg apró és jelentéktelen dolgokat tulajdonít el. Tehát nem az a kleptomán, aki mondjuk a Szolnok Pláza hátsó bejáratán, ugye a gorenje hűtővel a hátán igyekszik elvegyülni a tömegben, hanem a kleptomán az, aki hajcsattokat, hajgumikat, apró kis tárgyakat igyekszik ellopni. Tehát maga a lopás az, ami élvezetet ad az illetőnek. Nagyon fontos, hogy itt is ugye a lopás, honnan számít kleptománnak, tehát a lopás egyébként sem jó, tehát aki szeret lopni, az ugye kleptomán, de nagyon fontos, hogy a lopás az nem egyfajta bosszúállás, nem egy pszichés betegségnek, vagy gyógyszer hatásnak a következménye. No, Cianónak van egy idézete, a győzelemnek 100 apja van, a vereség mindig árva marad. Ugye mi férfiak, akik talán időnként kicsit foci drukkerek is vagyunk, ezt úgy szoktuk megélni, hogy amikor győz a csapat, akkor megyünk, és azt mondjuk, hogy győztünk. És akkor, amikor veszít, akkor pedig azt mondjuk, hogy hát kikapott a Szolnok. Tehát igyekszünk elhatárolódni magunkat ugye ettől a csúfos dologtól. Játékszenvedély. A játékszenvedélyről, amikor beszélünk, akkor én itt nyilván elsősorban a pénznyerő automatákról lesz itt szó, de azért ebbe a kategóriába mindenki gondolja bele a túlzott televíziózást, a kompjúterek előtt való játékprogramokkal való foglalatoskodást, mert ez mind-mind belefér ebbe a kategóriába. Ugye a játékszenvedély megint egy olyan dolog, ami nehezen megfogható, kezelhető, hiszen mindannyian szeretünk játszani. Gyerekkorunkban is szerettünk játszani, és most felnőttként is szeretünk játszani. Hol van, ugye megint a kérdés, hol van az a határ, amikor végül is ez a játékosság, ez már szenvedélynek minősül? Nézzük meg azt, hogy mi a közös, vagy a jellemző a játékszenvedélyben lévőkre. A magyar statisztikát én sajnos nem olvastam, az amerikaiaknál állítólag 2-3%-a érintett a lakosságnak. Nagyon-nagyon fontos, és ez szülőknek, nevelőknek egy nagyon lényeges figyelmeztetés, hogy a hiperaktív gyerekekre különösképpen oda kéne figyelni. Ugyanis a statisztika azt mutatja, hogy a hiperaktív gyerekeknek egy jelentős százaléka válik játék beteggé. Férfiaknál ezt a legelején beszéltünk, hogy sokkal gyakoribb, és ugye itt a depresszió és az alkoholfüggőség, ami leggyakrabban társul. Ez azt hiszem egy kicsit érthető. Tehát aki a játékba menekül, az próbál elfutni a valóság elől. Legtöbbször az a probléma, hogy valamilyen szinten nem tudja megállni a helyét, kudarcai vannak a mindennapi életben, és ezért keres egy olyan virtuális világot, amit ő irányíthat. Ahol ő mondhatja meg azt, hogy mi történik. Ahol ő irányíthat embereket, befolyásolhat történéseket. Ez sem veszélytelen, mert én olvastam olyan 17 éves fiúról, aki azért lett öngyilkos, mert egy ilyen komputeres játékkal már hónapok óta játszott, és aztán ennek a játéknak a legvégén az a figura, akit hát ő hozott létre, vagy jelenített meg, vagy személyesített meg, ez a figura meghalt. És ez a fiú egyszerűen nem bírta feldolgozni ezt, hogy az a számára nagyon kedves, bár virtuális figura az életét vesztette azért, mert ő elszúrt valamit ez alatt a játék alatt. Nagyon-nagyon a veszélyessége a játékszenvedélynek ott van, hogy nagyon nagy százalék kísérel meg öngyilkosságot. sajnos e tekintetben személyes már élményem is van olyan szinten, hogy egyetemi csoporttársamnak a férje hagyta ott a csoporttársamat 3 kisgyerekkel, fölakasztotta magát, mert hát titokban nyerőgépekkel játszott, és amikor fölhalmozott egy olyan szintű adósságot, amit úgy gondolt, hogy ő ezt már nem tudja visszafizetni, akkor egyszerűen fölkötötte magát, mert úgy látta, hogy ez a legjobb megoldás a problémák hát elrendezésére. Nagyon veszélyes, hogy évek múlva is visszaeshet a beteg. Tehát, hogyha valaki egyszer kigyógyult, akkor is nagyon oda kell rá figyelni. No, mikortól számít a játékszenvedély szenvedélyes játéknak? Vagy a szenvedélyes játék játékszenvedélynek? Nyilvánvalóan a játékszenvedélyben lévő ember a gondolata világát, a napjait azt tölti ki, hogy a játékkal foglalkozik. Ha nem játszhat, akkor is gondolatban azon töri a fejét, hogy hogyan szerezhetne rá pénzt, mikor csinál rá minél több szabadidőt, hogy ezt megtehesse. Ugyanúgy jellemző az, hogy ha nem mehet le, akkor hihetetlenül nyugtalanná válik, feszülté, idegessé, majdnem antiszociálissá, és csak akkor hát jut el az örömig, amikor játszhat. Hol van a veszély? A veszély ott van, hogy nyilvánvalóan aki pénznyerő automatákkal játszik, azok azért úgy vannak beállítva, hogy többet nyeljen el az automata, mint amennyit időnként kiad. Na most a játékszenvedélynek ott van a rákfenéje, hogy ha az illető nyerő pozícióban van, akkor azért játszik tovább, mert azt mondja, hogy most nyerésben vagyok, most talán vissza tudom fizetni majd az adósságaimat. Ha viszont vesztésre áll, akkor azért fog leülni újra akár kölcsönök, vagy lopás, vagy sikkasztás, vagy bűncselekményen útján szerzett pénzzel is, mert azért kell leüljek, hogy visszafizessem az adósságaimat. Tehát eljuthat oda, hogy hamisítás, csalás, lopás, sikkasztás útján is megszerzi a pénzt. Ez ugye nagyon-nagyon hasonlít a drogosokhoz, igaz? Ők is mindent képesek elkövetni azért, hogy az anyagot megszerezzék, vagy az anyagra való pénzt megszerezzék. Mark Twainnek van egy számomra nagyon kedves aforizmája, az elveknek csak akkor van ereje, ha tele van a gyomor. Ugye a bibliaolvasók tudják, hogy Jakab levelének az elején, ezt úgy olvashatjuk, Jakab ezt úgy fogalmazza meg, hogyha elmegy hozzád a te atyád fia, és enni kér, akkor ne azt mondd neki, hogy menj haza, és majd imádkozom érted, hogy legyen ennivalót, hanem adjál neki enni te. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy a személyes hozzáállás. No, bulimia nervóza. Az anorexia nervózáról arról ma nem fogunk beszélni. Azért nem beszélünk, mert az anorexia nervóza tényleg egy nagyon súlyos betegség. Ahogy az előbb említettem, felvázoltam, ez egy ilyen kóros vagy vészes soványság. Ha nem kezdik el időben kezelni, akkor sajnos abba bele szoktak halni az anorexia nervózába. Megint van egy személyes élményem ezzel kapcsolatban. Kecskeméten, amikor egyetem alatt nyári gyakorlaton voltam, akkor ott volt egy asszisztens hölgy, aki csontsovány volt, és hihetetlen mértékben koplalt, mert meg volt róla győződve, hogy ő nagyon-nagyon kövér, és aztán sajnos egy két év múlva meg is halt, nem is tudtak vele mit csinálni. Tehát időnként bement a kórházba, akkor felinfúziózták, de kezdődött nála ugyanígy a dolog. Igaz, hogy akkor még nem voltak olyan modern gyógyszerek, mondjuk, mint ma. No, falási szenvedélyre mi a jellemző? Ugye megint az étkezés. Az étkezés az megint egy örömszerző tevékenység. Megint legyünk egy, ma ez az őszinteség napja, tehát szeretünk enni. És az étkezésnek van egyfajta örömszerző forrása. Tehát én azért is szoktam mondani, hogy csak úgy érdemes étkezni, hogy az ember ezt örömmel teszi. Tehát, és én annak nagyon örülök, hogy az életmód klubok egyre hát szaporodnak az országban, mert alkalmat adnak arra is, hogy megtanítsák a klubba járókat, hogy attól, hogy valaki egészségesebb táplálkozásra vált, ez nem azt jelenti, hogy nagy, hát savanyú orcával és kicsit fintorogva kell leülni az ételhez, hanem igenis a reformtáplálkozás, vagy az egészséges táplálkozás területén meg kell találni azokat az ízeket, amelyeket én szívesen fogyasztok. Erre nem feltétlenül biztos, hogy az a legjobb, hogy ha eddig mondjuk a pörköltöt szerettem, akkor most szója pörköltöt egyek, mert az is egy nagy csapda, hogy ha valaki ugyanazokat az ízeket próbálja vissza csempészni az étrendjébe, ami korábban volt. No, de nem is erről beszélünk, hanem a bulimia nervózáról. Ami a falási szenvedély, mi a jellemző rá? Hetente általában kétszer jelentkező falási roham, amikor az illető nagyon rövid idő alatt és hihetetlen mennyiségű ételt bír leengedni a torkán. És válogatás nélkül ilyenkor. Tehát ilyenkor nincs az, hogy tetszik, nem tetszik, kell, nem kell. Ami elé kerül, azt mindent megeszik. Hol van a probléma? A probléma ott van, hogy miután kielégítette ebéli falási kényszerét az illető, utána jön egyfajta nagyon súlyos lelkiismereti válság. Mégpedig olyan formában, hogy hihetetlen mennyiségű kalóriát vitt be a szervezetébe, és ettől valamilyen utomódon meg kéne szabadulni. A bulimia nervózá szempontjából ismerünk purgáló és nem purgáló típusúakat. A nem purgáló típusú azt mondja, hogy nagyon-nagyon sok kalóriát vittem be, ezt valamiféleképpen le kell, hogy dolgozzam. Vagy nem eszek, ez az egyik variáció, hogy egy nagyon-nagyon erős koplalásba kezd, vagy egy nagyon intenzív testmozgásban. A purgáló típus azt mondja, hogy ő nem hajlandó magát sanyargatni, inkább szabaduljunk meg minél hamarabb az ennivalótól, éppen ezért hánytatja magát, hashajtózza, vízhajtózza magát az illető, bejöntéseket ad magának, tehát igyekszik minél gyorsabban megszabadulni. A veszély ott van, hogy az önértékelést ugye túlságosan befolyásolja, hogy milyen vagyok. Tehát valahol az lenne a cél, hogy az egészséges psziché szempontjából, hogy tudjam magamat elfogadni nagyjából olyannak, amilyen vagyok. Ez nem azt jelenti, hogy az ember ne törekedjen, hogy kondícióba tartsa magát, tehát nem kell attól elhízni és elfolyni, de hogyha valakinek olyan a testfelépítése, vagy olyan a csontozata, hogy esélye nincs arra, hogy ilyen cingárvékony manöken alkata legyen, akkor ne törekedjen arra, hanem be kell látni azt, hogy bizony mi férfiak, és ez a jó, hogy nem vagyunk egyformák, van, aki a ducibat szereti, van, aki a soványabbat, és így, nem, ez így nem igaz. Ez így van, én tudom, én férfi vagyok. Vagy legalábbis úgy látszik. De, tehát ez benne a jó, hogy azért nyilvánvalóan mindenki meg tudja találni a saját maga párját, de semmi szükség, vagy szóval nagyon egészségtelen dolog az, hogyha másmilyen akarok lenni, nagyon-nagyon másmilyen akarok lenni, mint amilyen. Ugye erre van a régi közmondás, hogy nézd meg az anyját és vedd el a lányát. Tehát, hogyha valaki látja a női ágon azt, hogy mindenki idősebb korára, hát hogy is mondjam, csak ugye könnyebb átugrani, mint körbe szaladni egyszer, akkor sajnos nagyon nagy esély van arra, hogy valamiféleképpen ugye ezek a kilók ezek fognak rakódni, és nagyon kell vigyázni már fiatalkortól kezdve, hogy az ember ne nagyon engedje el magát, mert sajnos a genetikailag családi vonalon ez várhat ugye rá. Exupérynek egy idézete, a szerelem nem abból áll, hogy egymást bámuljuk, hanem ugyanabba az irányba nézünk kifelé. Én ezekről a szexuális zavarokról nem nagyon akarnék beszélni, mert erről úgyis nagyon sokat lehet olvasni. A szexuális függőségekről talán csak ilyen címszavakban. A fetisizmus az, amikor az ellenkező nem ruhadarabja, hát hihetetlen örömöt nyújt a másiknak, nem is kell, hogy az illető ott legyen, aki birtokolja a ruhát. A transvestita fetisizmus az, amikor mondjuk a férfiaknál szokott ugye gyakrabban előfordulni, hogy női ruhákat öltenek magukra, ezek a nő imitátorok. A kukkolásról én olyan nagyon nem akarnék beszélni. A dörgölőzés az, amikor valaki abban leli örömét, hogy számára ismeretlen ellenkező neműekhez oda megérintheti őket, oda dörgölőzhet. Ezt nyilvánvalóan az illető nem fényes nappal a főtéren fogja megcsinálni, mondjuk vasárnap délelőtt, amikor senki nem jár arra, hanem olyan zsúfolt helyeket keres, tehát tömegközlekedési járműveket, vagy olyan mondjuk egy ilyen Európa napi összeröffenést, amikor sokan állják körül a színpadot, akkor ugye nem feltűnő, hogyha véletlenül hozzáérek valakihez, vagy esetleg meglököm. A pedofília, az exhibicionizmus, ugye hát ismerjük, ez azok a balonkabátos férfiak, akik a balonkabát alatt ugye egy szál semmibe vannak, és szeretnék megmutatni csendes alkonyatkor az arra járóknak, hogy mivel áldotta meg őket a természet, és ez nekik örömet jelent, aki látja, annak általában kevésbé. A pedofília, amikor sokkal idősebb személy a nálánál jóval fiatalabbal kerül kapcsolatban. Ez nem jelent mindig nemi érintkezést, nem jelent mindig szexuális vagy nemi aktust. Nagyon sokszor ez kimerül a simogatásban és hasonló dolgokban. A mazohista az, aki ugye szereti, ha verik, a szadista meg szeret verni. A zoofília pedig az állatokkal való, ugye helytelen, hát hogy is mondjam, csak kapcsolattartás, amikor valaki az állatokkal szeret közelebbi viszonyba kerülni. Newtonnak egy idézete, a Howard Newtonnak: az emberek elfelejtik, milyen gyorsan csináltál meg valamit, arra viszont emlékezni fognak, hogy milyen jó munkát végeztél. Legvégül a munkamánia. A munkamániát azért is hagytam legvégére, mert talán az összes kényszeres vagy viselkedésbeli betegség közül ez az, ami leginkább sújtja akár mondhatom azt a magyar társadalmat, hiszen a munkamánia az nem egyértelműen elítélendő dolog. Ha valaki sokat dolgozik, akkor arra azt mondják, hogy milyen szorgalmas. Vannak bizonyos társadalmak, ahol a munkamánia, tehát a munkamánia az majdnem, hogy követendő. Tehát mondjuk például a Japán, hogyha erre gondolunk, akkor ott kifejezi. Tehát ott az a szokás, hogy a dolgozók a főnök előtt fél órával ott vannak a munkahelyükön, és a főnök távozása után fél órával mennek csak haza. És nyilvánvalóan úgy lehet társadalmilag elismerést szerezni, hogyha valaki minél többet, minél keményebben dolgozik. Vannak a munkamánia kialakulásának bizonyos előjelei. Ilyen előjel lehet az, hogyha valaki elkezd túl sok feladatot vállalni. Ennek következtében, a túl sok feladatvállalás következtében nagyon gyakran hazaviszi a munkáját. Tehát nem elég neki az a napi 8 óra, amit a munkahelyén tölt, hanem hazaviszi ezeket a feladatokat. Ugyanilyen előjel lehet, hogyha valaki elkezdi nem kivenni a szabadságait, tehát állandóan bennmaradnak neki az éves szabadságai, nem képes elmenni. Nagyon-nagyon fontos előjel az is, és ez is a munkamániának egy része, hogy nem csak hogy az otthon egy másik hivatalként kezd működni, hanem türelmetlenné, bizalmatlanná válik az illető, állandóan időzavarba van, nagyon sok döntést kell hoznia, ezeket a döntéseket meghozza viszonylag gyorsan, de utána állandóan azon tépelődik, hogy vajon jól döntötte. A munkamániással jellemző az, hogy nem tud nyugodtan pihenni. Hadd mondjam el, hogy nem azok a munkamániásak csak, akiknek munkahelyük van. Tehát kedves hölgyeim, akik esetleg otthon vannak, önök is lehetnek nyugodtan munkamániásak. Tehát én ismerek olyan munkamániás háziasszonyt, aki egyrészt reggeltől estig hihetetlen mennyiséget képes dolgozni, és hát olyan mániás szinten is, hogyha mondjuk egy szempor ugye leszáll a bútorra, akkor sikítva már oda rohan a ruhával, és letörli, majd pedig felporszívozza, hogyha esetleg valami még a szőnyegre is leesett, akkor nehogy poros maradjon. És ugyanígy, tehát a háztartásbelieknél is előfordulhat a munkamánia. A munkamániásra jellemző, hogy a munka okoz neki igazából örömet, nem nagyon tud kikapcsolódni. Tehát a munka az, ami akkor örül, amikor dolgozhat, az az igazi öröm számára, amikor elvégezhet egy munkát jól. Ugye itt megint a hasonlóság. Tehát én azt hiszem, hogy mindannyiunknak az az öröm, ha elvégzünk jól egy munkát. Mindannyiunknak örömöt jelent, ha jól dolgozunk. Csak az a kérdés, hogy a munka mennyisége és a munka és a szociális kapcsolatok milyen arányban állnak egymással. Nagyon fontos tünet az, hogy általában a munkamániás mellől a barátok is elmaradnak egy idő után, mert soha nincs ideje a barátokra, és éppen ezért egyedül marad. A munkamániának van három jól elkülöníthető szakasza. A korai stádium, ugye, amiről részben beszéltünk, hogy egyre elfoglaltabb, egyre több feladatot vállal, mindig a munka körül járnak a gondolatai. A középső stádium, amikor elkezdenek elmaradni a barátok, kezd feledékenyé válni, ha mindent elfelejt, gyakorlatilag ugye a túlterheltség miatt, és az utolsó stádium, amikor jelentkeznek a súlyos testi tünetek, ezek kifejezetten a nagyon erős stressz hatásnak a tünetei. Ezek a tünetek egyrészt lehetnek szerviek, másrészt viselkedésbeliek. Ugye a stresszben lévő emberre nagyon gyakran jellemző az állandó vagy nagyon gyakori fejfájás, állandóan fáradt, allergiás betegségek jönnek ki rajta, hiszen a túlhajszoltság miatt ugye az immunrendszere legyengül az illetőnek, emésztési zavarai vannak, hasfájás, gyomor, nyombélfekély, melkasi fájdalom, légszó, ez is a ugye a pánikbetegségnek egy vezető tünete. A tik az a tünet, amikor akaratlan izomrángások jönnek létre. Ez általában az arcon, a szem környékén leggyakrabban megfigyelhető. Tehát ez, hogyha valakinek akaratlanul rángatozik a szemek környékén az izom, ez nagyon sok esetben a túlhajszoltság, a túlzott stressz következménye, illetve hát a szédülés, ami szintén jelentkezhet, mint tünet. A viselkedésbeli tünetekről részben már volt szó, állandóan indulatos, türelmetlen, ingerlékeny, nem tud kikapcsolódni, este nem tud elaludni, viszont reggel túlságosan korán ébred, nem tud koncentrálni, hogyha elmegy nyaralni a családjával, akkor is inkább unatkozik, tehát nem tudja megtalálni azokat a kikapcsolódási, felüdülési lehetőségeket, hiszen csak a munka az, ami igazából örömöt ad a számára. No, hát én ennyit gondoltam felvetíteni erről a témáról. Azért voltak nekem ezzel kapcsolatban élményeim, mert volt olyan, hogy egy ilyen előadás után jött oda valaki, és azt mondta, hogy nagyon köszöni, mert ő igazából most jött rá, hogy munkamániás. És a hölgy ráadásul utána ki is derítettük, hogy mi ennek az oka, mert ennek mindig van valami oka, ugye beszéltünk arról, hogy az ember menekül valami elől, és elmondta a hölgy, hogy hát dolgozik egy munkahelyen, és amikor hazamegy, akkor rögtön kimegy a kertbe, és estig kín van. És aztán elkezdtünk beszélgetni, és kiderült, hogy van egy alkoholbeteg férje, akivel kerüli a kontaktust, kerüli a kapcsolódási pontot, és ezért állandó egyfajta, tehát a munkába menekül mondjuk a rossz házasság, illetve az alkoholbeteg férje miatt, és elmondta, hogy ez valóban így van, hogy tulajdonképpen ő nagyon jobban volt korábban a szomszédasszonyaival, nagyon sok barátja volt, de most egy idő óta senkivel nem tartja a kapcsolatot, mert csak a munka van. Tehát mondta, hogy hívogatták többször is, hogy menjen, de soha nem ért rá, mert ő mondta, hogy neki mindig nagyon sok dolga van, és elmaradtak a barátok, a régi barátnők. A közösségnek nyilván a kezdet-kezdetén nagyon fontos szerep az, hogy észrevegyem tenni ezeknél a betegeknél. Mondjuk egy drogfüggőnél ott megint más a helyzet, mert ott sajnos a drogfüggőt azt kezelni kell. Tehát azt most hiába megyek el hozzá és beszélgetek egy morfinistával, hogy ezt most neki nem kéne csinálni, hát ez neki olyan elvonási tünetei vannak, amit úgyse tud kivédeni, csak úgy, hogyha szedi a drogot. Tehát azt el kell vinni szakemberhez. A viselkedésbeli függőnél mondom, ez az előnyünk megvan, hogy a kezdeti szakban nagyon sokat tehetünk értük. De természetesen ők is eljutnak egy olyan pontra, azon a ponton túl, amikor már orvosi kezelés is kell. Ez persze nem csökkenti a baráti, a közösségi támogatásnak a fontosságát, hiszen ahogy tetszettek látni, mondjuk egy játékszenvedélyben lévőnél is a visszaesés, és egyáltalán a viselkedési szenvedélyekben lévőknél is a visszaesés azért az ott van. Tehát abban a pillanatban, ahogy talajt vesztetté válik újra, abban a pillanatban, ahogy krízis helyzetbe kerül, és nincs mellette valaki, aki fogja a kezét, nagyon könnyen visszatérnek a régi reflexek, és akkor megint lemegy nyerőgépezni, vagy megint elmegy lopni, mondjuk. Nagyon sokaknál, tehát nem mindenkinél, mondjuk akik nem mindenki tépegeti a haját, de ugye nagyon sokan vannak, vagy hát én nem tudom megcsinálni, de akinek hosszabb haja van, hogy itt böngyörgeti meg. Tehát vannak ilyen kényszeres dolgai nagyon sok mindenkinek. Ez még nem szenvedélybetegség, mert ezt igazából nem csinálja mindig. Meg lehet figyelni, hogy az illető akkor csinálja, amikor több munkája van, amikor feszültebb, amikor kimerültebb, amikor valami nagyobb feladat előtt áll, aminek még nem látja a végét, tehát és akkor jönnek be ezek a kényszeres mozgások. De ez még nem szenvedélybetegség.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örökké.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Abszalom elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

0: reménységünk Krisztus.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Reménységünk Krisztus adássorozatunk újabb adását hallják. A mikrofonnál a szerkesztő László Varga Zoltán lelkész. Tekintsük át röviden mai adásunk tartalmát. Adásunkat, amint ahhoz már bizonyára hozzászoktak, pillanatképek Krisztussal rovatunk vezeti be. Azt követően egy beszélgetést hallhatnak I. és János Béla lelkésszel, Krisztus és a hagyományok címmel. Adásunk záró részében az est gondolatát László Varga Rita olvassa fel. Mindenkinek kellemes rádiózást kívánok!
2: Pillanatképek Krisztussal.
1: Máté Evangélium a 11. fejezetének első 6 versében a következőket olvassuk. És lőn, mikor elvégzi Jézus a 12 tanítványának adott utasítást, elmérne onnan, hogy tanítson és prédikáljon azoknak városaiban. János pedig, mikor meghallotta a fogságban a Krisztus cselekedeteit, elküldvén 2 az ő tanítványai közül, mondané ki: Te vagy-e az, aki eljövendő, vagy mást várjunk? És felelvén Jézus mondanékik: Menjetek el, és jelentsétek Jánosnak, amiket hallottatok és láttatok. A vakok látnak, és a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, és a süketek hallanak, a halottak föltámadnak, és a szegényeknek az evangélium hirdettetik. És boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Amikor ezek az események lezajlottak, Jézus Krisztus tanítványai kettesével járták a környéket, és hirdették az evangéliumot, azonban nem csak prédikáltak, hanem az ő tevékenységüket csodák, gyógyítások, különféle jelek kísérték. Ezzel is megerősíteni kívánta Jézus Krisztus az ő tanítványainak szolgálatát. Ezzel párhuzamosan Keresztelő János munkássága hanyatlóban volt. Tanítványai kétségek között vergődtek, ő maga pedig börtönben ült, mert az uralkodónak megmerte mondani, miben tévedett és miben vétett Isten ellen. És a kétségek hullámai között jutott eszébe Keresztelő Jánosnak, hogy tanítványait egy üzenettel, egy kérdéssel Krisztushoz küldje. Te vagy az, akit vártunk,